Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Balatonfüred. Bal

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszent Miklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszent Miklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat, veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Nagyer Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. A Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Arról is beszélt, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs arra garancia, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért, a MER Rák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a MER Rák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temún árult egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai elérhetőek a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
2: Időjárás.
5: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek még kötfoltok. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte borongós napos idő lesz. A hajnali 2-8 fok után napközben 12-17 fok lesz.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
3: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.
2: Csüss fel, na.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, kitartást, aki a dugóban ül, azt nem mondom, hogy vezetés közben kattintsatok a Lakihegy Rádió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára, bár az anyósülésem vagy hátul miért ne lehetne, mert hogy a videós közvetítésünk is már elindult, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy vendégeink vannak, jótékonysági családi nap lesz, a Mancs Park állatotthon létrehozásáért Dunaharasztin, a Sportszigeten, ráadásul október 18-án szinte egész nap 10 és 17 óra között vendégünk a Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány elnöke Vastag Szilvia, valamint Laukó Forrai Anita önkéntes, akinek az online marketing, illetve a rendezvény szervezés a fő feladata. Önkéntesként jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt.
5: Sziasztok!
4: Köszönjük a hallgatókat és a nézőket!
2: Nézzük meg először is, picit mutatkozom be maga az egyesület, hogy mit lehet rólatok tudni, mert hogy, bocsánat, alapítvány, Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány, mert még nem jártatok nálunk, úgyhogy egy kicsit így a célokról, az indítatásról, az alapításról kérlek, mesélj egy picit.
4: 2017-ben alakult az alapítvány, 2012-től dolgoznak már az alapítók, elkezdtek dolgozni az állatokért. Első körben ugye az volt a feladat, hogy az elveszett, megtalált állatokat hazajuttassák. Később elég sok feladat lett, úgyhogy önkéntesek bevonására volt szükség, és azóta is ez az indítatásunk és a célunk, hogy minden állatot sikeresen hazajuttassunk, viszont olyan sok feladat van már, hogy ezt önkéntesekkel nem tudjuk megoldani, és felmerült az igény arra, hogy egy állatotthont hozzunk létre, ami nem menhely, hanem sokkal-sokkal több az állatotthon a menhelynél.
2: Hát azért ez egy elég nagy vállalás, azért így belegondolva, tehát akkor a Mancs Park állatotthon lenne majd ez, amit létrehoznátok?
4: Igen. Az állatotthonnak az a célja, hogy nem csak az állatokat odahozzák, ha megtalálják őket, és gazdásítsuk, hanem egy edukációs központ is lenne. Rengeteg programmal, feladattal megtanítsuk a felelős állattartásra az embereket, és bevonjuk őket. Rengeteg önkéntes jelentkezett már, akik egész évben segítenek nekünk a működtetésben, sétáltatásban, etetésben, gazdásításban, már nagyon nagy táborral rendelkezünk szerencsére.
5: Valamint terve van az is, hogy legyenek akár családi napok az állatotthonnak a területén, vagy éppen nyáron gyerekeknek napközi, és akkor ott ugye olyan programokat tudunk neki kínálni, ami állatokkal kapcsolatos.
2: Azt jól sejtem, bár lehet, hogy nem csak így, ahogy mondjátok, úgy valahogy arra következtetek, hogy egyébként már meg lenne az ötlet a helyszínre is, vagy hogy akkor így hogy néz neki maga az intézmény?
5: Nem, helyszínnel kapcsolatban a Dunaharaszti önkormányzattal egyeztetünk folyamatosan, nekik is nagyon tetszik az ötlet, és igyekeznek területet szerezni, úgyhogy most még várunk a visszajelzésükre, hogy merre.
2: Jó, hát egyébként még lehet is várni, mert feltételezem, hogy a teljes anyagi forrás még nincs meg erre. Éppen ezért lesz majd ugye a családi nap a hétvégén, október 18-án, hogy minél nagyobb forrás már meglegyen. És hát ezt nem kéritek ingyen, mert hogy elképesztő programokat hoztok, és ráadásul ingyenes egyébként a belépés. Dunaharasztin, tehát a Nomád Camping Sportszigeten lesz maga a rendezvény 10 és 17 óra között. Na nézzük!
3: És tényleg egy egész napos program. Igen. Egyébként hihetetlen.
2: Igen, 10 óra 40-kor van a megnyitó, mi lesz utána, milyen programokkal készültök?
4: A Hard Steppers gyermekekből és fiatalokból álló tánccsoportnak lesz egy előadása. Ők meglepetés flashmobbal jelentkeznek majd a nap folyamán többször is. Terápiás kutyás bemutató lesz. Ugye cicákat nem tudunk kivinni, úgyhogy a kutyáké lesz a főszerep. Viszont ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy egy Dunaharasztin tavaly télen talált kutyus, egy border collie, akinek nem lett meg a gazdája csip nélkül, oltás nélkül, no. Ugye oltások nélkül, szemsérüléssel találtuk, Őt gazdásítottuk, örökbefogadták, és most már versenyekre járnak, úgyhogy bemutatót fognak tartani.
2: De jó.
4: Oriel lett a kutyus neve, és Gazdia és Oriel is részt fog venni egy trükkös, engedelmes bemutatóval. Uh-huh. Obedience bemutató lesz, Hoopers játékos.
2: Mi az az Obedience bemutató?
4: Hát az is egy ilyen kutyásport. Itt meg fogják mutatni az alapokat, hogy mit lehet vele elérni, és hogy lehet együtt dolgozni a kutyussal. Szolgálati kutyák, rendőrkutyák is lesznek, bemutatót fognak tartani, úgyhogy elég széles lesz a kutyás programajánlatunk.
2: Illetve látjuk, hogy lesz majd tombola is, és ráadásul értékes nyereményekre
3: készültek. Ez szerintem azért a tombola.
5: Igen, a tombola, azt kell tudni róla, hogy a Dunaharaszt és a környékén lévő vállalkozások és magánszemélyek ajánlották fel a nyereményeket, és iszonyatosan megmozdult a város, tehát azt nagyon jó volt látni, hogy volt, hogy csak egy kérdést tettünk fel, és már rögtön mondták, hogy igen, adunk és küldjük, és ezt is, és azt is, valamint már szinte volt, hogy maguktól jelentkeztek, és mondták, hogy akkor szeretnének a tombolára felajánlani. Ugye tombola jegyeket a helyszínen tudunk árusítani, tehát ott lehet ott támogatni, és ott lehet venni ugye jegyeket, úgyhogy jöjjenek minél többen, vegyetek minél több jegyet, mert tényleg nagyon sok nyereményünk lesz. Ráadásul a fő nyeremény az egy elektromos autó, egy ilyen sportautóra tesztvezetés lesz, és ilyen autóban csak egy van Magyarországon, úgyhogy ez is egy érdekesség. Valamint ugye a kutyás műsorok mellett azért nagyon sok folyamatos programunk lesz a rendezvényen. Az egyik, amit így kiemelnék, ugye maga a gyerekvilág, ahol kisebb és kicsit nagyobb gyerekeknek szólnak a programok. Lesz kétféle ugrálóvár, ugye az egyik a kisebb gyerekeknek, a másik inkább a kicsit nagyobb gyerekeknek. Ezen kívül kipróbálhatják az íjászatot, ugye ez is egy izgalmas sportág. Lesz kreatív sarok, ahol mindenféle festések, kézműveskedés, kavicsfestés, gyöngyfűzés lesz. Emellett akadálypálya és ügyességi játékok, amin részt tudnak venni. Arcfestés és csillámtetkó, tehát ez egy szerintem egy nagyon kiemelt program, amit szeretnek a gyerekek.
3: Ez örök, ez nem kell, hogy nyár legyen, szerintem. Igen, ez minden évszakban menő a gyerekeknél.
5: Így van. Ezen kívül, ami még érdekesség, hogy hajtetoválás és hajnyírás is lesz, hát főleg fiú gyermekek részére, úgyhogy ez is izgalmasan hangzik, és akkor a felnőtt programokról is egy picit beszéljünk,
2: ezt hogy miért. Ezt akartam mondani, hogy az a relax kuckó, ez nagyon szimpatikus, amíg a gyerekek játszanak, addig a így szülők van. Tudnak relaxálni.
5: Igen. Így van, tehát lesz egy relax kuckó, ahol lesz ugye, sima masszás, tehát 10 perces masszásokra lehet bejelentkezni. Emellett lesz a BMR kezelés, ugye ez ilyen fényterápiás kezelés, ott is lesz több ágy is, amit ki lehet próbálni a helyszínen. Állapotfelmérés egy személyedzővel, aki megvizsgálja, hogy milyen sérülések lehetnek, tehát bal jobboldaliság, esetleg valami problémák, motorikus fejletlenségek gyerekeknél. Tehát ebben is segít felmérni az adott gyermeknek az állapotát, hogy a szülőnek egy kicsit könnyebb legyen, hogy akkor mivel kell, merre kell haladni, és ott tanácsot is ad ezzel kapcsolatban. Ezen kívül ugye arra is odafigyeltünk, hogy senki ne maradjon éhes, szomjas ez alatt a rendezvény alatt. Lesz jótékonysági sütipult, ahol ugye az önkéntesek fognak hozni házi házi süteményeket, úgyhogy ott érdemes lesz azért szétnézni, hogy ki milyen sütit tárolna be magának. Valamint lesz ugye olyan babgulyás fog bográcsban készülni, valamint lecsó, ez is ugye ez meg húsmentes lecsó, ugye a vegetáriánusokra is gondolunk. Emellett forralt bor, tea, szörp, tehát ilyen italok.
3: Megírjátok az őszi ikletésű sushit.
5: Igen,
3: ez milyen,
5: ezt akartam mondani. Igen, az egyik dunaharaszti étterem is kitelepül, és ő direkt a rendezvényre készít kétféle őszi sushitálat. Ugye az egyik ugyanúgy vegetáriánus, a másik húsos verzióban, valamint ázsiai ikletésű sütőtökrémlevessel készül. valamint különleges italokat is hoz, tehát hogyha valaki a magyarosat szeretné, az is megtalálja az ízlésének megfelelő ételeket, de a kicsit különlegesebbet is megtalálják, úgyhogy. Ja, és akkor a fotópont, arról nem beszéltünk még, többféle fotós installációval készülünk, ahol szalmabálák, tökök, nagyon hangulatos falevelek lesznek. Itt pedig profi fotósokkal lehet időpontot egyeztetni. Igazából annyi, hogy előre kellene a weboldalon, tehát a www.mancsparkállatotthon.hu oldalon foglalni, mert itt limitált helyünk van, körülbelül 16 családot tudunk fogadni. Ez pedig azt tartalmaz ez a csomag, hogy 10 perc alatt tudnak fotózni ezeken az installációk előtt, és a fotósok 5 után dolgozott, tehát retusált képet fognak átnyújtani a családoknak.
3: Retusált fotókat is, azért ez nagy dolog, igen.
2: Egyébként erre még vannak szabad helyek? Mert gondolom, hogy ez még vannak.
5: Igen, már elindult a foglalás, ugye ahogy posztoltunk, már elkezdtek foglalni, de még vannak helyek, tehát hogy erre érdemes lecsapni, mert a helyszínen már nem biztos, hogy lesz rá lehetőség. Természetesen a vendégek maguk is fotózhatják magukat, csak hát azért csak egy kidolgozott, szép fotós által készített kép az azért sokkal jobb, mint...
3: És egyébként nagyon szép az installáció, mert ezt meg lehet nézni ugye a kis Facebook csoportotokban.
2: Illetve hát én itt görgettem egyébként a mancsparkállatotthon.hu weboldalt, és azt kell mondjam, hogy valami fantasztikus ez a weboldal, gyönyörű egyrészt, másrészt nagyon-nagyon jó, hogy például a tombola ajándékokat is külön listázzátok, hogy mire lehet számítani, és akkor itt van mindenféle ajándékutalmány, vagy bérlet egyébként a most szülinapos Mannheim Squash Club felajánlásával, vagy 60 perces csúszóköpölyös hátkezelés, de vannak reformer, pilates bérletek, koktélkupon, rengeteg minden, akár plüss, pedikűr, géllakutalmány, tokai asszó ajándékcsomag finomságokkal, szóval hogy ez is annyira minőségi, hogy ezt így felsoroljátok folyamatosan bővülve.
5: Még egy programot hagy említsek meg, mert ez is nagyon hasznos. Két állatorvosi szakértő fog kijönni a helyszínre, és náluk ingyen lehet kérdezni a kis kedvencünkről. Tehát, hogyha bárkinek valamilyen problémája van a kutyájával, cicájával, vagy bármilyen kis állata, akkor ott ingyenesen tud kérdezni az állatorvosoktól, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes és izgalmas program.
2: És még azt is látom itt a weboldalon, tehát a mancsparkállatotthon.hu oldalán, hogyha valaki személyesen nem tud részt venni, de mondjuk most hallja az adást, és szeretne hozzájárulni, hogy megépüljön ez az intézmény, vagy megalakuljon, akkor is lehetnek részesei a kezdeményezésnek egy ilyen adomány mancstégla, vagy több vásárlásával?
5: Így van, tehát hogyha valaki nem tud eljönni a helyszínre, akkor online is tudna minket támogatni, hogy minél hamarabb felépüljön ez a menhely. Állatotthon. Uh-huh. És igazából azért is van szükség erre az állatotthonra, mert egyszerűen a környéken nincs. Tehát se Sziget-Szent Miklóson, se Dunaharasztén, se Alsó-Némediben, se Taksonyban, tehát itt a környéken sehol nincs egy menhely, egy állatotthon, ahol a kóbor állatokat el lehet helyezni. Mi is nagyon, tehát folyamatosan azzal küzdünk, hogy már csak Dunaharasztin akkora cica kolóniák élnek mindenhol gazdátlanul, akiket, hogyha ugye nem ivartalanítunk, nem kezeljük, akkor iszonyatosan el tudnak terjedni. Kóborkutyákat is nagyon sokat találunk, és ugye a probléma az, hogy nem tudjuk hova elhelyezni őket, mert csak önkéntes segítőkkel tudjuk ezt ideiglenes gazdákkal megoldani, de egyszerűen elfogytak. Tehát minden önkéntesünk tele van, és nem tudjuk egyszerűen elhelyezni őket. Tehát szegény Szilvét naponta 80-an hívják, hogy itt van egy kutya, ott van egy cica, hogy ide kellene, tehát őt kéne elvinni, meg őt, de hát neki is a saját otthona már tele van az állatokkal. Erre kellene minél sürgősebben egy megoldást találni, hogy ezt egyszerűen meg tudjuk oldani azzal, hogyha fel tud épülni ez az állatotthon, és akkor el tudjuk őket helyezni. És így ugye a gazdásítás is sokkal könnyebb, orvosi kezelésüket egy helyen tudjuk elvégezni, oda tudnak jönni a gazdi jelöltek, meg tudják őket ismerni, és úgy tudnak kiválasztani egy új családtagot, hogy tényleg ott már egy helyen vannak, és nyugodt körülmények között tudnak így ismerkedni.
2: Hát köszönjük, hogy így a végén ezt összefoglaltad, mert ez egyébként az egyik legfontosabb dolog, és éppen ezért jött létre a jótékonysági családi nap a Mancs Park állatotthon létrehozásáért Dunaharasztin október 18-án 10 és 17 7 óra között szerintem csapjatok még le azokra a szabad helyekre, a fotósorokhoz, mert ez például nem minden napi lehetőség. Hát pont beszéltük itt, hogy elég húzós árai vannak, igen.
3: A résztvevők.
2: Igen, igen, úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, bízunk benne, hogy nagyon sokan elmennek majd, és aztán majd szívesen látunk benneteket akár egy beszámolóra. Köszönjük szépen a Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány elnökének, Vastag Szilviának, valamint Laukó Forra Janitának, önkéntesnek, az online marketingért és a rendezvény szervezésért felel ő. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, a Szigetszentmiklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonságos fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
8: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket, mondjuk amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, hogy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
7: Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szentmiklós Miklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett eltanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
9: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Sziget-Szent Miklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az 5-ből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
7: Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szent Miklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piros lapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerűbb sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasoltak. A műhelymunka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából túrát szerveznek Dunaharasztin. Az érdeklődőket október 18-án vasárnap délután 4 órakor várják a Hősök terén, ahonnan egy nagyjából 1 órás közösségi séta indul. A szervezők célja, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a résztvevők nyíltan, tabuk nélkül beszélgethessenek a merrákról, személyes tapasztalataikról és félelmeikről. A program a túra után a Laffert kúriában folytatódik szakmai előadásokkal és interaktív párbeszédekkel. A vendégek között szerepel dr. Szentmártoni Gyöngyvér, PhD-s klinikai onkológus, Haris Éva, életmód tanácsadó, Budavári Orsolya, orvosi mikropigmentációs szakértő, és Táli Cunyi Kata, sorstársi segítő. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Egy rendhagyó akusztikus koncert lesz Dunaharasztin. A Mojo október 17-én szombaton este 6 órától lép fel a Laffert kúriában. Az eredetileg trióként indult együttes különleges zenei utazásra invitálja a nézőket. Hangzásvilágukban a pop, a country, a blues és a beat elemei keverednek. Az est folyamán a zenekar saját dalai mellett érdekesen kiforgatott feldolgozásokat is hallhat majd a közönség. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a dunaharasztikultúra.hu oldalon elérhetők. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Jó reggelt mindenkinek! Közlekedési információkkal kezdjük is a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Jelenleg erős a forgalom az M3-as autópályán Magyaródtól, illetve az M0-as csomóponttól befelé. De szakaszos torlódást jeleznek egyébként az M1-es autópályán Herceghalomtól is, illetve az M7-es autópályán Török-Bálintnál a terelt szakaszon is élénk a forgalom. Aztán az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-es autóút csomópontja között kiépült egy új terelés. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad egyelőre a forgalom. Azt még fontos tudni, azt írja az Útinform, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így az maradjon a saját oldalán, a külső sávban. De új terelés épült ki egyébként az M7-es autópályán is, az érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Ezen kívül élénk a forgalom térségünkben a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, illetve az 51-es úton és az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között torlódás tapasztalható. Közműépítés zajlik továbbra is Sziget-Szentmiklóson, a Szent Erzsébet téren csak a Tököli út irányába tudtok autózni, a Bajcsy-Zsilinszky utcától kezdve, és a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig még mindig várhatóan október 21-éig a Losonci utca irányába tudtok csak autózni, a Tököli utcától kezdve, tehát az a szakasz még mindig egyirányú. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Ez pedig a Süs Felnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Kedd van október 13-a. Az edék ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket. És nézzük is meg, hogy milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak ehhez az október 13-ához. Egy nagyon fontos dolgot egyébként megemlítenék így az elején, hogy egyébként én képzeljétek el, hogy rózsaszínben ülök itt a mikrofonok mögött. Be leszek majd kapcsolva később ugye a kameráink, tehát akkor majd láthatjátok is, hogy Szandival rózsaszínben ülünk. Na de hogy miért? Azért, mert a Merrák Info Egyesület október 13-án vagy október 13-ára azt a felhívást tette ki, hogy dolgozzatok Pinkben, ez a Pink World Day 2026, mert hogy idén október 13-ára arra hívunk benneteket, hogy együtt öltöztessük Pinkbe a munkahelyeket. Ez ugye azért van, mert október a Merrák hónapja tulajdonképpen, és szeretnénk felhívni mi is a szűrővizsgálatok fontosságára a figyelmet, úgyhogy ezért is öltöztünk rózsaszínben. Na de nézzük is meg akkor, hogy milyen jeles évfordulók tartoznak még a mai naphoz. Képzeljétek el, hogy 54 évvel ezelőtt lezuhant az a repülőgép, melynek életben maradt utasai halott társaik húsát ették meg. Erről egyébként egy dokumentumfilm is készült. A gépen egy rögbi csapat utazott, szerintem ezt a történetet nagyon sokan hallottátok már. Az Andokban zuhantak le, miközben útban voltak egy nemzetközi mérkőzésre, Santiago de Chilébe. Csak december 20-án sikerült megtalálni egyébként a túlélőket. A történetet az Életben maradtak címmel dolgozták fel egyébként, és én úgy tudom, hogy talán még dokumentumfilm is készült belőle. Aztán 59 évvel ezelőtt megnyílt a mikroszkóp színpad ezen a napon. Ez volt 1967. október 13-án. Aztán 43 évvel ezelőtt pedig ezen a napon Amerikában mutatták be az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Chicagóban volt a bemutató, az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el. Az USA-ban már viszont 1946 óta használtak rádiót, telefonokat, de a használható rádiófrekvenciák száma akkor azért igen korlátozott volt, ezért a városokat vételi zónákra osztották. 48-ban már megoldható volt az automata kapcsolás, képzeljétek el. Sok időnek kellett egyébként még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek. Amerikában a Motorola cége a mobiltelefonokra vonatkozó szabadalom egyébként. Skandináviában 1981-ben, Európában pedig egyébként a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Aztán ezen a napon szórták szét Janis Joplin hamvait az énekesnő végrendelkezése szerint 56 évvel ezelőtt a Csendes óceán hullámaiba szórták. Aztán 73 évvel ezelőtt pedig ezen a napon Samuel Bagnó szabadalmaztatta a betörés elleni ultrahangos riasztót, ennek már 73 éve. És amit még megemlítenék így a végére, hogy ma van egyébként a nemzetközi suit up, vagyis öltönyt fel, öltöz ki nap is. Barney Stinson az Így jártam anyátokkal című sorozat egyik szereplőjének a tiszteletére, aki mindig mindenhova öltönyben, illetve nyakkendőben megy. A sorozat rajongói ezért minden évben október 13-án szépen kiöltözve jelennek meg bárhol, ahol egyébként is lennének, úgyhogy ma akár egyébként nem csak rózsaszínben, hanem öltönyben is lehettek. Ezek voltak már a mai évfordulóink október 13-án kedd reggel itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. A Fall of the Flow szívrabló című dalával megyünk tovább, aztán jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem!

Yeah. Ez a Sős felnappal, aki egy rádió ébresztő műsora. Október 13-a van kedreggel, a mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Nézzük is meg gyorsan, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. 7 óra után hívjuk majd telefonon hazai Tímeát, a Dunaharaszti Önkormányzat kommunikációs munkatársát, és összeszedjük a legfrissebb információkat, amelyek jelenleg Dunaharasztit érintik. Aztán kedvan, tudjátok, este 8 óra után kezdődik az Itt élünk című térségi riport műsorunk. Ezúttal pedig Dunavarsányba látogatunk el. Petyko Áginak a riportját hallgathatjátok meg, és természetesen most is ide a reggelbe, a Süs felnapba is hoztunk egy rövid részletet. Aztán 8:30 után vendégünk lesz Lázár Gergő, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója. Beszélgetünk majd természetesen egy picikét az első miklósi városnapokról. Rengeteg program volt ugye az elmúlt hétvégén, de ne felejtsük el, hogy még mindig vannak a városnapokhoz kapcsolódóan programok Szigetszent Miklós. Az adománygyűjtő akció például még mindig tart, egészen október 18-áig van lehetőségetek adományozni. Ugye a Bíró Lajos általános iskola Petőfi Sándor utcai épületének a felújítása a cél. Aztán pedig Bújtor Szénia is érkezik hozzánk 9 óra után, szintén a miklósi városnapokhoz kapcsolódó programmal. De itt vagyunk a mikrofonok mögött délelőtt 10 óráig, ez a Süs felnap az ébresztő műsorunk, 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk. Itt hozzászólhatok bármelyik témánkhoz, de egyébként tudjátok, a beszélgetéseket élőben is, videós formában is közvetítjük a Lakihegy Rádió közösségi oldalain. Most pedig megyünk tovább, méghozzá Azaria Marianárok című dalával. Nori.

0: sose lesz vége.
1: Laki Hegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Jó neked!
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon.

0: Megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Hamarosan közzéteszik a jövő évi költségvetés tervezetét. A korábban vártnál nagyobb gazdasági növekedésre lehet számítani. Országszerte napos felhős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv több mint 3500 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Emellett lakhatási és víz megtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását. A jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte, módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. A közpénzügyi területre Ötvöst Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza.
2: Időjárás.
3: A pára és kötvoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
4: Egy jó fotó nem az időjárástól függ, az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Bredák Szandival
2: és Somogyi Be-

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Süsfelnapban, az ébresztő műsorunkban. Portáblának ütközött egy kamion, méghozzá az M0-ás autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya csomópontjában a 31-es kilométernél. Az M1-es autópálya felől jelenleg az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalára nem lehet lekanyarodni, emiatt egy csomóponttal tovább kell hajtani, majd ott visszafordulni. Erősödik ezen kívül a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, telítettek a sávok az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is élénk forgalomra kell készülnötök. Egyébként nem csak ott, hanem a Gerinc úton is lassú jelenleg a haladás, sőt a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is jelenleg egészen lassan tudtok autózni. Torlódás van egyébként Tökölfő útján is, illetve a Műúton is mind a két irányban jelenleg lassan tudtok autózni. Rendőri jelenlétet pedig látok a Kölcsey-Ferenc utcában Dunaharasztin, arrafele figyelmesen autózzatok. Jó utat mindenkinek!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfelnap. Szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
4: Nem véletlen, hogy beírtuk Bettivel már a múlt héten, egyébként pont a vonalban itt lévő vendégünk hatására, hogy ma rózsaszínbe érkezzünk, és ez így is történt. Van is egy ilyen felhívás, hogy öltöz rózsaszínbe a munkahelyen, mert hogy Dunaharaszti is csatlakozik a rózsaszín szalagos séta, illetve beszélgetős délután tabuk nélkül a merrák ellen, mert hogy a merrák ellen hívjuk fel így a figyelmet. Hazai Tímeával, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával beszélgetünk, nem csak erről a témáról, de ezzel kezdünk. Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
5: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
4: Hát már mondhatni, hogy ez hagyomány Dunaharasztin, nem? Hogy elmentek egyet sétálni, és valóban így van, hogy beszélgettek is ennek kapcsán tabusított témákról.
5: Így van, és ez büszkék is vagyunk rá, ugye Kormanik Andrea egyébként a Szociális Bizottságnak a külső tagja az, aki megálmodta ezt a rendezvényt, és 2020 óta működik a rózsaszín séta Dunaharasztin, ami fel szeretné hívni a figyelmet arra az egyik leggyakoribb betegségre, ugye, ami a hölgyeket érinti, ami a mellrák. És valamiért nagyon-nagyon jellemző a társadalmunkra, hogy ami betegség, ami nehézség, az bizony nagyon gyorsan tabusítva lesz. És ez a tabu, ez meg még tovább betegíti akár azt, aki küzd ezzel a betegséggel, illetve a környezetét, a hozzátartozókat. Ugye nagyon sokszor szokták hangsúlyozni a mentális egészséggel foglalkozó szakemberek, hogy rendkívül fontos, hogy a család, a barátok, azok ne érezzék azt, hogy ezt elő se lehet venni ezt a témát, csak látunk valamit, ami egy nagyon fontos emberrel a környezetünkben történik. Esetleg azt látjuk, hogy kendő van a fején, de nem merjük megkérdezni, hogy mi történik vele. Szóval ez mind-mind csak tovább távolítja az embereket egymástól, és nem segíti azt, hogy az, aki ezzel a betegséggel küzd, az egy támogató, családi, baráti kapcsolatokkal teli helyzetben gyógyulhasson. Úgyhogy a séta emiatt rendkívül fontos, és amit mondtál, hogy eddig is beszélgetős volt ez a helyzet. Ugye az emberek kijöttek rózsaszín szalaggal a ruhájukon, és beszélgettek, természetesen főleg hölgyek. 2024-ben állt oda egyébként Dunaharaszti városa hivatalosan is a rendezvény mellé, amit Kormanik Andrea indított, és dr. Válóczi Hírják Gabriella aljegyző asszony odaállt, és nem csak ő maga, hanem ugye a város is felvállalta a rózsaszín sétának a fontosságát, ami rendkívül fontos, mert hát nem csak egy sétáról van szó és egy túráról, hanem egy üzenetről, egy felhívásról, és ahogy Andrea, Kormanik Andrea, a főszervező fogalmaz, ez egy ajándék is, és az, azért hozta létre az eseményt, hogy a közvetlen környezetünkben is felhívjuk a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálat fontosságára, a korai felismerés életmentő szerepére, és az emberi kapcsolatok fontosságára. Úgyhogy a SZÉTA 2026. október 18-án, vasárnap, 16 órától, tehát egy kellemes délután 4 órától, a Hősök teréről indul, Dunaharaszti Hősök teréről, és a Laffert kúriáig tart, ahol pedig először a Rózsaszín séta történetében előadók várják a sétálókat. Dr. Szent Mártoni Gyöngyvér klinikai onkológus fog előadást tartani, ő a Semmelweis Egyetem munkatársa, Haris Éva, aki okleveles egészségügyi szaktanár és életmódtanácsadó. Jön Budavári Orsi, aki sminktetováló és orvosi mikropigmentációs szakértő. Ugye már fényképeken sokan láthattunk olyat, hogy ahol szükség van arra, hogy egy hölgy magabiztosan érezze magát, ott a sminktetoválók bizony rendkívül sokat tudnak segíteni. És Tári Cuni Kata sorstársi segítő is ott lesz, aki a Mellrák Info Egyesület önkéntese. Hát akit nem is olyan régen, 2025-ben diagnosztizáltak mellrákkal, tehát Kata első kézből nagyon-nagyon sok fontos információt meg tud majd osztani azokkal, akik eljönnek a rózsaszín sétára, és tényleg szeretném újra hangsúlyozni, hogy nehéz témákról beszéltem az előbb, nehéz mondatok hangoztak el. Nagyon fontos, hogy ami az életünkben nehéz, abból ne gyártsunk tabukat, mert akkor még nehezebb lesz.
4: Igen, abszolút, meg nekem is van egyébként olyan jellegű személyes történetem, hogy több mindenkiről tudok, hogy volt mell eltávolító műtétje, de olyan érdekes ez, hogy ugye a ruha eltakar, elfed, és ugye látjuk, mert mit tudom én, nem olyan a dekoltázs, vagy nem tudom, de nem beszélünk róla, pedig hát nagyon-nagyon sokan érintettek, meg miért ne lehetne erről beszélni? Végre egy hely, ahol nyíltan lehet ezekről a témákról beszélni. Egyébként Kormanik Andrea ugye a főszervezője, a házigazdája, meg az egész megmozdulásnak a megálmodója, igyekszünk majd őt is behívni adásba, és akkor beszélgetünk róla. Ugye korábban már elmondta nekünk, hogy ő is egyrészt valamilyen szempontból érintett is, másrészt meg hát ugye miután ő kozmetikus, nagyon sok nővel találkozik, igen, és neki is feltűnt, hogy mennyire sokakat érint ez a téma, úgyhogy tényleg tabukat döntöget ezzel. Nagyon szépen köszönjük ezzel kapcsolatban az információkat, és akkor hát ha már így séta meg egészség, akkor van egy másik hírünk is Dunaharasztiról, a Kandó Kondi Parkban lehet feltöltődni a telefonnal együtt, mert hogy ott történt egy kicsike változás, mi egészen pontosan.
5: Dunaharasztin egy okos padot telepítettünk, és hogyha Budapesten már több szabadtéri Kondi Parkban ugye lehet látni olyan építményeket, ahhoz föl lehet tölteni a telefon. De hogy miért van szükség arra, hogy egy street workout pályán az ember a telefonját töltse? Ez egyébként nagyon sokan átélik ezt a helyzetet, akkor, amikor mondjuk szeretnének elindítani egy edzésprogramot, vagy befizetett egy applikációra, vagy egy kihívásra, és szeretné nézni a következő gyakorlatot, vagy zenét szeretne hallgatni közben, vagy a barátaival közös edzést tervez, és ilyenkor nagyon jó szolgálatot tehet egy okospad. Az okospad az napelemmel működik, tehát az energiát azt napelemek működtetik, és itt föl lehet tölteni akár USB kábellel, de hogyha olyan készülékkel rendelkezik az illető, akinek a vezeték nélküli töltés támogatja a telefonja, akkor erre is van egy kijelölt töltőfelület, és meg lehet oldani ezt is ott. A Kandó Kondi egyébként sokan kérdezték, hogy hol van, hát hol máshol, a Kandó Kálmán utcában, tehát Dunaharasztin, ugye a Mindszenty utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél van egy vasúti átjáró, és ahogy átjövünk a vasúti átjárótól, hát attól függ, hogy melyik irányból megyünk, a Kandó Kálmán utca egyik kis részében nem lehet eltéveszteni, ott alakítottunk ki egy egyébként zárható kondiparkot, de ez reggel 8 és este 8 között nyitva van, és mindenkit nagyon sok szeretettel vár a Street Workout pálya ahhoz, hogy kapcsolódjon, hogy feltöltődjön, és hát ne csak a telefont töltsük föl, hanem a mozgással önmagunkat is. Elképesztő sokat számít az egészség szempontjából. Még voltak olyan visszhangok is egyébként, hogy jaj, még itt is telefon, uh-huh. és még itt is wifi, és még itt is tölteni, de hát megváltozott a világunk. Szóval én is rengeteg embert látok, ugye igen, applikációkkal járunk futni, és megnézzük, hogy mi volt az a táv, amit lekajakoztunk, és merre bringáztunk, és ezt szeretjük megosztani akár a barátainkkal, ismerőseinkkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy remek új lehetőség, mindenkit szeretettel vár a Kandó Kondi, az okospad, ahol akár wifi-re is lehet hamarosan csatlakozni, és tölteni a telefont, amelyek napelemmel működnek, egyébként az pedig már most is működik.
4: Még így a végére, bocsánat, csak ugye ez az a Kondi Park, ahol péntekenként, nem tudom, hogy még mindig, de
6: ja,
4: hogy egy ideig
6: ingyenesen.
4: Ugye itt a Gyerebeház mellett van, és én nekem is volt szerencsém egyszer ott végigkövetni a fiataloknak az edzését. Pontosan. És nem csak a fiataloknak, mert hogy bárki csatlakozhatott ehhez.
5: Így van, pontosan. Péntekenként este 7-től 8-ig vezetett edzés van a Dunaharaszti Kandó Kondi Parkban, ahova bárki csatlakozhat. De egyébként a gyerebeházas srácok, lányok szoktak átmenni, mozogni, edzeni, vagy csak nézni azt, hogy aki ügyesebb, az már hogyan tud előre haladni a különböző gyakorlatokban. Fontos, megint csak azt mondom, talán a közösség a legfontosabb, és a kapcsolódás egymáshoz a sport kapcsán is lehet. Közösen sportolni, mozogni, és egy jó zenére együtt nyomni.
4: Köszönjük szépen Hazai Tímának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának a friss aktualitásokat. Egy hét múlva újra beszélgetünk.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, a Sziget-Szent Miklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonság fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
7: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket, mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
6: A kémények ellenőrzésére is figyelmeztet a katasztrófavédelem. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője hozzátette, a fűtőberendezések mellett a kémények megfelelő állapota szintén fontos a biztonságos fűtési szezonhoz. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, hozzájuk a kéményseprők automatikusan érkeznek az ellenőrzés elvégzésére. A családi házak tulajdonosainak viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A katasztrófavédelem arra kéri a lakókat, hogy még a fűtési szezon előtt gondoskodjanak a szükséges ellenőrzésekről, ezzel is csökkentve a kéménytüzek és a fűtéssel összefüggő veszélyhelyzetek kockázatát.
7: Van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
6: Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szent Miklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett e-tanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
8: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a szigetszentmiklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az 5-ből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
6: Rendhagyó projektnapot tartottak a szigetszentmiklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piroslapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerű sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasoltak. A műhely munka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg. Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Szigetszentmiklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Szigetszentmiklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola intézmény vezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila általános iskola kórusa és Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a vitéz Miketz Kálmán honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek.
5: Sporthíreink.
6: Natália Kuczowski lesz a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának harmadik légiósa a 2026-27-es szezonra. A klub saját felületen jelentette be az amerikai center leigazolását. Ahogy korábban is hírulattuk, az eredetileg kinézett Moses Davenportot a klub egy hét közös munka után hazaküldte, ezért a bajnokság első három találkozóján két külföldi kosarassal álltak fel, miközben a harmadikat keresték. Az új érkező korábban Eurókupában is szerepelt és több európai élbajnokságban is játszott. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, mindenképp erősítés lesz az amerikai, aki emellett emberileg is nagyon jól illik a csapatba.
5: Időjárás.
6: Kedden is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő. Szerdán folytatódik a napos száraz őszi idő, az északi szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban -3 plusz 7, napközben 13-18 fok lesz.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából túrát szerveznek Dunaharasztin. Az érdeklődőket október 18-án vasárnap délután 4 órakor várják a Hősök terén, ahonnan egy nagyjából 1 órás közösségi séta indul. A szervezők célja, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a résztvevők nyíltan, tabuk nélkül beszélgethessenek a merrákról, személyes tapasztalataikról és félelmeikről. A program a túra után a Laffert kúriában folytatódik szakmai előadásokkal és interaktív párbeszédekkel. A vendégek között szerepel dr. Szentmártoni Gyöngyvér, PhD-s klinikai onkológus, Haris Éva, életmód tanácsadó, Budavári Orsolya, orvosi mikropigmentációs szakértő és Táli Cunyi Kata, sorstársi segítő. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bettyel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább itt a Süsfelnapban. Baleset történt az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra a lehajtó ágon. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani. A 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Aztán az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es, illetve a 14-es kilométer között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt egyre nagyobb a torlódás, már közel 8 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül élénk a reggeli forgalom a 10-es főúton is a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrén, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is itt a Csepel-szigeten lassú haladásra kell készülnötök. Egyébként továbbra is kint vannak a rendőrök, azt jelzi nekem a térkép a Kölcsey Ferenc utcában Dunaharasztin. De lassú a haladás egyébként Taksony és Dunaharaszti között az 510-es úton is, valamint araszol a kocsisorra Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, és élénk a forgalom a Gerinc úton is, Sziget-Szent Miklóson, valamint a Műúton is mind a két irányban jelenleg torlódás van. Vezessetek óvatosan, kitartást és jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött továbbra is Bredák Szandi és Somogyi Betti. Október 13-a kedd van, este 8 óra után pedig ismét jelentkezik az Itt élünk című térségi riport műsorunk. Ezúttal pedig Petyko Ági kolléganőnk Dunavarsányban látogat el, mert hogy október 3-án egy jótékonysági napot szerveztek. A Szívkórház gyermekosztályának gyűjtöttek, és Petyko Ági is ott volt ezen a rendezvényen, beszélgetett például egyébként Megyesi Melindával, az Élethajó értékőrző hálónak a vezetőjével. Arra gondoltunk, hogy hozunk nektek a ma esti adásból egy rövid részletet. Hallgassuk meg!
5: Első alkalommal rendezték meg az Ízek határok nélkül a szívek jegyében rendezvényt. Megyesi Melindával, az Élethajó értékőrző háló egyesület vezetőjével ülünk itt egy padon. Melinda, mesélj nekem erről a rendezvényről. Miért jött ez létre?
6: Ez elsősorban a szívbeteg gyerekekért jött létre, hogy a berendezésekre gyűjtsünk a kórházban nekik mindenféle dolgot, amire szükségük van, mert sajnos van, hogy a legalapvető dolgokra is szükségük van. És itt, amit itt látsz tulajdonképpen, ez mind a szeretetből jött, tehát a helyi iskolából, a helyi óvodából, a helyi bölcsödéből, vállalkozók, magánemberek, sőt Vány is, a Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott hozzánk, úgyhogy ez mind a szeretetből jött létre.
5: És hogyan tudnak itt most adakozni a mai napon az emberek? Utalnak készpénzben? Ez általában mindig felmerülő kérdés, illetve hogy juttatjátok el majd a rászorulóknak?
6: Ez szeretetjegy formájában, ők vesznek szeretetjegyet, és választhatnak ételeket, italokat, különböző szolgáltatásokat, arcfestés, csillámtetoválás, és utalás formájában fogjuk majd átutalni a kórház alapítványának.
5: Itt körülnézek, és hát rengeteg asztal, ételek, vidám gyerekek futnak, szaladnak, de mesélj kérlek egy kicsit, hogy épült fel a nap.
6: A nap az úgy épült fel, hogy a Will Power Sportegyesülettől tánccal indították a napot, illetve Lent Hármarcs és egy egyesülete is fellépett, Rebeka is népdalt énekelt, illetve volt csinálmtetoválás, folyamatosan kreatív foglalkozás, arcfestés, és persze a finom étkek sem maradhattak ki az asztalról.
5: Miért pont az Országos Szívkórházat választottátok a úgymond kedvezményezetnek, akinek gyűjtöttök?
6: Azt gondoltuk, hogy egy olyan közeget kéne megcélozni ezzel, hogy tudjuk támogatni, amivel nem minden ember foglalkozik, esetleg mi mondjuk egy sürgősségi osztály helyzetében, hanem nagyjából akkor kezdenek el az emberek foglalkozni ebben, mikor saját környezetükben vagy ismerőség által szembesülnek, hogy igenis mennyi sok gyermek van, aki sajnos érintett, és azért gondoltuk, hogy olyan közeget emeljünk ki, aki egy kicsit egyedibb, egy kicsit más, és hogy a szívkórház, hogy mi is szív a szívért, tehát ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy így így válasszuk ki.
5: És már hallhattátok az előzőekben Medgyesi Melindától, hogy miért hozták létre ezt a mai napot, viszont képzeljétek, Knull Ildikó Ványtelepülésről itt van velünk, aki csatlakozott az egyesületével ehhez a mai naphoz. Vány egyébként, hogyha minden igaz, akkor Bugyi mellett található település, tehát egy térségi településről van szó. Kérlek, mesélj nekem a ti egyesületetekről.
3: Hát igazából mi még nem vagyunk igazi egyesület, inkább úgy mondanám, hogy nagyon lelkes közösségépítők vagyunk, vagy szeretnénk lenni. 10 éve próbálkozunk ott Felsőványon, nagyon kevesen élünk ott. Gyereknapokat szoktunk szervezni, 5 éve bogrács főzőversenyeknek is ad helyszínt ez a település, illetve ahol mi ott kialakítottunk magunknak egy helyet. És mi most ide főzni jöttünk, tehát ez volt a mi részvételünk itt, és ezzel próbálunk segíteni az egyesületnek, Melindáiknak, és a jövőben remélhetőleg nagyon sok jót fogunk együtt cselekedni.
5: Legyen így, én ezt kívánom. És hogy kapcsolódtatok ti a Melindával? Honnan ismeritek egymást?
3: Minket összeismertettek, összehozott minket itt a helyi vállalkozó Lukács Katalin. Ő nagyon jó barátunk nekünk, minden rendezvényünkön részt szokott venni, nagyon tetszik neki az, amit mi ott csinálunk Felsőványon, és úgy gondolta, hogy Melindáikkal mi sok jó dolgot hozhatunk össze együtt.
5: Dunavarsányból jelentkezem még mindig, és egy fantasztikus rendezvényen járunk, ahol a jótékonykodás a cél, és ide kitelepült az Édes Otthon is. Ez egy új étterem Dunavarsányban.
7: Így van, ez egy új étterem. Én Loman György vagyok, én vagyok az, aki általában ugye az ételek mögött állok, a kulisszák mögött nyilván. A mai nap egy babgulyással készültünk, egy nem hétköznapi babgulyással, mivel hogy ez egy sertéshús, füstölt oldalas, illetve csülök keverékéből készült el házias ízekkel, gazdag ízvilággal, és úgy próbáltam elkészíteni magát az ételt, hogy természetesen minden korosztálynak ez megfelel. Ilyen.
5: Egyébként ti, mint az étterem, az Édes Otthon, mennyire tartjátok fontosnak a jótékonykodást?
7: Nagyon fontosnak tartjuk, mivel mindannyiunk többségében családdal rendelkező emberek vagyunk, nagyon empatikusak vagyunk egymás irányába természetesen, és mindent megpróbálunk megteremteni azért, hogy ne csak nekünk, hanem a családtagjaink is ugyanúgy jól érezzék magukat. Ez átvitt értelemben azt is jelenti, hogy ezt a vendégeink felé is teljesen kivetítjük, hogy az otthon lényeget 100%-osan az legyen, amit mi próbálunk tükrözni az emberek irányába.
5: Portik Cseres Évával beszélgetek itt Dunavarsányban, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület szeretett napján, én csak így neveztem ezt el a mai napon, hiszen a Szívkórháznak gyűjtöttek összeget, és hát ehhez a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár is hozzájárult. Ti hogyan kapcsolódtatok be ebbe a mai programba, Éva?
8: Hát tulajdonképpen úgy, hogy amikor az élethajó megalakult pár hónappal ezelőtt, én már a kezdetekkor ott voltam az alapító tagok között, mint önkéntes, mert a Melindával ismertük már egymást körülbelül egy éve, és sokat mesélt nekem az élethajóval kapcsolatos álmáról, és jeleztem neki, hogy abszolút támogatom, és azon, amin gondolkodik, abszolút azzal kapcsolatban én azonosulni tudok magánemberként, és azt gondolom, hogy mint intézmény is ez egy olyan win-win helyzet, amiből mind a ketten tudunk nyerni, hiszen az igazi érték maga a közösségépítés, és első perctől mögéjük álltam az élethajó mögé, és eddig ugye kisebb programokat rendeztek, amin szintén ott voltam, akár önkéntesként, akár intézményként, amiben tudtunk segíteni, hát a legtöbbet, amit tudunk segíteni, ugye az maga a helyszín, ami nagyon fontos lehet, és hát nem volt ez most sem kérdés, hogy egy ilyen nagy volumenű rendezvényt, amiben még nem volt tapasztalata az élethajónak, akkor én felajánlottam a szakmai segítséget is, és azt a biztos háttért, amivel én tudom segíteni ezt a rendezvényt, és így közösen segítettem ennek a megálmodásában és a véghezvitelében.
0: A teljes adást ma este 8 órakor tudjátok meghallgatni itt a Lakihegy Rádióban, az Itt élünk című térségi riport műsorunkban. Tehát jótékonysági napot szerveztek október 3-án Dunavarsányban, a Szívkórház gyermekosztályának gyűjtöttek. Maradjatok velünk akkor is, a folytatásban pedig a Lakihegy Rádió ébresztő műsorával, a Süsfelnappal.

0: Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresni.

0: kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozásoknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. A Bekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszály károk mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak ennek a felével számol. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, írta a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását is. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították.
1: Időjárás.
0: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben több felé megélénkül. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi.

0: közlekedési információkkal megyünk is tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Történt korábban egy baleset az M0-as M5-ös csomópontban az M0-asról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágon. A kihajtó ág továbbra is le van zárva, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani. A 34-es kilométernél lévő Gyálper Szent Imre csomópontig, aztán ott vissza tudtok fordulni az M5-ös Szeged irányába. Ezen kívül pedig az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es, illetve a 14-es kilométer között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt egyre nagyobb a torlódás, hát nagyjából már közel 8 kilométeren hosszan araszolnak a járművek, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül pedig térségünkben még mindig élénk a forgalom a Gerinc úton Szigetszent Miklóson, de lassú a haladás a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán is, valamint Szigethalmon a Műúton is mind a két irányban torlódás van. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
2: 3 perc múlva 4:09. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
2: És itt van velünk gyakornokunk is, Kónya Benedek. Benni, szia.
4: Sziasztok. Szia.
2: Jaj, már megint napszemcsibe látom, hogy igen, így letoltad a napszemüveget, mert hogy nem véletlen, hogy ha látjátok, vagy később meg tudjátok nézni mindannyian, rózsaszínben. Igen, ja, igen. Rózsaszínben vagyunk, mert hogy, hát ugye ez a hónap, ez sok esetben, sok mindenhol arról, sok helyen arról szól, hogy a merrák elleni küzdelemnek tulajdonképpen így felhívjuk erre a figyelmet, hogy bizony nagyon sokan érintettek ebben a témában. Ugye beszéltünk is ma már hazai témával, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával. Dunaharaszti már évek óta megszervezik a merrák elleni, hát tulajdonképpen sétát. Igen. Ráadásul most lesznek majd különböző előadások, beszélgetések is a témában, és mi is rózsaszínbe bújtunk, mert hogy emellett ráadásul a Merrák Info Egyesület hirdetett egy olyan kis összefogást, hogy október 13-án dolgoz Pinkben, mert hogy ez a Pink World Day 2026. Hát az első kérdésem Benni felé, hogy nehéz volt rózsaszín bármit találnod otthon? Már lekerült a napszemcsés? Rózsaszínbe láttad a világot benne?
4: Igen, igen. Hát igazából csak azért vettem fel, hogy így megmutassam, hogy kiállok emellett. Egyébként nem, mert én nagyon szerettem ezt a színt, és tudod, ilyen filmesen, hogy ez lazac színű.
0: Amúgy igen, ja, tényleg úgy is emlegetik, hogy akár lazac szín.
4: De amúgy nem volt nehéz, meg szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy tényleg a fiúk is álljanak ki a lányok mellett, és így mutassuk meg.
2: De cuki vagy. Mi igen, hát hallani. Ugye van egyébként a férfiaknak is majd a következő hónap, azt hiszem a
4: igen,
2: tiétek.
4: Igen,
2: ugye
4: ez a Movember. Ez a prostata rák ellen, most nem akarok nagy...
2: Az,
0: de
2: igen.
0: Az, igen, elvileg az.
2: Igen, és itt mesélted, hogy majd ősemberként fogsz bejönni hát december elején, vagy nem tudom, hogy mikor, mert hogy te is beszoktál állni amellé a kezdeményezés mellé.
0: Egyébként ezt egyre többen tartják, vagy legalábbis én így a korábbi években, akár csak ha így a Facebookot végig görgettem az ismerőseimet, sokan posztoltak, hogy ők is tartják ezt a novemberi hónapot.
2: Egyébként fontosak ezek, hiszen most például mi is ezért beszélgetünk erről, és ugye visszatérve például a Dunaharaszti sétára, jön majd hozzánk egyébként szerdán vendégként a főszervezője, aki egyébként egy bőresztéta. Tehát, hogy sok...
0: Kormanik Andrea, igen.
2: Igen, igen, Dunaharasztin, hát kozmetikusként talán úgy jobban érthető, hogy nagyon sok hölgyel találkozik, és így rájött a beszélgetések során, hogy mennyire sokan érintettek ebben a témában, és hogy mennyire tabu ez a téma, és szerintem egy ilyen alkalom például, hogy mi is most rózsaszínbe öltöztünk, beszélgetünk erről, abszolút segít abban, hogy egy ilyen témát kevésbé tabusítsunk szerintem.
0: Hát így van, meg ugye felhívjuk a figyelmet tényleg arra, hogy járjunk szűrésre.
4: Így van, nagyon fontos.
0: Tehát ami a legfontosabb talán, igen.
2: De talán egyébként igen.
4: Mindenbe. Tehát nem csak a márrákra, hanem hogy igen, bármi, ami rák, az egy hihetetlen szomorú és erős.
2: Meg ugye az az érdekessége ennek az egésznek, hogyha ez időben kiderül, azt hiszem, hogy a merrák pont az a téma, hogyha időben kiderül, akkor viszonylag zökkenőmentesen a legtöbb esetben lehet kezelni. Viszont ha már későn derül ki, ott már azért
0: vannak gondok. Igen, egyébként pont azt olvastam, hogy az 5 éves túlélési esély, hogyha időben felfedezik, akkor ez több mint 99%. Na, hát ez gyakorlatilag teljesen meggyógyul, és ugyanúgy teljes életet lehet élni utána is.
2: Igen, és ugye erre tényleg vannak vizsgálatok, 40 felett egyébként erősen ajánlott, sőt, hát nem tudom, hogy fogalmazhattak-e úgy, hogy kötelező, mert hogy nyilván nincs fejvesztés, hogyha az ember lánya nem megy el. Egyébként képzeljétek el, hogy én pont voltam legutóbb nem olyan régen egy ilyen vizsgálaton, mert elküldött a nőgyógyász, minden rendben volt, hál' Istennek, de találkoztam egy ismerősömmel, aki már benne van abban a korban, hogy neki évente ajánlatos menni. És mondta, hogy hát ő egyébként nem tudom hány éves, 50, de hogy most volt először, mert hogy, és nagyon sokan, mert nem tudom, hogy vagytok.
0: Igen, vizsgálattól félnek.
2: De nem is az, hanem attól félnek, hogy mi van, ha kiderül valami.
4: Ez a magyar
0: mentalitás. Inkább
4: hogy elmegyek orvoshoz, az baj lesz.
2: Egyrészt, másrészt meg, hogy nem akarok tudomást venni róla, tehát azt, hogy a szőnyeg alá söpröm, az sokkal megnyugtatóbb, mint azt, hogy kiderül, miközben, ha kiderül még időben, akkor sokkal, tehát, hogy olyan furcsa ennek az egésznek az elmélete, hogy inkább ne derüljön ki, az a jobb, mint az, hogy kiderül és időben elkezdjük kezelni. Nem?
4: Igen.
2: Ti hogy vagytok amúgy ezzel? Tehát például, Beni, te mondjuk azért még fiatal vagy, nem vagy érintett abban a korosztályban, hogy akkor ajánlatos kötelező mondjuk nálatok is vizsgálatra menni, de hogy te például az a típus vagy, aki inkább elébe megy, vagy az, hogy jaj, nem megyek, nehogy kiderüljön valami.
4: Hát ugye nekem a versenysport miatt elég sűrűn jártam sportorvoshoz, tehát így néztek, viszont ha bármi panaszom van, én mindig tologatom sajnos, uh-huh. meg otthoni kezelés, ez meg az.
2: De azért, mert tartasz attól, hogy valami kiderül, vagy úgy vagy vele, hogy jó van, majd elmúlik.
4: Vagy csak inkább a második.
0: Ja, inkább a második. Ez gondolom legyen akár egy fogorvos, tehát nem kell ilyen nagyon durva betegségre gondolni.
4: Nem.
0: De a fogfáj is olyan, hogy hát egy picit fáj, jó, ez majd úgy is elmúlik. Igen. Aztán az a baj, egyre rosszabb lesz. Tehát én ezt már megtanultam, hogy például akár a fognál, az valahogy nem múlik el. Tehát ha az elkezdi, az tényleg rosszabb lesz egy idő után.
4: Betokosodik.
0: Általában. Igen.
2: Egyébként nehéz eltalálni szerintem azt az egyensúlyt, hogy mi az a tünet, amikor tényleg az van, hogy jó, majd elmúlik, és mi az, amikor érdemes elmenni orvoshoz. Nézek itt közben statisztikákat, így a merrák tekintetében Magyarországon meg a világban. Egyébként nem tudom, azt tudjátok-e, de hogy az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos betegsége, tehát hogy viszonylag elég nagy számban, mert hogy azt írják, hogy például a világon az új női emlőrákos eset csak 2024-ben majdnem 2,5 millió, és 2024-ben szintén igen, emlőrák miatti halálozás 694 000. Tehát, hogyha mondjuk ebből jó néhányan mondjuk időben megtudták volna, hogy baj van, akkor valószínűleg nyilván jobb lenne ez a statisztika, de sajnos ez van. Egyébként Magyarországon Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség 2024-es becslései szerint 7448 új emlőrákos eset volt 2024-ben. Egyébként érdekesség, hogy itt úgy írják, hogy nők és férfiak együtt. Tehát bármennyire is furcsa, de egyébként férfiak is.
0: Emlőrákot, csak nagyon-nagyon ritka. Itt konkrétan azt írják, hogy körülbelül minden 1000 női esetre jut egy férfi érintett. Tehát mondjuk ez nem egy túl gyakori szám, de van. Tehát hogy egyébként létezik.
2: Igen, meg most azon gondolkozom, hogy ugye elég, hát néhány ismert ember is, akár világhírű színésznő, énekesnő is felvállalta, hogy, és elmondta, hogy volt ilyen esete. Például Kylie Minogue 2005-ben 36 éves korában diagnosztizálták emlőrákkal, műtéten és kemoterápián is átesett, majd visszatért a színpadra. És szerintem azért fontos, hogy ők például emellett így kiállnak, mert így talán tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy kevésbé tabu a téma, és hogy ó, hát ha ő kimert ezzel állni, akkor én miért
0: akkor
2: nem?
0: Akkor én miért ne? Én egy úgymond átlagos ember, ő meg ugye egy ilyen nagy világsztár. Meg egyébként szerintem is az ő szerepük ebben fontos, mert akkor legalább felhívják a figyelmet, hogy ha ő is elmegy orvoshoz, akkor talán a egyszerű hétköznapi ember is megy el hozzá, hogy akkor én
4: olyan
0: is.
4: Szomorú, nem, hogy ilyen tabu téma, tehát hogy miért kéne annak lennie?
2: Igen. Igen.
0: Az összes szűrővizsgálat egyébként szerintem valahol egy kicsit olyan tabusítva van még mindig.
2: Hát igen, meg egyébként önmagában így valahogy ez a rák, pedig miközben, ez megint egy kicsit olyan, és lehet, hogy most szélsőséget mondok, de ez megint egy olyan téma, mint például már bocsánat, de a halál, tehát hogy az is mindenkivel megtörténik, mindenki meg fog halni, nem tudom ezt, hogy tudjuk-e, mégsem beszélünk róla most, nem azt mondom, hogy mindenki rákos lesz, de a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon-nagyon nagy számban lesznek ilyen-olyan daganatos, akár jó indulatú daganattal küzdenek az emberek, mégsem beszélünk róla. Egyébként ugye ez a masztektómia, így hívják a teljes emlőeltávolítást, és most nem akarok butaságot mondani, most éppen ennek nem olvastam utána, de úgy emlékszem, hogy Angelina Jolie elé ment a dolgoknak,
4: igen,
2: hogy ő leszedette.
4: Igen,
2: a...
4: és valamilyen sminkekkel, mert plasztikával oldotta meg, nem, hogy ne legyenek olyan feltűnő jelei.
5: Igen, bár nem emlékszem egyébként, hogy ez azért, mert neki volt a családban.
2: Igen,
5: is, ugye,
2: én úgy emlékszem, ezért, hogy azért, mert hogy a családban a hölgyeknél, a felmenőinél, szinte mindenkinél ez előfordult, és ő elé
5: ez
2: ment.
5: Ez lehet öröklött, ez
2: igen.
5: Igaz.
2: Tehát, hogy ő például így, hát neki ez volt a megelőzés, a prevenció, hogy ő elé ment ennek, és ő ezt vállalta is. Egyébként Christina Applegate sajnos 2008-ban 36 évesen diagnosztizálták, kétoldali emlőeltávolításon esett ő is át, később ő is nyíltan beszélt a betegségéről, viszont aztán egy génmutációt is kimutattak nála, nem tudom, hogy tudod-e, hogy ki ő, Christina Applegate, ő a Elbántis filmben, ő volt
5: Kelly.
2: Vagy lehet, hogy neked
5: Kelly.
2: Nincs is meg az a film, vagy sorozat.
5: Nagyon sok filmben játszott, tehát szerintem amúgy így, ha rákeres a Benny, fogja tudni, hogy
2: igen.
5: Ki ő. De rémrendes család.
2: Rémrendes család, tényleg. Neked az megvan az a film? Sorozat? Na, abban ő volt a lány.
5: Tudja, hogy kicsoda, igen.
2: Christina Applegate, de hát meg ő ugye sok más
5: játszott, igen.
2: Betegséggel is küzd, ja, sajnos.
5: Igen, egyébként én olvastam többször korábban, hogy ugye például a várandósabb, illetve hogy azoknál a nőknél, akik már szültek, illetve szoptattak, bár szerintem itt lehet, hogy az mindegy, hogy rövid ideig vagy hosszabb ideig, de hogy az alapvetően mérsékli. Uh-huh. Elméletileg a kutatások ezt mondják, ugye az emlőrák kialakulását. Uh-huh. Nekünk volt egy-két ismerősünk, nem túl közeli, és egyébként tulajdonképpen egyiknek sem volt például gyereke, akinél diagnosztizálták.
2: Uh-huh. Tehát, hogy van így összefüggés.
5: Ismerőségi körébe. Igen, tehát valószínűleg egyébként lehet, hogy van uh-huh. összefüggés, de hát persze ez ki tudja, de a kutatások egyelőre ezt mondják.
4: Képzeljétek el, most olvastam, hogy a megelőzéséhez állítólag az ilyen nagyon sok súlycsökkentő és ilyen cukorbetegség ellenes gyógyszer az nagy mértékben megelőzheti most a 2026-os adatok alapján. Ez is milyen
2: bármint,
4: érdekes.
2: Hogy micsoda, a hogy ezek
4: ezek az a készítmények.
2: Tényleg.
4: A legfrissebb kutatások alapján ilyen 30%-kal javított.
2: Jó, azért ezzel óvatosan, mert most sajnos igen, az meg divattá vált, hogy olyan is szúrja magát mindenféle cuccal, aki ugye nem.
4: Persze.
2: Tehát, hogy ne, hogy valaki most azt mondja, hogy akkor még egy ok, hogy ezzel szúrom magam a mindenféle cukorbetegségre való szerekkel.
4: Ez valami ilyen bulvárcikk.
2: Brit tudósok.
4: Valami...
2: Brit tudósok. Persze, ennek mindig.
4: Nem szakmai folyóiratok vagyunk. Csak
2: persze, hogy... persze. A brit tudósokra fogjuk mindig. Egyébként Olivia Newton-John is, még itt folytatom a sort, a Grease című filmsztárja. 92-ben diagnosztizálták először emlőrákkal, később ráadásul kiújult a betegsége. 2022-ben 73 éves korában hunyt el. Egyébként sokáig támogatta is a rákkutatást és a betegek segítése is fontos volt számára, és egyébként ha már itt tart Bani, azt hittem, ezt akarod mondani, hogy a megelőzés szempontjából ugye egyszer készítettem is erről egy ilyen kis videót, hogy nagyon fontos amúgy az önvizsgálat.
4: Igen.
2: És hogy amúgy olyan furcsa veled erről beszélni, hogy férfi vagy, fiatal vagy, és mégis annyira jó, hogy lehet veled erről beszélgetni, tök jó pozitív példa vagy, mert igenis otthon, hát át kell bizony tapogatni. Most, hogy a férjed vagy a párod tapogatja át, vagy te tapogatod át, azt mindenkire rábízzuk. Egyébként igen.
5: Nem de is hogy... feltétlen naponta, de nyilván ez is rá van bízva az adott illetőre.
2: Hát egyébként
5: igen,
2: azt mondják, egyébként hogy fontos. Havonta, mert ugye nálunk a ciklus miatt
5: havonta.
2: Egyébként...
4: Ilyen csomós.
2: Igen, igen. Egyébként a ciklus is okozhat néha ilyen cisztaszerű valamiket ott. Egyébként engem például ezért küldött el a nőgyógyász, de hál' Istennek mindent rendben találtak. De hogy önvizsgálat, és nem csak a mellrészt, hanem itt fönt a hónaj részt,
5: hát,
2: így át kell masszírozni.
5: Egyébként igen, de én azt hiszem, egyébként van egy ilyen videó is erről, uh-huh. Szerintem a YouTube-on meg lehet találni, hogy konkrétan milyen mozdulatokkal kell úgy kitapogatni, vagy átvizsgálni, hogy az tényleg jó legyen.
2: Igen, és ezt érdemes tényleg megcsinálni, semmiben nem telik, tehát hogy kb. Havonta 2 perc az egész. És akkor így a végén visszatérve még a Merrák Info Egyesületre, ezt azért mondjuk, mert ezt bárki esetleg megteheti ezt, hogy ugye ma van a Pink Work Day 2026, és hogy október 13-ára arra hívnak mindenkit, hogy együtt öltöztessük pinkbe a munkahelyet, mindegy, hogy hol dolgozunk, iroda, kórház, iskola, üzlet, szálloda, műhely, gyár, vagy akár otthon. Azért azt ugye el tudjátok képzelni, hogy nem tudom, egy gyárban az összes férfi rózsaszínben van, vagy nem
4: mind
2: tudom.
4: A Paddingtonban.
5: Ja, tényleg. Hát igen, meg például mondjuk most eszembe jutottak akár egyébként az orvosok is, akiknek nyilván megvan a standard fehér, vagy éppen milyen köpenyük, hát furcsa lenne az is egy picikét.
2: Igen, de képzeljétek el, hogy szerintem arra nagyon jó, én azt gondolom, hogy elkezdjünk beszélgetni, mert hogy ma reggel vittem a kislányomat az óvodába, és az egyik óvónéninek rózsaszín volt a felsője. És hát majdnem megszólítottam, csak rohantunk. Azt hittem,
5: meg is kérdeztem.
2: Nem, de hogy majdnem megszólítottam, hogy te is a rózsaszín nap miatt vagy.
4: Most hol vetted ezt?
2: Nem azért. Most kivételesen nem azért, hanem hogy te is. Nyilván, ha nem rohantunk volna, lehet, hogy elkezdek vele beszélgetni, és akkor vagy kiderül, hogy igen, és akkor arról beszélgetünk, vagy kiderül, hogy nem, és akkor én elmondom neki, hogy amúgy miről van szó, és akkor tudat alatt, nem is tudatosan amúgy te is csatlakoztál ehhez. Tehát, hogy beszélgetés elindításra is tök egyébként jó egyébként ez.
4: Fiúknak mondom, hogy nagyon vagány dolog kiállni, mert például nálunk a Magyar Amerikai Futballszövetség az évek óta azt csinálja, hogy a válogatott mindig októberben játszik, és a válogatott mezén van a kis pink szalag.
2: Tényleg. Most ezt komolyan mondod. Ezt csak így bedobtad így a végén, nem, hát ez óriási sztori.
4: Szóval álljunk ki, mert nagyon vagány.
2: De jó, hát én nem is nagyon teszek ehhez semmit hozzá, mert ez nagyon jó végszó volt. Álljunk ki, mi is kiállunk, mindjárt készítünk egy fotót, és akkor elküldjük a Merrák Info Egyesületnek, mert hogy azt írják, hogy készítsünk közös fotót, küldjük el nekik, ha kiposztoljuk, akkor pedig őket is jelöljük meg, mert hogy ezzel is lehet így csatlakozni ehhez a szuper kezdeményezéshez. Ha gondoljátok, akkor ti is álljatok be. Ha még nem öltöztetek fel, ha meg igen, öntsétek el véletlen magatokat valami rózsaszínnel, és akkor...
4: És járjatok szűrésre.
5: Így van.
2: Gyönyörű végszó, köszönjük Beninek, gyakornokunk, aki itt marad még velünk egész nap, és ti is bízom benne, hogy itt maradtok. Ez a Lakihegy Rádió, Süsfelnap című műsorunk, az ébresztő műsorunk, vendégeink is lesznek, maradjatok velünk.
4: Sziasztok!
6: Minden reggel veletek ébredek.
7: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
3: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
9: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
8: Uramisten!
9: Talán valami baj van.
8: Nincsen.
9: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
8: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
10: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű károgyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
11: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
3: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, a szigetszentmiklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonságos fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
13: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
12: A kémények ellenőrzésére is figyelmeztet a katasztrófavédelem. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője hozzátette, a fűtőberendezések mellett a kémények megfelelő állapota szintén fontos a biztonságos fűtési szezonhoz. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, hozzájuk a kéményseprők automatikusan érkeznek az ellenőrzés elvégzésére. A családi házak tulajdonosainak viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A katasztrófavédelem arra kéri a lakókat, hogy még a fűtési szezon előtt gondoskodjanak a szükséges ellenőrzésekről, ezzel is csökkentve a kéménytüzek és a fűtéssel összefüggő veszélyhelyzetek kockázatát.
13: Van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
12: Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti, gasztroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján, a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. Ma reggel 7 órától híd felújítási munkálatok kezdődtek, emiatt forgalomkorlátozás van az M0-as autóúton, a Deák Ferenc utca, illetve Deák Ferenc Duna hídon pontosabban az M1-es autópálya irányába. A híd két külső forgalmi sávját lezárták, a korlátozás pedig hát várhatóan egészen október 20-áig tart, úgyhogy azért ez hosszabb ideig. A felújítás ideje alatt az autósok a két belső forgalmi sávot használhatják. A Halásztelki csomópontban az M1-es autópálya irányába történő felhajtás továbbra is biztosított, azonban a megszokottnál is lassabb haladásra kell számítani, amit egyébként látunk is a térképen. Sajnos az M0-as déli szektorának jelentős forgalma miatt a sávlezárás különösen a mostani reggeli, valamint a délutáni csúcsidőszakban okozhat fennakadásokat. Az érintett útszakaszon időszakos torlódások alakulhatnak ki, amelyek ráadásul a környező utak forgalmára is hat. Lehetnek. A korlátozás a Dunaharasztiról az M0-as déli szektorán az M1-es autópálya irányába közlekedőket is érintheti, ezért érdemes az utazásokat előre jól megtervezni. A Magyar Közút arra is kéri ráadásul a járművezetőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet, és lehetőség szerint hosszabb menetidővel számoljatok. Nagyon sajnáljuk, hogyha ebben sokan érintettek, már pedig valószínűleg azok. A baleset történt az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányára lehajtó ágon, a kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Továbbra is lehet minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, nem csak hangban, hanem képben is, videós formában is. Maradt velünk a stúdióban Beni gyakornokunk is, viszont közben Lázár Gergő, Szigetszent Miklósi közösségi házigazgatója is becsatlakozott hozzánk. Ő nem rózsaszínben, mert neki nem szóltunk, hogy ma van dresszkódunk.
3: Ez igaz.
0: Ja, mert rá kelleni küzdelem napja van ma, meg úgy az egész hónapban, úgyhogy ma úgy döntöttünk, hogy rózsaszínben öltözünk. Na, de hát nagyon sok másról viszont tudunk Gergővel beszélgetni. Csak így visszatekintve, milyen volt az elmúlt hétvége, csak egy-két mondatban, hiszen túl vagyunk az első Miklósi Városnapok fő programjain, de hogy egyébként még tart.
4: Ez így helyes. Egyébként köszönöm, hogy a dresszkódról nem szóltatok, mert nem tudtam volna megoldani.
0: Tehát, akkor csak forgolódtál volna álmatlanul, hogy mit vegyek föl, mit vegyek.
4: Nem, maximum összesatírozok egy fehér pólót, de nem tudtam volna megoldani.
0: Benitől megtudtuk, hogy egyébként nálatok ez lazac szín, nem rózsaszín. Jó?
4: Én nálam
0: sincs.
4: Piros, zöld, sárga, kék, én ezeket a színeket ismerem, nem, meg a feketét, meg a fehéret. Nem
0: így
4: ismerem
0: is
4: ezt
0: rendjén.
4: A többi színt. Szóval igen, a városnapoknak ez az első etapja október 5-től kezdődően gyakorlatilag, hiszen akkortól indultunk el. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szépen halad. Rengeteg kollégák nevében is tudom talán mondani, meg magam nevében is természetesen rengeteg, úgy érezzük, hogy rengeteg sikerélmény áll most mögöttünk. Nagyon-nagyon jól sikerültek mindezok a programok, szolgáltatások, minden, amit az elmúlt 7 napban megterveztünk és próbáltunk kivitelezni. Pozitívak a visszajelzések a lakosság részéről, pozitívak a visszajelzések a protokoll vendégek részéről, testvérvárosi delegáció is tudomásunk szerint nagyon-nagyon jól érezte itt magát. Az időjárás. Sokszor
0: hát gondoltam rátok szombat este, én nem voltam ott,
3: hogy szakadt. Közben egyébként jó volt.
0: Igen, meg azon gondolkoztam, hogy úgy örülünk végre az esőnek, de jöhetett volna. Előbb vagy később.
4: Nem baj. Helyén volt az is, minden rendben volt, azt is nagyon jól megoldottuk. Aki ott volt a Kéktón az eső ellenére, nagyon jól érezte magát. Hál' Istennek baj nem történt senkivel, semmilyen szempontból. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi szervezők maximálisan elégedettek vagyunk az eddigiekkel. és azt tapasztaljuk, hogy a látogatók, érdeklődők is örömmel fogadták ezt a programot, ami újdonság, és nyilván érezzük, hogy az újdonságot még meg kell szokni, meg kell tanulni mindenkinek, de hát én nagyon sok mostanra bejáratott városi rendezvénynek az első alkalmánál is ott voltam, és tudom, hogy milyen volt az első alkalom, tudom, hogy konkrétan nagyon sokszor a neveket meg kellett tanulni, hogy egy-egy adott név mit akar. Most csak egy példát mondok, városnapi zsibongó. Hát ez az én fejemből pattant ki, és el tudom fogadni, hogy elsőre nem úgy kell fel az ember az ágyból, hogy tudja, hogy mire gondolta a költő. Persze, meg kell tanulni, bele kell rázódni, a második még jobb lesz.
0: És hát ugye úgy fogalmaztunk, hogy már egy nagy része lezajlott az első miklósi városnapoknak, de nem minden. Például még folyamatában van az adománygyűjtés. Én egyébként több helyen is Sziget-Szent Miklóson láttam a kihelyezett
3: kis... kint vannak az adományládák.
0: Adományládák? Igen. Ha valaki nem tudja, miről van szó, akkor azt mondjuk.
4: Igen, igen. Ez a Szent Miklós adománygyűjtő akció, ami a városnapokkal együtt született. Névadónk Szent Miklós, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben kötelezi a várost arra, hogy azért az adhok jellegű gyűjtések mellett évente egyszer legyen egy olyan, legalább egyszer egy olyan gyűjtés is, ami előre tervezhető és gondolható. Ez idei évben a Bíró Lajos Általános Iskolához tartozó Petőfi utcai épület javára gyűjtünk, annak a felújítására, karbantartására, eszközbeszerzésére. 1000 dologra szükséges lehet ez a pénz, majd meglátjuk, hogy mennyi gyűlik össze, és az alapján majd igazgató úr tankerülettel egyeztetve el fogja dönteni, hogy mire tudják azt az összeget fordítani. Ez egy 1912-ben épült épület, ami jelen pillanatban is aktív iskola. Elképzelhetjük, hogy mindenféle pozitív tulajdonságai mellett, hiszen a régiek azért nagyon jól tudtak építkezni, mellett azért természetesen vannak hiányosságok, vannak hiátusok, amiket lehetne pótolni. A gyűjtésnek 3 iránya van. Ahogy mondtátok, kint vannak az adománygyűjtő dobozok, több mint 30 doboz van kint városszerte, és el kell mondanom, hogy azért szépen jövögetnek ezekbe is az adományok, mert vannak például nagyon-nagyon jó ötletek is, engedjetek meg egy visszacsatolást, egy köszönettel együtt, egy olyan ötletért, ami abszolút nem a miénk. Az aprók, a bölcsőde is szeretett volna részt venni ebben a gyűjtő akcióban, és ők azt találták ki, hogy egy csapattal neveztek a halászléfőző versenyre, ami természetesen volt lehetőségük, egy jó nagy csapattal, ők mindig nagyon sokan szoktak jönni, egy nagyon összetartó közösségről beszélünk, és ők kitalálták, hogy saját költségükön ők süteményeket fognak készíteni, amiket ott a helyszínen árulnak, de ezt úgy kell ezt az árusítást elképzelni, hogy kvázi becsületkasszás módon, aki fizet a süteményét, az a dobozba dobjon bele, amennyit gondol az adománygyűjtő dobozba, gyakorlatilag a nap végére teleraktak egy dobozt, telegyűlt a dobozuk a mondjuk úgy, hogy az adományokkal vagy a süti árával, ahogy tetszik. Fantasztikus ötletnek tartom. Ötlet, tényleg, ez tökéletes. Úgy gondolom, bízom benne, hogy a többi dobozban is majd, amikor bontunk is erre, majd visszatérek, fogunk találni majd valamennyi összeget. Lehet természetesen utalni is, a Humanitas 91 közalapítvány ennek a pénzügyi lebonyolítója ennek a gyűjtésnek. A közalapítvány számla száma fönt van a plakátokon, Facebook oldalakon, honlapokon, és hát ugye itt 0-24 órában lehet utalni. Itt az a kérésünk, hogy a Petőfi suli kerüljön be a közleménybe, hogy el tudjuk különíteni más tételektől az erre érkező adományokat. És van egy harmadik, egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon különleges gyűjtési mód. A Sziget-Szentmiklósi képzőművészekből többen az ügy mellé álltak. Nagyon-nagyon köszönöm nekik ezúton is, és itt a rádió hullámain keresztül is ezt a közreműködő segítséget. Puha Ferenc, Takács Zoltán, Nagy Szilvási Gabriella, Kertai Zalán, elhunyt kedves barátunk, nem Sziget-Szentmiklósi, de Aknai János, hiszem, hogy életében is mellénk állt volna, és elnézésre kihagytam valakit, tehát az ő alkotásaikra lehet licitálni. Van egy honlap, galériaszavaria.hu, ez egy aukciós oldal, akik azt vállalták teljesen ismeretlenül, hogy ingyen bérmentve a segítségünkre sietnek, semmiféle jutalékot nem kérnek ezért a tranzakcióért, az ezekre a festményekre vagy alkotásokra ott beérkező aukciós összegek, amit kifizetnek érte, a 100%-ban a Petőfi utcai sulinak az említett céljaira fog fordítódni, tehát aki esetleg úgy szeretne adakozni, hogy erre a témára, hogy utána gazdagodjon egy képzőművészeti alkotással, egy nagyon szép alkotással, annak javaslom, hogy látogassa meg ezt az oldalt. Puha Ferenc egy olyan festményt ajánlott föl a hídavatás sorozatából, abból a korszakából egy fő festményt ajánlott föl, ami nagyon-nagyon közel áll a szívéhez. Takács Zoltánnak két nagyon szép fényképét lehet megnyerni, tehát arra lehet licitálni, amik Sziget-Szent Miklósi ikletésű fényképek. Kertai Zalán Kaputibőr űrhajósról készített egy portréfestményt, nagyon szépet. Nagy Szilvási Gabriellának azt hiszem egy tájkép az, ami fönn található ezen az oldalon, és Aknai Jánosnak is egy jól ismert, közismert képe található fent. Aknai János Munkácsi díjas festőművész barátunk volt, és nagyon-nagyon szépek ezek az alkotások, bárkinek a falán elképzelhetőnek tartom, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom ezt a módot is, hogy mindenki licitáljon. Az egész gyűjtés 18-a vasárnappal zárul, ahogy a városnap is tulajdonképpen, és jövő héten már szeretnénk jelentkezni majd polgármester úrral egy beszámolóval arra vonatkozóan, hogy mekkora összeget sikerült összegyűjteni itt a Szent Miklós adománygyűjtő akcióban.
0: Nyilván majd mi is beszámolunk erről, itt közben ránéztem az időre, hogy mennyire kifutunk mindjárt az adásidőből, de az
4: tudok
0: még...
4: beszélni, bocsánat.
0: Nem, hát ezért hívtunk. Október 23-a is jön, ugye két hetente jössz hozzánk, de addig már nem, úgyhogy azt mindenképpen még említsük meg.
4: Igen, jövő héten péntek, az október 23-a, a szokásoknak megfelelően a Gyergyószent Miklós téren az emlékműveknél kezdődik az ünnepség, hiszen itt van egyrészt egy idén 20 éve felavatott 1956-os emlékmű, Szabán György alkotása, illetve itt található Sziget-Szent Miklós hősi halottjának, 56-os hősi halottjának, Heidinger János honvédnek a kopjafája. Itt kezdünk majd egy rövid műsorral, Nagy János polgármester úr itt mond majd köszöntőt, illetve természetesen megkoszorúzzuk a kopjafát, illetve az emlékművet, és hát ott egy új kiegészítő elemet is fognak majd látni a kedves odalátogatók, a 70. évforduló tiszteletére bizonyos értelemben megújul az a park. Utána a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termébe várunk mindenkit, Veres János, a Vitézi rendőrs kapitánya mond majd ott ünnepi beszédet, a Székely Miklós Városi Kórus, illetve színművészek műsorát lehet majd oda bent az épületben megtekinteni. Ami még fontos, hogy egy minimális forgalomkorlátozás is fog majd ez a programhoz csatlakozni, hiszen amikor kint vagyunk a Gyergyószent Miklós téren, az úttesten fogunk állni, tehát 9 és durván 12 óra között ott a Tököli utcának az egyirányú szakaszán, ami a tér mellett elmegy, ott nem lehet majd közlekedni, a buszok is terelve fognak közlekedni, ezért az okozott kellemetlenségét természetesen elnézést kérünk ebben az évben is, meg ebben az alkalommal is. Várunk mindenkit nagy szeretettel az október 23-ai ünnepségünkre is.
0: Lázár Gergő, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi

0: alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Szigetgyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma dönt az Országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az Országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik induló vállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segíteni Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagy hatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet.
4: Időjárás.
5: Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi Bence.

0: Szép nekem.
1: De jó kis dal volt ez Daniel Fitől. Most pedig a legfrissebb közlekedési információk érkeznek. Történt egy baleset, ahogy már említettük korábban is, az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5 Szeged iránya lehajtó ágán. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani. A 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. És hát egy fontos info, hogy ma reggel 7 órától hídfelújítási munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az M0-ás autóúton, a Deák Ferenc Duna hídon az M1-es autópálya irányába. A híd két külső forgalmi sávja le van zárva, a korlátozás pedig sajnos elég sokáig viszonylag, hát majdnem egy hétig, október 20-áig tart. A felújítás ideje alatt az autósok a két belső forgalmi sávot használhatják. A Halászterki csomópontban az M1-es autópálya irányába történő felhajtás továbbra is biztosított lesz, azonban a megszokottnál is lassabb haladásra kell sajnos számítani. Egyébként ez főként a reggeli, illetve a délutáni csúcs időszakban igaz. Vigyázzatok nagyon magatokra, jó utat kívánunk mindenkinek, jönnek az elérhetőségeink, ha esetleg van bármi, amit megosztanátok velünk a közlekedést illetően.
2: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
1: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és még mindig forognak a kameráink, és élőben tudtok minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, nem csak hangban, hanem bizony képben is. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
1: Közben azon gondolkozom, hogy Beni gyakornokunk szerintem ma már az összes létező székben ült itt, úgyhogy most éppen mellettem, mert hogy átadta a helyét, vendégeink vannak, ugyanis egy nagyon-nagyon különleges koncert show lesz október 17-én szombaton Szigetszent Miklóson. Soma Drum and Piano Symphony Light koncert show vendégünk, Bújtor Xenia Georgina, a Class X SE vezetőjegyzője, mégiscsak a hölgyel kezdünk, és Bobák Soma zongorista. Sziasztok, jó reggel!
5: Sziasztok, jó reggel!
1: Mi ez a kóprodukció? Meséljetek erről, hogy pont ugye itt a zene alatt kérdeztem, hogy ez az első ilyen közös munkátok, és hát tulajdonképpen azt mondtátok, hogy ilyen nagy hivatalos esemény kapcsán végül is igen. Hogy találkoztatok ti?
6: Hát mi Somával régóta ismerjük egymást, színházi világból ismerjük egymást, és pár évvel ezelőtt találkoztunk pont egy előadás kapcsán, amikor is mondta, hogy ugye ő zongorázik, és akkor nekem felvillant egy gondolat, hogy ezt színpadra lehetne vinni táncosokkal, és igazából tavaly meghívtam a táncgálánkra az Egyesületbe. Ott már Soma kettő számot eljátszott nekünk, és mi táncoltunk rá, úgyhogy igazából, mivel együtt tudtunk dolgozni, és nagyon jól sikerült a táncgálán, ezért most itt volt az ideje, hogy egy nagyot alkossunk.
1: Soma, te hogy élted akkor azt meg hogy készülsz a mostanira? Mert hogy azért azt gondolom, hogy ez egy különleges alkalom, azért nem ez a jellemző, gondolom, hogy közben meg nem tudom hány táncos, meg fénysó, meg mindenféle lesz ott, igen, miközben te zongor. Hány táncos egyébként? Hányan lesztek?
6: Hát 50-en.
1: Úristen, akkor meg pláne.
6: Igen.
1: Ezt te hogy éled meg, hogy most nem azért nem úgy kérdezem, csak hogy ugye a reflektorfény nyilván rajtad is van, de közben meg azért elviszi a sót a tánc is.
5: Nagyon régóta szerettem volna már egy ilyen produkciót csinálni a táncosokkal együtt. Nagyon várom, örülök neki, hogy ilyen sokan lesznek, és mindig is egy nagy kihívás volt. Úgyhogy nagyon várom már.
1: Te is be fogsz állni táncolni?
5: Hát nem véletlenül az angolánál vagyunk annyiban.
4: Zeneileg egyébként mire lehet számítani? Ugye azt írjátok is, hogy klasszikus dallamok modern köntösben kelnek majd életre 17-én.
5: Igen, sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy miket játszunk. Én mindig azt mondom ilyenkor, hogy modern klasszikus, azt nem értik. Akkor azt szoktam mondani, hogy könnyű zene, azt sem értik. És akkor szoktam mondani, hogy klasszikus crossover. Akkor aztán végképp vége van. És akkor mindig szoktam kérdezni, hogy ismertek filmzenéket? Igen, persze. Na hát mi a filmzenékhez hasonlóan játszunk.
4: Így már értik.
1: És én amikor megláttam itt az esemény leírásban Hans Zimmer nevét, igen, akkor így
4: csak szeretik, ismerik.
1: imádom, és már nagyon régóta tervezem, hogy eljussak egy budapesti koncertjére, de nem jutottam. Egyébként a Holiday című film kapcsán, és pont igen, a filmzene tényleg kapcsán ismertem én meg a munkásságát, pedig hát már jóval előtte egy csomó filmnek ő csinált a zenét, de nekem valamiért az is, én időnként a mai napig annak a filmnek a zenei listáját én így otthon is hallgatom, mert imádom. Szóval, hogy az ember bele sem gondol, hogy egy filmnek egyébként a hangulatát mennyire meghatározza a zene. Ráadásul ugye ott az pont egy olyan jelenettel kezdődik, hogy a szereplő, a Jack Black. Szóval, hogy ő ugye pont ezzel foglalkozik, hogy filmzenét készít. Igen, szóval, igen, hogy úgy annyira tetszik. Szóval, valami hasonló, meg ugye Havasit írtátok még, Havasi Balázs, tehát, hogy Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor, mondjuk nem tudom, ezt írtátok el, és egyetértetek egyáltalán ezzel. Ilyen jellegű előadást lehet zeneileg hallani?
5: Így van, pontosan ugyanígy. Egyébként ezt mi írtuk, ezt a leírás, úgyhogy ez stimmelt.
1: Azért, mert már belefutottunk abba, hogy valaki más írt, aki kevésbé ért hozzá, és akkor nem biztos, igen, hogy ti is úgy fogalmaztátok volna meg, de akkor így igen.
5: Igen. Egyébként egy kis érdekesség, jövő hét szombaton lesz Hans Zimmer zenekarának a nagy koncertje, és eredetileg arra szombatra terveztük a koncertet, aztán szóltam, hogy nem, mert van már ígyünk a koncertre.
1: Ja, azt hittem, meghívtátok esetleg őt erre az előadásra.
5: Nem, most Ázsiába turnézik, azt hiszem, vagy Amerikába.
1: Azt hittem, már itt van.
5: Nem.
1: Igen, tényleg most lesz. Na, hát arra sem megyek el. Na, de hogy akkor így nézzük meg egy kicsit, mert így zeneileg akkor úgy nagyjából be tudjuk lőni, de hogy mi lesz a színpadon a zene mellett a tánc? Hogy tudtok ehhez alkalmazkodva táncolni?
6: Hát abszolút szabad kezem volt a koreográfiák kapcsán. Nagyon izgalmas koreográfiákat készítettem a gyerekekkel, meg a felnőtt kollégákkal is. Tehát volt a Duna Média már kint nálunk interjút készíteni, és ott is elmondtam, hogy ugye mi nagyon sokat versenyzünk, és ez a versenyszabályzattal pont az ellenkezőjét csináljuk, tehát mindent felhasználunk, amit lehet. Láncok lesznek, ledgyertyák, fólia,
1: most anyag. Kiélitek magatokat végre a színpadon, igen, hogy mindent
6: igen,
1: lehet.
6: Igen, abszolút, igen.
4: És mit szóltak ez a gyerekek? Meg hát akár a felnőttek is, ugye említetted, hogy több korosztály is lesz
6: igen,
4: a színpadon.
6: Igen. Hát abszolút más. Hát először új volt, amikor bevittem egy 25 méteres fóliát a terembe, akkor néztek, hogy akkor ezzel mit fogunk csinálni, de nagyon várják, és nagyon izgalmasnak tartják. Még azt mondták, hogy Xéni néni, ezt versenyre is vihetnénk. Mondom, vihetnénk, csak nem lehet.
1: Hát igen, sajnos ott ilyen kötött szabályok vannak. Igen. Említetted itt azt, hogy ugye különböző korosztály gyerekek, felnőttek, mert hogy egy picit mesélj már az egyesületről, hogy gyerekek is, felnőttek is járnak hozzád, hozzátok?
6: Hát felnőtt kollégákat hívtam.
1: Kollégákat.
6: Színházi kollégákat, akik szintén színesítik a műsort, de nagy részt a Classics és a táncosai fognak részt venni. A korosztály azért 9-10 éves kortól, most már vannak 18 éves felnőtt lányaim is, akik ugye már azért 10 éve velem vannak, és akkor ugye vannak a felnőttek, úgyhogy így vagyunk 50-en, és akkor van, amikor együtt lesznek a színpadon, van, amikor csak egy-egy csapat fogja csinálni az egy-egy számot, de megpróbáltam úgy felosztani, hogy azért mindenki lehetőséget kapjon abba, hogy szerepelhessen és kiélhesse.
4: Milyen hosszú műsorral készültök egyébként?
6: Hát olyan kétszer egy óra.
4: Kétszer egy óra.
1: Jó, hogy lesz szület.
6: Igen.
1: Meg itt közben azt is olvassuk, csak hogy nehogy kihagyjuk, hogy a Song Factory Budapest kórusa is, ő is ott lesz. Hogy fértek el ennyien majd a színpadon?
5: Hát szűkösen. Összehúzzuk majd magunkat. Nyilván nem az egész kórus lesz ott, egy 15 fős csapat fog kijönni majd.
1: Hát igen, ez a 15, meg te, meg az 50 fő, meg a
6: nagy zongora.
5: Jó lesz, igen. Múltkor megnéztük, úgyhogy jó lesz.
1: Ugye az Ádám Jenő Általános Iskola és a Mi Hangversenyterme a helyszín október 17-én szombaton este 7 órakor. Hát mondanám, hogy akkor még lehet rá jegyeket kapni, de úgy tudjuk, hogy már úgy most tudjuk, teltház van. Azért ez jelzi azt, hogy mekkora igény van egy ilyen színvonalas előadásra, nem?
6: Igen, abszolút. Már két hete próbáltunk a színházterembe, az első színpadi próbánk volt, és akkor szóltak a jegyértékesítők, hogy ha-hó, teltház lesz, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezt a teltházas előadást, és akkor hát reméljük a nézőknek is nagyon fog tetszeni a műsor, szeretnénk majd ezt a jövőben még folytatni.
1: De jó, az jól hangzik. És ahogy látom még azt is, nem csak zene lesz, tánc lesz, ének lesz, hanem még látványos fényjáték is lesz. Még ezzel is tudjátok turbózni a dolgot?
6: Igen, Szőlősi Robi fogja csinálni nekünk a fényeket, úgyhogy már ő is nagyon készül. Ő is volt már a próbánkon, úgyhogy abszolút ő is kiélheti a vágyait, amit itt lehet a színházteremben, hoz plusz fényeket, füstkép lesz, úgyhogy abszolút minden
1: adott.
6: Mindent kiélhetünk itt, abszolút.
1: Azt a mindenit.
4: De jó.
1: Egyébként most itt mesélted az előbb, Soma, hogy hát sokszor úgy nem annyira értik az emberek, hogy akkor most ez melyik műfaj, meg hogy. Azért, mert kevésbé fogyasztunk már ilyen zenét, vagy ez már majdnem rétegzene, vagy miért lehet ez szerinted?
5: Szerintem ez már inkább egy rétegzene, mert egy ember beül egy klasszikus koncertre, és akkor tudja, mire számít, de ennél a zenénél nem tudja, mire számít általában. Ennek a zenének nagyon kell az, hogy a színpad életre keljen, fényben, látványban, mindenben egyébként.
1: És például a Hans Zimmerrel kapcsolatban, amit ő több hangszeren keresztül produkált ugye a filmekben, te 100 zongorával hozod azt?
5: Nem, lesz mellettem még 3 zenész, lesz egy csellósunk, egy hegedősünk, és lesz még egy külön vokál énekesünk is, és így fogunk együtt zenélni.
1: Még plusz fők. Hát én nem tudom, mi lesz azon a színpadon, de nagyon
4: látványos lesz, igen, ahogy így beszéltetek róla.
1: És még egy picit visszatérve így a filmzenékre, meg úgy egyáltalán erre a műfajra, te mennyire tapasztalod azt, hogy az embereknek tényleg feltűnik, hogy egy filmnek a hangulatát mennyire megadja mondjuk egy zene, legyen szó, mit tudom én, a Gladiátorról, vagy a Star Warsról, vagy nem, tehát, hogy én mondom, a Holiday pedig, hát az egy viszonylag egy egyszerű vígjáték,
4: de hogy... Harry Potter filmek
1: vagy a Harry Potter, igen.
6: Oroszlán király.
1: Disney filmek. El se tudnánk képzelni egyébként, hogy milyen, hát kevésbé jók lennének ezek a filmek, mesék, hogyha nem lenne benne ez a fantasztikus zene. Miközben valahol meg mégis a zene olyan, hogy úgy az ember nem feltétlenül azt veszi. Szerintem ez pont egy olyan dolog, hogy azt venni észre, ha nem lenne, de hogy van, azt nem annyira veszi észre. Nem tudom, te mit gondolsz erről?
5: Hát én mindig azt mondom, hogy egy filmhez kell egy jó zene, és egy zenéhez meg kell jó film. Uh-huh, egy párosítás kell. Uh-huh. Mert a kettő külön nem működne szerintem.
1: Soma, veled az előadás után hol lehet még találkozni? Gondolom, hogy több helyen jönnek az ünnepek, nem tudom, hogy tervezel-e ilyen karácsonyra valamit?
5: Hát terve van nagyon sok minden. Én egyébként még a Song Factory Budapestnek a zongoristája is vagyok, úgyhogy velük fogok majd a karácsonyi időszakban fellépni nagyon sok helyen, például a pesti karácsonyi vásárba is, többször is. Mi is készülünk egyébként már egy következő produkcióval, sokat még nem árulhatunk el, de dolgozunk már rajta ezerrel.
1: Dolgozunk a következőn,
5: igen, és sokkal teljesen más tematikájú, sokkal látványosabb, még ennél is látványosabb koncerttel, igen.
1: Jó, és akkor ha már itt vagy, Xéni, akkor egy pár mondatot csak, hogy hozzátok az egyesülethez, gyerekek, bárki tud-e csatlakozni, ha mondjuk itt jön meg a kedve, vagy úristen, hát én is szeretnék azon a színpadon állni.
6: Hát abszolút bármikor csatlakozhatnak, akik még nem tudnak táncolni, illetve akiknek már van táncos múltjuk. Mi ugye a városi sportcsarnokba edzünk, de bővebb információért nekünk a Facebook oldal, ami nagyon aktív, úgyhogy ott megtalálnak minket a táncolni vágyó gyermekek.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon szerencsések, akik tehát ott lehetnek az előadáson, de hát ahogy halljuk, azért nem ez lesz az első és utolsó. Nagyon szépen köszönjük Bobák Soma zongoristának, és Bújtor Xenia Georgina a Klassz XS-e vezetőedzőjének, és hát hajrá, akkor az előadáson.
5: Köszönjük szépen!
6: Köszönjük.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szent Miklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett e-tanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
6: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként, hála Istennek, pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Sziget-Szent Miklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az ötből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
5: Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szent Miklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piroslapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerű sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasolt. A műhely munka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg. Taksonyban is köszöntötték a szépkorúakat, idén is megrendezték az idősek napja alkalmából tartott ünnepséget Taksonyban, amelyen a település szépkorú lakóit köszöntötték. A programot Oswald Marika zenés műsor nyitotta meg, ezt követően Taksony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szépkorúak több évtizedes munkáját, tapasztalatát, valamint azt a szeretetet és gondoskodást, amellyel családjaikat és a helyi közösséget gazdagították. Az ünnepi köszöntőt követően a Retro Otthonka show szórakoztatta a közönséget. A műsorban színes otthonkák, különleges ruhaköltemények, humoros jelenetek és a régi idők hangulatát idéző összeállítások kaptak helyet. A szervezők szerint a rendezvény ismét bebizonyította, hogy a jókedvnek nincs korhatára. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot halál. gyalásztelked. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a Szilágyi Péter kukac@pest.polisz.hu e-mail címen.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya, Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők, a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi Be.

0: A legfrissebb közlekedési információk érkeznek. Történt egy baleset, ahogy már említettük korábban is, az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5 Szeged iránya lehajtó ágán. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani. A 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. És hát egy fontos info, hogy ma reggel 7 órától hídfelújítási munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az M0-ás autóúton, a Deák Ferenc Duna hídon az M1-es autópálya irányába. A híd két külső forgalmi sávja le van zárva, a korlátozás pedig sajnos elég sokáig viszonylag, hát majdnem egy hétig, október 20-áig tart. A felújítás ideje alatt az autósok a két belső forgalmi sávot használhatják. A Halásztelki csomópontban az M1-es autópálya irányába történő felhajtás továbbra is biztosított lesz, azonban a megszokottnál is lassabb haladásra kell sajnos számítani. Egyébként ez főként a reggeli, illetve a délutáni csúcs időszakban igaz. Vigyázzatok nagyon magatokra, jó utat kívánunk mindenkinek, jönnek az elérhetőségeink, ha esetleg van bármi, amit megosztanátok velünk a közlekedést illetően.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Hú, de jó kis sűrű reggelünk volt eddig, 5 perc múlva 3:49. Szép napot kívánunk mindenkinek, továbbra is követhetők vagyunk a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján videós formában is. Én Bredek Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Mert hogy Benni gyakornokunk visszaült a, hát a kiinduló, sziasztok, helyére.
3: Igen.
0: Amúgy tényleg szinte a Betti meg az én székem kívül már mindegyikben ültél, ja, ma. Voltál ott a szerkesztői helyünkön, voltál itt mellettem, voltál a műsorvezetői helyen, vagy vendéghelyen, úgyhogy most oda ültél vissza, mert hogy van egy tök jó témád. Mesélj, hogy mit hoztál.
4: Olvastam egy cikket, hogy egy 43 éves Mark Mongiarto nevű úr folyamatosan részeg volt, és részegségi tüneteket produkált, úgyhogy nem ivott egy kortyot sem, és már olyan magánéleti és ilyen problémái volt, hogy kirúgták a munkahelyéről, gondolom felesége is.
3: Otthagyta, vagy
4: kitűnő történt,
0: igen. Szegény, megint részeg vagy, és egy kortyot nem iszik, gondolom,
4: igen,
0: vagy nem tudom.
3: Volt. A tünetei megvoltak?
4: Megvoltak, elvették azt hiszem a jogosítványát, tehát hogy eljárás is indult, és mondta, hogy de hát ő nem ivott évek óta. Előtte fogyasztott, nem ivott évek óta, és azt hiszem önköltségen csináltattak egy bírósággal körülötve egy olyan tesztet, hogy cukros ételeket és italokat adtak neki egy kórházban, és folyamatosan ment fel a véralkohol szintje.
0: Hát ezt ugye egyébként így nálunk nőknél ez a terheléses cukorvizsgálat, csak
3: cukor.
0: Igen. Egy picit üljél kijebb, hogy szép legyél a képbe, és középre legyél komponálva, hogy a TikTokra majd jól kerüljön fel. Szóval, hogy na várjál, de azt mondod, hogy előtte ráadásul szegénynek voltak alkohol problémái. Na ezek után hogy magyarázd el, hogy de most tényleg nem ittam?
3: Most rendben vagyok, igen.
0: És valószínűleg egyébként az alkohol probléma miatt alakulhatott ki neki egy ilyen rosszul felszívódó, vagy valamilyen bérrendszeri
4: utána
0: probléma.
4: Utána olvastam is, vagy hát nem tudom az ő esetét, lehet, viszont a DNS-ünkbe valaki ez hibásom fejlődik ki, vagy nem tudom, és ez egy létező betegség, ez úgynevezett bélfermentációs szindróma, vagy önsörfőző szindróma.
0: Tényleg van ilyen?
4: Van, és úgy bontja le a szervezeted a szénhidrátokat, hát mint a sört főznél, és ezért részeg vagy.
3: Tehát az összes szénhidrátot, az összes cukros, tehát nem csak cukros ételt, hanem úgy unblock mondjuk, ami szénhidrát, azt is.
4: Igen.
3: Akkor azért ez... És amire ráadásul szükségünk van egyébként szénhidrátra is a szervezetünknek.
4: Ez biztos.
0: Hát biztos van rá valami gyógyszer, hogy
4: olcsó megoldja a szombat estét.
3: Hát az biztos, az igaz. Az
4: nem kell Morizonzó meg a Jungle Garden lenni.
0: Hát egyébként ez egy ideig, óráig oké,
4: de viszont milyen kellemetlen hétköznap.
0: Igen. Amúgy tényleg, ahogy mondod, mindig tanulok tőled, Benni. Önsörfőző szindróma, egy ritka egészségügyi állapot. Igen, az elfogyasztó. Hát amit elmondtál, ez nagyon durva, mert hogy erjeszti belül a gyomorban a cukrot, keményítőt, konkrétan alkohollá.
3: És akkor ezeket nem is eheti? De hát akkor az meg egy csomó tápanyag.
4: Az lett a sztori vége, hogy talán visszakapta a jogsiját, meg így rendeződtek a dolgok, és én nagyon szigorú diétája van, mint egy cukorbetegnek.
0: Azon gondolkozom az ő esetében, hogy oké, hogy a szervezete nem tudja, illetve hát a cukrot alkohollá bontja le, de hogy vajon érzi-e közben azt, amit érzünk, igen, amikor be vagyunk csicsentve.
3: Hát igen. Hogy igen, mert voltak tünetei.
4: Elmondása szerint gyakran tapasztalt zavartságot, koordinációs problémákat és beszédzavart, miközben jó, ő maga biztos azért volt benne, hogy nem ivott alkoholt. A környezetében élők azonban időnként alkoholszagot éreztek rajta, igen, ami egyre kellemetlenebb helyzeteket okozott számára.
0: Egyébként van olyan nehéz lehet, igen, bérrendszeri probléma, nekem volt egy olyan tanárom a középiskolában, hogy hát szegény, ráadásul sokszor kellett közelhajolni hozzánk, mert számítástechnika tanárnő volt, és állandóan odahajolt, hogy megmutassa, hogy mit kell csinálni, és hát kellemetlen volt a lehelete, és hát ugye már akkor tudtuk, hogy ez egy bérrendszeri probléma, ilyen, és van olyan is, akinek ilyen ecetes a lehelete, az is bérrendszeri probléma.
4: Vagy csak stampedlivel indította meg.
0: Hát, egyébként az is lehet, de hát, ugye, nem igen, valószínű egyébként, de hogy ez borzalmas lehet, meg tudod, én, hát, tuti, én annyira képes vagyok megkérdőjelezni magamat, hogy így elgondolkoznék, hogy lehet, hogy mégis ittam, de hát nem. Vagy mégis? Tehát én, engem az őrületbe tudna kergetni egy
3: hát
0: ilyen
3: szerintem
0: betegség.
3: Szerintem egyébként őt is abba hát kergette. Igen. Nekem egyébként csak olyan ismerősöm van, nem túl közeli. Már nagyon rég nem találkoztunk. Egy úriember, és ő mondta, hogy ő például bármennyit ihat, neki meg semmi tünete nincs. Tehát megissza az alkohol. Ez is egy betegség, igen, de hogy ő nem lesz zavart, ő, mondjuk nyilván a vérébe gondolom kimutatják az alkoholt, ettől függetlenül, hogy az úgy benne van. Tehát mondjuk vezetni feltételezem, hiába ő nem érzi, meg ő teljesen beszámítható, mert nincs semmi tünet.
4: Viszont az meg
3: kimutatná a szonda.
4: Nagyon szétszedi a májadat. Ha jól
0: egyébként
4: tudom,
0: igen.
4: Hosszú
0: persze,
4: távon,
0: az
4: alkohol,
3: igen. De szerintem ő egyébként azt hiszem azt mondta, hogy nem is nagyon szokott inni. Mert
0: hát
3: minek?
0: Így minek?
3: Tehát, hogy minek, tulajdonképpen minek így, mert semmit nem érez. Semmit.
0: Nem tudom, hogy sajnáljam, vagy inkább azt mondjam, hogy de jó neki. Ez érdekes. Én még ilyet... Azért,
3: ez érdekes azért, igen.
0: Szerintem mindig, amikor az általánoshoz képest nem úgy reagál a szervezetünk valamire, az ha pozitív, ha negatív értelme, az mindig a furcsa. Igen. Szóval, hogy azért ez szokatlan.
4: Én soha nem értettem azt, aki örül neki, hogy ő bírja az alkoholt. Hát, ez miért jó? Mert nem azért fogyaszt egy átlagember, hogy jól érezze magát?
3: Igen, de hogy ne olyan sok mennyiséget fogyasszon. Igen, igen. Feltétlen belőle, igen.
0: Igen, igen. Vagy ugye hát tényleg vannak ilyen szóbeszédek, hogy mondjuk, hogy én bírom az alkoholt, vagy ó, én
3: hát
0: nem
3: van,
0: bírom.
3: Hát van, aki tényleg bírja, lehet hozzá tudod szoktatni a szervezet, azt nem tudom, biztos hozzá szoksz egyébként egy idő után.
0: Hát nem tudom. Mert hogy alapvetően ugye azért is hoztad ezt a témát, mert beszélgettünk a múlt héten arról, hogy konkrétan a kolléganőnk Vani mesélte, hogy vannak olyan ételek, italok, amit kimutat a szonda.
4: Igen.
0: Pedig ugye nem fogyasztasz alkoholt, és te is még hoztál ugye...
4: Hoztam egy listát ehhez.
0: Na, mit ne egyek, mi igyak?
4: Keltészták, élesztős ételek, az
3: jó
4: is.
3: Mondjuk az élesztős ételekben akár a kenyér is benne van, tehát mondjuk akár az
0: gondolom, hogy itt a mennyiség is...
4: Meg talán az ilyen jobban, tudjátok, azt hiszem, hogyha keltésztát amúgy is kevered ilyen, alkohollal, igen, igen, akkor igen, az jobban megüt.
0: Lehet, igen.
4: Alkohol tartalmazott cukorkák, édességes, hát ez...
0: Át ott eszembe jut, tehát hogy azért, igen, ha ennék konyakos medgyet, vagy mi az...
3: Vagy és nem egy darabtól,
0: ezt akartam mondani,
3: igen,
0: hogy ötöt nem eszem meg, az ott úgy viszonylag logikus. Igen.
4: Alkoholos szájvíz, alkohol tartalmazott gyógyszerek és szirupok.
3: A szájvíz. Tényleg, pedig azt elméletben... Hát nem jeled le, de a szájban marad mondjuk.
0: De ugye itt arról... Mond.
4: Ja, ez ugye ilyen száj alkohol szint.
3: Ja, ja, ja.
4: Tehát a véredben nem lesz csak, és pár perc, vagy egy fél óra után elmúlik.
0: Hát igen, csak mondjuk reggel megmosod a fogad, megcsinál, de ezt elindulsz, ez és pont a sarkon kínál a rendőr. Ugye ilyenkor az van, de javítsatok ki, a tévedek, mert ilyen helyzetben még nem voltam, hogy ha kimutatja a szonda, akkor automatikusan küldenek ott vérvételre, nem?
4: Igen.
0: És akkor ott nyilván azt nem fogja kimutatni a vérvétel. És akkor az a releváns információ.
4: Igen. Ami amúgy szerintem érdekes, az, hogy az alkoholmentes sörök, meg borok, meg az
0: csodás,
4: ilyen különböző...
3: Tényleg.
0: Van alkoholmentes bor?
4: Van, whisky is, meg vodka is.
0: Nem, hát,
3: nem,
0: az
3: nem ilyen... tudtam, hogy abból van alkoholmentes sör, az oké.
4: Okay. És ugye az összes úgy van leírva, hogy 0,0-as. És 0,000 valamennyi van benne. Jó, valószínűleg előbb kapnánk ilyen hidro, vagy milyen mérgezést attól, hogy mennyit iszunk belőle, de van benne. És ha olyan a mondjuk egy vérvizsgálat, ki tudja mutatni.
0: Egyébként ezt én is hallottam, hogy az alkoholmentes dolgokban is egy nagyon minimális tényleg, de hogy valami van. Igen, igen. Ez is nagyon érdekes.
4: Eresztett ételek, italok, például a kombucha. vagy mi? Kombucsa?
0: Kombucsa, igen.
3: Azt mondjuk tudtam.
4: Kefir, savanyított dolgok.
0: Jó, gondolom, hogy egyébként jó, ezek hát olyanok, hogy nagy mennyiségben.
3: Jó, hát de Magyarországon mégis zéró tolerancia.
0: Igen. Jó, csak ennyi erővel akkor így gyomorral vezess, mert simán lehet, hogy bármiben
3: hát,
0: van.
3: Hát ne egyél semmit, ne is.
4: Milyen jó fogyókúra.
0: Amúgy igen.
4: Egy gyomorra ne egyél semmit.
0: De figyelj, akkor ennyi erővel, ha ez lenne a normál, akkor a kamionsofőrök milyen vékonyak lennének.
4: Ja, de várjatok,
3: igen.
4: Na. Mert ez sem megoldás, ugyanis a reflux vagy a felböfögés is tud okozni alkoholszintet.
0: Azért kínos, mert népbetegség a reflux, tehát kb. Minden második magyarnak van, és sejtem, hát ugye ott elkezd erjedni a gyomrodban a dolog, és miután nyitott ott a refluxnál ugye a hát gyomorszáj, vagy a nyelőcső, igen, hogy ott feljön az, és hát ne büfölj, mikor szondáznak éppen, főleg a refluxod van.
3: Igen, engem életemben egyszer szondáztam.
0: Mondjuk igen.
3: El, de akkor nem volt semmi. De
0: ez nem olyan rég volt, nem? Itt a buckában, vagy nem?
3: Nem, akkor nem szondáztam. Ez rég volt azért viszont, ja. Rég volt, mit tudom én, 5-6 évvel ezelőtt, de alapvetően 10 éve van jogsim. És úgy megijedtem, mert annyira, ez egy fura szituáció, de nem ittam, vagy semmi. Pont apukámékkal színházból jöttünk haza, de valamiért két kocsival voltunk, velem volt egy barátnőm. És ők előttem mentek, egyébként apát is megállították, utána már láttam, hogy nekem is félre kell állni, de azért olyan parás volt. Hiába tudtam, hogy nem ittam, de úgy tudom, szituáció még nem volt. És akkor bele kellett fújni, de így rám néztek, mondták, jól van kisasszony, menjen csak, de azért bele kellett fújni, tehát nyilván látták, hogy
4: ez
3: nincsen semmi.
4: Ez egy űrszonda volt.
3: De egyszer volt csak életemben egyébként. Azért annyira nem gyakori egyéb, vagy nem tudom, én nem találkoztam velük.
0: Amúgy ez nagyon furcsa, amit mondasz, hogy tudod, hogy nincs baj a füled mögött, de mégis izgulsz, hogy de mi van, ha...
3: Mert hát, én nem voltam még ilyen szituációban.
4: Ez ilyen normális,
3: igen,
4: nem?
3: Igen.
4: Egy kis jön a rendőr, akkor...
3: Mégiscsak a rendőrnek azért van egy olyan, nem tudom, kiállása, hogy azért egy picit frászt kapsz néha.
0: Hát főleg miután most már ezt tudjuk, hogy és akkor az ember így nem csak az alkoholt veszi végig az agyában, hanem úristen, ettem ezt, ittam azt, oké, hogy nincs benne alkohol, de hogy lehet, hogy kimutatja, mert hogy a hát kolléganőnk ugye a kaktuszos
4: Top Joy,
0: te emlékeztél rá, Benni, hogy állítok, azt is kimutatja.
3: Nem mondjuk, mert azon hát, meglepődtem.
4: Amúgy ezt nem mondta, hogy vodkával.
3: Hozzákevertenek.
0: Vagy a kupakjában az volt, hogy ne ülj kocsiba, mert ebben van, tudjátok, azon van ilyen üzenet a kupakjában.
3: Igen,
0: a
3: van valami belül, útra való üzenet, igen.
0: Igen, hát itthon ugye zéró tolerancia van, de Betty mesélted, hogy Amerikában, hát azt tudjuk, hogy ott amúgy nem. De...
3: Hát Amerikában nem, mondjuk most megmondom őszintén, nem tudom, annyit tudok, hogy nekem ott annyit mondtak, én ugye voltam kint dolgozni egy kollégámmal, hát most már egyébként ennek vagy 7-8 éve, tehát hogy, hát 8 biztos, és ott annyit mondtak, hogy egy-két pohár bort, fröccsöt simán megihatunk, az a kis, kimutatja a szonda, de ott nem számít. Uh-huh. Viszont ami meglepőbb volt, az nem annyira az alkoholhoz kapcsolódik, hogy mondták nekünk, illetve ott nem én vezettem, hanem a kollégám, hogy ha megállít a rendőr, akkor el ne vegyük a kezünket így, hát vagy a kormányról, vagy a műszerfalról. Lényeg, hogy lássa a rendőr, hogy ott mind a két kezünk, mert hogy ott ugye elég gyakori, hogy azért az emberek fegyverre járnak, és gondolom volt már ilyen, hogy többször rálőttek a rendőrökre. Tehát, hogyha ott elkezdesz matatni, táskába, vagy úgy csinálsz, mintha valamit keresnél, simán rád lőhet a rendőr.
0: Jézusa.
3: Pont azért, mert hogy ő akkor ezzel ő védi magát, és igazából, ha lelő, akkor lelő, és a rendőrt nem fogják ezért meghurcolni, mert hogy ő ezt jól tette. Ott minden amerikai tudja, hogy az a szabály, hogy hát, hogy akkor nem kezdesz el ott keresgetni semmit, hanem így ülsz, és így tartod a kormányt. Vagy valahogy fönt van a kezed.
0: És ha kéri a jogsit, akkor azt úgy hogy vesz elő?
3: Nem tudom.
0: De várjál, de ott nem úgy van, hogy valahol
3: venni, nem tudom.
0: Fönt vagy lent, vagy ott megvan a hely, hogy hol kell tartani a jogsit.
3: Azt látod, nem tudom igazából, hogy hál' Istennek nem állított meg végül minket.
4: Nekem ebből a sztoriból azt tűnt fel, hogy ezekbe az adásokban a fröccs az egy visszatér. Valahogy minden ide fut ki.
0: Igen, mostanában többször emlegetjük a régi szép idők, mert hogy már nem nagyon fogyasztunk idők, mostanában
4: most
0: ilyen.
4: Én se abszolút nem.
3: Nem is voltál a Morizon, még csak kedv van benne.
4: Nem, héten még nem.
3: A héten még nem. Még.
0: Az jutott eszembe, és ez lehetne majd egyszer egy másik témán, kérlek, Benni, valahol jegyezd fel, mert hogy most, amit mondtál, Betty, hogy ugye Amerikában az a szokás, az a szabály, hogy nem engedheted el a kormányt, és nem ez, hanem hogy ha külföldi országba mész, hogy köteles vagy-e tudni, hogy milyen szabályok vannak, mert mi van, ha te tényleg külföldi vagy, fogalmad nincs, hogy ott az a szabály. Most gondolok itt arra, most butaságot mondok, de ilyen tényleg vagy, mit tudom, a japánoknál simán belefér, hogy böfögnek az asztalnál, mert ők nekik az, azt jelenti, hogy az ízlik, igen, az étel. Ha most egy japán idejön és elkezd böfögni az asztalnál, akkor meg azt mondjuk, hogy úristen, milyen tiszteletlen. Tehát, igen, hogy kell-e tudnunk feltétlenül azokat a kinti szabályokat, vagy mentesít-e az a felől, hogy hát bocs, de én más nem ide való vagyok. Igen. Tehát, hogy vagy akár össze is gyűjthetünk ilyen más, igen, országokban lévő.
3: Igen.
0: Igen, szabályokat, ami baromira nem egyezik a miénkkel, és nagyon kellemetlen szituációk tudnak kialakulni, ha te nem, igen, tudod.
4: Szerintem nem mentesít, mert érted, Hongkongba más jelent átmenni a sárgán.
3: Igen, ez is, igen, igaz, igen.
0: Mondjuk ezt én nem tudom mit, de mert én abban ennyire, majd elmeséled? Mert én azt nem tudom, mit jelent. Jó, köszi. Szóval ilyeneknek utána lehetne járni. Jó, hát mondjuk azt, hogy Angliában a másik oldalon vezetünk, azt azért csak tudja az ember.
3: Igen, igen, igen. Meg én például nem tudtam, de képzeljétek el, a Japánban is. Ezt onnan tudom,
4: Japán,
3: hogy...
4: Thaiföld.
3: Igen, akkor ti tudtátok, én nem, igen. Én YouTube nem videókból tudom, mert a férjem követ egy olyan pasit, akinek ilyen horgászos videói vannak, és ő nagyon ötletesen összevágja, meg megmutatja, hogy milyen halakat fog, és ő ott él Japánban, de magyar, csak japán felesége, uh-huh, van, és múltkor én is néztem, mert egyébként tényleg jó kis YouTube csatornája van, és pont magát videózta meg az utat, mondta, hogy megmutatja a környezetét, és nézem, mondom, valami nem stimmel. Tehát, hogy ő a másik oldalon, uh-huh, vezet. Uh-huh. Úgyhogy én például akkor abból a videóból tudtam meg, én azt nem tudtam, hogy ott is ők a másik oldalon vezetnek.
0: Vagy például én voltam Londonban, és elég kellemetlen tud lenni, ha elfelejtett, hogy ott a másik irányból jönnek az autók, mert hogy ugye a reflexből feltétlenül arra nem mindig nézel egyből, és előfordult, hogy lelépsz úgy az útra, hogy hát de nem, igen, láttam. Hát igen, de ők a másik irányból
4: jönnek.
0: Meg ott például van egy olyan, ez is kellemetlenséget tud okozni, hogy ott például van egy olyan szabály, nagyon rég voltam, nem tudom, így van-e még, de hogy a buszok, az a nagy emeletes piros busz, csak akkor áll meg, ha te ott állsz, és valahogy, mert hogy egy busz megállóban több busz is jár, és ha áll meg, és ha te nem arra akarsz felszállni, akkor van egy ilyen jelzés, hogy valahogy, ha nem arra akarsz felszállni, akkor visszább kell, ha arra akarsz, és abból is tud kellemetlenség lenni, tudod, hogy előre állsz, így megáll a buszsofőr, és várja, és felszállj, te meg ott állsz.
3: Ez néha egyébként Magyarországon is, mert van olyan, talán nem is tudom, múltkor én egyszer, mikor buszoztam, nem még a Boráros téren is belefutottam egy ilyenbe, uh-huh, hogy ott is ugyanez volt, hogy jött a busz, és tulajdonképpen csak talán miattunk, én meg még talán egy-két ember volt, állt volna meg, de aztán úgy hátraléptünk, tehát ez egyébként itt is működik. Igen. Hát akinél működik, tehát vagy.
0: Igen, igen.
4: Biztos, hogy erre mindenki figyelt.
0: Igen, ja, emiatt, igen. Na, szóval, hogy jó, elkezdtünk másról beszélni, de hogy erről is utána, ettől, igen, szóval ennek is utána nézhetünk, van még a témához valami, vagy kibeszéltünk,
4: hát,
0: mindent?
4: Amúgy még felírtam, hogy így hogy van a jogszabályi háttér.
0: Na, azt
4: hogy...
0: még akkor a végére mondd el. Ugye itthon Magyarországon.
4: Ugye zéro tolerancia, ezt mindenki tudja, szabálysértési kategória az 0,5% véralkohol szint, uh-huh, ez közigazgatási bírság, és úgy 0,10 mg per liter légalkohol koncentráció alatt, kb. 0,2-ig, uh-huh, ez 45 ezer-től 60 ezer forintig.
0: Tehát pénzbírság.
4: Pénzbírság, uh-huh, és 6 büntetőpont, és a bűncselekményi kategória az 0,5% véralkohol szinttől van, vagy, uh-huh, pedig 0,25 mg per liter légalkohol szinttől, uh-huh, és itt már viszonylag, tehát a pénzbüntetési összege az 300 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.
0: Azért az fájdalmas.
4: 11 előéleti pontot kapsz a bűncselekmény esetén, uh-huh, és 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetnek, uh-huh, és hogyha több halott esetén 5-től 10 évig terjedő letöltendő szabadságvesztésre is ítélhetnek. Uh-huh. És ugye nagyon fontos, hogy a magyar jog az úgy működik, hogy amik így befolyásolnak téged, az nem számít önhibádon kívülnek, tehát azért ugyanúgy felelős vagy.
0: Aha, felelős vagy. Hú, hát köszi, ma is tanultunk valamit, igen, mert ezt én például azt tudom, hogy zéró tolerancia hát van, de hogy ezeket így nem tudtam így pontosan. Hát nagyon szépen köszönjük, Benni, hogy hoztad ezt a témát is, meg hogy ma itt voltál velünk, várunk vissza téged pénteken is.
3: Igen, pénteken jössz.
0: A hallgatóinknak, nézőinknek is köszönjük a mai figyelmet, mindent visszatudtok nézni majd a YouTube csatornánkon, Facebook oldalunkon, amikor vendégeink voltak, holnap pedig újra találkozunk. Egyébként, ha már vezetés, meg ittas vezetés, már bejárta így az egész közösségi médiát ez a videó, nem tudom, Benni, láttad, de majd megmutatjuk, ha nem, hogy két fiatal srác, ugye Dunaharasztin felhívták a rendőrséget, meg videóra vették, ahogy hát mint kiderült, egy idős hölgy ült az autóba, szembe ment a forgalommal, mindennek neki ment kb. Amit látott.
3: Még jó, hogy nem ment gyorsan, mert egyébként így a videó alapján egészen lassan ment, de akkor is.
0: Igen, és a végén hallatszik, ahogy az egyik srác kiszáll a kocsiból, és bekopog a nénihez, hogy álljon már meg, és ő csak annyit kért, hogy miért? Mi a baj? Miközben már kinyírt három embert, na jó, nem, hát, de hogy így nem tudott a világáról.
3: Visszapillantott tükröket, leverte néhány autónál.
0: Hát meg szembe ment, úgyhogy a két srác lesz a vendégünk, ma megtaláltuk őket.
3: Akik, a Harasztiról holnap.
0: Így van, akik hál' Istennek ugye tettek ezzel ellen, úgyhogy elmesélik majd a személyes tapasztalataikat, maradjatok
3: igen,
0: velünk. Akkor is
3: holnap jövünk.
0: Meg a folytatásban is.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz. Diagnosztika. Műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés. Valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
7: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
8: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
7: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
8: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
7: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
8: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
7: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
9: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
5: Ezre.

0: megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. Orosz rakétatámadásért egy lakóépületet éjszaka az ukrajnai Harkivban. 3 meghaltak, többen megsérültek. A mentő alakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásában. Dnyipróban lakóházakat és közlekedési hálózatot rongáltak meg a hajnali orosz légi csapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte. Több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsérült, amikor találat ért egy mentőautót. A Stavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Baleset történt az M0-M5 csomópontban, az M0-ástól az M5-ös Szeged irányára lehajtó ágon. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás, az M5-ös autópálya felől érkezők a 34-es Gyál-Pest-Szent Imre csomóponttól araszolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. A térkép szerint pedig torlódásra készülhettek a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében, valamint élénk a forgalom a Gyártelepi Hévát járónál, illetve az 51-es Dunaharaszti szakaszán. Lassú haladásra számíthattok a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grass-Salkovics úton is. Vezessetek türelmesen és vigyázzatok egymásra!
1: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Ez itt már a Delelő a Lakihegy Rádióban, mi pedig október 13-án kedden. Sziasztok, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál a következő 5 órában Petró Karesz, és én már össze is gyűjtöttem a mai aktuális évfordulókat és történelmi érdekességeket. Ezekkel fogunk tehát kezdeni, és továbbra is nagyon sok térségi program közül lehet válogatni. Ezeket is a figyelmetekbe ajánlom majd. Illetve szó lesz arról, hogy megdöbbentő adatokat közöltek az idei extrém aszályról. Hozom majd a friss filmes híreket is, töltsétek velem a következő 5 órát.
4: If I was your boyfriend.

Szép napot mindenkinek, október 13-án a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, a mai napon pedig Ede és Kálmán nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Jöjjenek a mai évfordulók, 85. szülinapját ünnepli ma a nagyszerű amerikai énekes, zenész, az egykori Simon & Garfunkel tagja Paul Simon. 166 évvel ezelőtt Bostonban egy ballonról elkészítették az első amerikai légi felvételt. 56 évvel ezelőtt szétszórták Janis Joplin hamvait az énekesnő végrendelkezése szerint, mégpedig a csendes óceán hullámai közé. 73 évvel ezelőtt Samuel Bagno szabadalmaztatta a betörés elleni ultrahangos riasztót. 61 éve a Who együttes rögzítette a My Generation című dalt, amivel második helyezést értek el az angol slágerlistákon. 41 éve az Aha, Take On Me című dalával első lett az amerikai slágerlistán. Ilyen eddig még nem fordult elő, hogy egy norvég zenekar végezzen az élen, és a mai napig nagyon jó ez a dal. Végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli szülinapját a brit komikus Sacha Baron Cohen, Isten éltesse őt is. De van itt egy technológiával kapcsolatos évforduló, és ezzel folytatjuk nem sokára. Thank you.

Október 13-án továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Ígértem még egy évfordulót. 43 évvel ezelőtt Amerikában bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Chicagóban volt a bemutató. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el. Az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de a használható rádiófrekvenciák száma igencsak korlátozott volt. Ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek is az USA-ban, a Motorola cégé a mobiltelefonokra vonatkozó szabadalom. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Az pedig, hogy ma már mennyire elterjedtek, szerintem szót sem érdemel. Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk majd tovább. A következő fél órában pedig szeretnék beszélni néhány közlekedéssel kapcsolatos felhívásról, amely szerintem nagyon sokakat érint itt a térségben.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Löki 1 Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
7: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
6: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
7: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
8: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szigetszentmiklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg. Célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
11: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
10: Előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt a Szigetszentmiklósi Teszed akció szemétszedésein. Nagy János polgármester tájékoztatása szerint az önkénteseknek a teszed@szigetszentmiklos.hu e-mail címen kell jelentkezniük, a nevük és telefonszámuk megadásával, valamint 3 általuk választott helyszín megjelölésével. A szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A szemétszedés további részletei a szigetszentmiklos.hu oldalon olvashatók.
11: Az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
10: Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi program sorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az idősek világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására valamint a közös gondolkodásra is. Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni német Márta a csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók.
9: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és szeretném felhívni a dunavarsányiak, illetve a Dunavarsányban közlekedők figyelmét arra, hogy vágányszabályozási munkálatok miatt két alkalommal az éjszakai órákban ideiglenesen lezárják majd a dunavarsányi Halász Lajosné úti vasúti átjárót, mégpedig október 14-én szerdán éjfél után 5 perccel egészen 3 óra 41-ig, valamint október 17-én szombaton ugyanebben az időben. Fontos, hogy a lezárások a menetrend szerinti autóbusz közlekedést nem érintik. Kérik a közlekedőket, hogy a megjelölt időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és útvonalukat a lezárások figyelembevételével tervezzék meg. Ezen kívül szerdán és csütörtökön karbantartási munkálatok várhatók a H6-os hév vonalán az éjszakai üzemszüneti időszakban. Október 14-én éjszaka, szerdáról csütörtökre virradóan, a Dunahíd és Szigetszent Miklós között, október 15-én éjszaka, csütörtökről péntekre virradóan, Szigetszent Miklós gyártelep és Szigethalom között. A munkálatok miatt az éjszakai órákban a szokásosnál nagyobb zajhatásra kell majd számítani a térségben, a zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a MÁV csoport.

A delelőt egy programajánlattal folytatjuk itt a Lakihegy Rádióban. Október 16-án, azaz most pénteken ismét vár titeket Szigetszentmiklóson a Nem Csak Jazz Club, mégpedig a Városi Könyvtár és Közösségi Házban este 19:30-tól. A fellépő ezúttal a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta. A Jazz Kívánság műsor a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukciója. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montreux-i Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra, és ne feledjétek, ezen a héten pénteken, azaz október 16-án ismét lesz majd Nem Csak Jazz Club Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban este 19:30-tól. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a Jazz Kívánság műsorhoz!

0: Hamarosan hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig majd hozom nektek az aktuális térségi programajánlatokat.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Lövöldözés volt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Napos, hűvös idő lesz ma is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Gender törvénynek tartja a Fidesz és a KDNP frakció a gyermekek jogainak és biztonságainak megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma szavaz a parlament. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza kormány ezzel visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba is az LMBTQ propagandát. A javaslatcsomag a kormány indoklása szerint biztosítja a gyerekek jogát a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez, megtisztítja a köztereket a gyerekek fejlődésére káros hirdetésektől, valamint gyorsítja az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. Dróntámadásért két hajót Bulgária fekete tengeri

0: övezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig három lőfegyvert találtak. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggéseket.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Korábban baleset történt az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágon. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A kétsávosra szűkült útszakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felül érkezők már a 34-es Gyál-Pest-Szent Imre csomóponttól araszolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, a torlódásra kell készülni. Szigetszent Miklóson folytatódik az útburkolat javítása az Ifjúság téri körforgalomnál. A melegaszfaltos kátyúzási munkálatokat ma 15 óráig végzik. A kivitelezés során a forgalom jelzőrös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban halad a körpályán és az érintett rávezető ágakon. További jó utat, vezessetek óvatosan és türelmesen!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Ahogy ígértem, ebben az órában a legfrissebb térségi programajánlatokkal foglalkozunk itt a Lakihegy Rádióban. Szervusztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és elsőként egy fergeteges komédiát szeretnék majd a figyelmetekbe ajánlani, amelyet Szigetszent Miklóson nézhettek majd meg novemberben. Részletek hamarosan. Töltsétek velem ezt az órát is.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson november 8-án délután 5 órakor kezdődik majd az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangverseny termében a Kölcsönlakás című vígjáték Bulvár Burlesque. Ray Cooney legendás vígjátéka újra színpadon látható. Ebben a lakásban az erkölcs ma este szabadságra megy. Henry csak egy kis nyugalmat szeretne, meg a szeretőjét. A terv egyszerű, kölcsönlakás, zárt ajtó, pár lopott óra, és senki nem tud semmiről. A gond csak az, hogy ugyanarra a lakásra aznap fél Londonnak van kulcsa. Férjek rontanak be a legrosszabb pillanatban, feleségek szimatolnak, szeretők keverik össze az ajtókat, a barátok pedig úgy járnak ki be, mintha a saját nappaliuk lenne. Hazugság, hazugság hátán, ajtócsapkodás, pánik és totális káosz. Ray Cooney legendás vígjátéka férjekről, feleségekről és szeretőkről. A főbb szerepekben Hujber Ferenc, Gangsta Zoli, Bugár Anna, Kondákos Zsófi és Gombás Ádám látható. Ha további információra vagytok kíváncsiak az előadással kapcsolatban, látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Bánfalvi Stúdió előadását tehát Szigetszent Miklóson november 8-án délután 5 órától láthatjátok majd az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangversenytermében. Ez lesz a Kölcsönlakás.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Sziget-Szentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnázium október 16-án, tehát most pénteken családi napot tart a diákok és családjaik részére. Az esemény elsődleges célja pedig az iskola épületének fejlesztése közösségi összefogással. A program szervezői számára különösen fontos, hogy ez a kezdeményezés ne csupán egy rendezvény legyen, hanem egy hosszabb távú közös gondolkodás és összefogás kezdete. Tehát most pénteken, október 16-án délben kezdődik a program. Lesz majd sütivásár, teaház, előadás, pihenősarok, arcfestőstand, kérdésfelelet stand, kézműves stand, darts kuckó és blazepod, illetve könyvcserebere stand. 13 órakor kezdődik majd a családi foci derbi a műfüves pályán, diákok a tanárok ellen, majd szülők a tanári kar ellen. 14 órától pedig kezdődik a színpadi show és a tombola sorsolás. Hip-hop és showtánc bemutatók, illetve mesemondás vár titeket. Fellép a Kardos zenekar is. További információért látogassatok el Sziget-Szentmiklósváros hivatalos Facebook oldalára. Ez lesz tehát október 16-án a Nyitott kapuk családi nap a Kardos iskolában Sziget-Szentmiklóson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Dexoblock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
9: Konnichiwa. Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
10: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, a Sziget-Szent Miklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonságos fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
12: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
11: Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget-Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kácsor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckeveig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
13: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése is elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére válhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
11: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Gerá Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyérpartival zárják a szervezők.
14: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsasütés lesz.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
15: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy rendhagyó akusztikus koncert lesz Dunaharasztin. A Mojo október 17-én szombaton este 6 órától lép fel a Laffert Kúriában. Az eredetileg trióként indult együttes különleges zenei utazásra invitálja a nézőket. Hangzásvilágukban a pop, a country, a blues és a beat elemei keverednek. Az est folyamán a zenekar saját dalai mellett érdekesen kiforgatott feldolgozásokat is hallhat majd a közönség. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a Dunaharaszti Kultúra .hu oldalon elérhetők. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából túrát szerveznek Dunaharasztin. Az érdeklődőket október 18-án vasárnap délután 4 órakor várják a Hősök terén, ahonnan egy nagyjából 1 órás közösségi séta indul. A szervezők célja, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a résztvevők nyíltan, tabuk nélkül beszélgethessenek a Merrákról, személyes tapasztalataikról és félelmeikről. A program a túra után a Laffert Kúriában folytatódik szakmai előadásokkal és interaktív párbeszédekkel. A vendégek között szerepel dr. Szentmártoni Gyöngyvér, PhD-s klinikai onkológus, Haris Éva, életmód tanácsadó, Budavári Orsolya, orvosi mikropigmentációs szakértő, és Táli Cunyi Kata, sorstársi segítő. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Egy újabb programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban most pénteken is vár titeket a Társasjátékklub, mégpedig este 6 órától. Hogyha szereted a társasjátékokat, vagy csak szívesen kipróbálnál valami újat, akkor mindenképp ott a helyed, mert hát a társasjátékok világa ma már jóval több, mint a régi klasszikusok. Izgalmas történetekbe csöppenhetsz, együtt gondolkodhatsz másokkal, taktikákat építhetsz, vagy épp könnyed, nevetős parti játékokkal kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben jól érzed magad. A klubban minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban egyébként sokféle társas játék szerepel, így biztos, hogy mindenki megtalálja a hozzáillőt, stratégiai, kooperatív vagy akár a klasszikus darabok is várnak. Ez lesz tehát most pénteken 18 órától a Társasjátékklub Dunavarsány a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. További információért keressétek az intézmény vagy az esemény közösségi oldalát.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban szerdánként 17.30-tól Meridián tornára várnak szeretettel mindenkit. A hagyományos kínai orvoslás titka a meridián gyakorlatok, az egészség és a hosszú élet titka. A meridián gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók. Segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves jól megalapozott gyógymód. A gyakorlatok mindenkire hatásosak és mindenki által könnyen elvégezhetőek. Tehát minden szerdán 17.30-tól ingyenes meridián torna gyakorlatokra vár mindenkit szeretettel Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár kamaratermében Patu Emma gyakorlatvezető. Jelentkezés nem szükséges, a részvétel pedig ingyenes. További információért keressétek a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalát.

0: Hamarosan hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig beszélünk majd arról, hogy megdöbbentő adatokat közöltek az idei extrém aszályról.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz. Diagnosztika. Műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés. Valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion, legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Módosították az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, ismét erősödött az építőipar. Napos hűvös idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást pedig hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt is módosított a gyerekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadult fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz képest 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Továbbra is késésekre kell számítani a 60-i és az új 100-i vasútvonalon. A reggeli Kőbánya felsőn történt áramszedő törés, majd felső vezeték meghibásodás miatt. A keleti pályaudvar Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal közlekednek a vonatok,

0: az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
3: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
4: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési infókkal itt a Lakihegy Rádióban. Korábban történt egy baleset az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányába lehajtó ágon. A kihajtóágat lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás, az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es Gyál-Pest-Szent Imre csomóponttól araszolgatásra készülhetnek. Az M51-es és az 5-ös főút csomópontoknál is lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. A térkép szerint torlódik a forgalom a gyártelepi Hévátjárónál, és nagyon erős a forgalom a Műúton is. Élénk a forgalom az 51-es Taksonyi szakaszán, illetve Dunaharasztin a Dózsa-György utcában. Taksonyban rendőri ellenőrzés zajlik a főúton a Szent Mihály utca közelében. Vezessetek türelmesen és nagyon óvatosan a térségi utakon.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Október 13-án továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt az FM 107 egészen. A mikrofonnál Petró Karesz, és két érdekes témát hoztam nektek erre az órára. Megdöbbentő adatokat közöltek az idei extrém aszályról, ezzel kezdünk majd, de a következő fél órában szó lesz arról is, hogy mennyi hulladékot emeltek ki idén a Duna medréből. Töltsétek velem ezt az órát.

A Telelőt hallgatjátok itt az FM 107 egészen. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írja a Hungaromet ZRT az elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadék hiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is. Országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott, amely az 1991-2020-as évek átlagának csupán 36%-a. Ezzel 1901 óta ez lett a legszárazabb nyár, megelőzve az 1952-est is. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami majdnem 3 fokkal magasabb a 20 fokos sok éves átlagnál. A 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

hogy szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tancsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó. Dohányból, ha van erre,

0: jó, ahogy van.
1: Témánk itt a Telelőben továbbra is, hogy megdöbbentő adatokat közöltek az idei extrém aszályról. A Hungaromet adatai alapján az aszályos időszak Magyarországon már 2025 második felében elkezdődött, majd a télen is a sok éves átlagnál kevesebb csapadék hullott. Ugyan 2026 a sok éves átlaghoz képest hidegebb és csapadékosabb januárral indult, a középhőmérséklet 1,2 fokkal elmaradt a szokásostól, a csapadék pedig 43%-kal haladta meg az átlagot, de az év további hónapjai az átlagosnál melegebbek voltak. Az augusztus például majdnem 4 fokkal volt melegebb a szokásosnál, de februárban, márciusban és júniusban is meghaladta az eltérés a 2 fokot. A januári csapadék töbletet követően az átlagosnál melegebb időhöz minden hónapban a megszokottnál alacsonyabb csapadék összeg társult országos átlagban. Áprilisban például a szokásos mennyiség mindössze 10%-a esett. Habár májusban csapadékosabb időszak is előfordult, a talaj a tavasz végére sem tudott megfelelő mértékben nedvességgel feltöltődni, a nyári hónapokban pedig folytatódott a megszokott képest jóval szárazabb időjárás. Június végére csak nem országszerte több mint 100 mm víz hiányzott a talaj felső 1 méteres rétegéből. A csapadék hiány és az átlagosnál jóval magasabb hőmérséklet hatására a párolgási veszteség növekedésével a talaj nedvesség tartalma drasztikusan csökkent. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak. Az 1950-es évek elején, 50-ben és 52-ben voltak extrém száraz nyarak is, majd azt követően legközelebb 2024-ben és 25-ben jelentek meg újra az extrém száraz nyarak. Az idei aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is.

0: Szelet, Sziget Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Szigetszentmiklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett eltanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
9: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Szigetszentmiklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az ötből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
8: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Szigetszentmiklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Szigetszentmiklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola intézményvezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila általános iskola kórusa és Balogh Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Miketz Kálmán honvéd és huszárbandérium tagjai is közreműködtek. Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Medgyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani. Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a Dunaparti játszóterek állatmegóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Első alkalommal lép fel Dunaharasztin Gedeon András. A gitáros énekes október 14-én érkezik a településre, és este 6 órától áll színpadra a Laffert kúriában. A Zenehabbal című műsor közvetlen hangulatot ígér, akár a közönség kérése is bekerülhetnek a repertoárba. Az előadó ezen kívül saját dalokkal és általa összeválogatott népszerű slágerek feldolgozásával készül. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és továbbra is zajlik Szigetszent Miklóson a Szent Miklós adománygyűjtő akció az első Miklósi Városnapok keretén belül. Október 18-áig lehet adományozni. Városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Szigetszent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdetnek, melynek célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A cél 12 darab speciális nyílászáró cseréje, tantermek burkolatainak felújítása, folyosó felújítása, udvari csatorna rendszer javítása, és még lehetne sorolni. Adományozni lehet utalással is, illetve készpénzt is helyezhettek a városszerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba. Hogy hol találhatók meg ezek a dobozok, arról a listát a sárgaház.com oldalon találhatjátok meg. Az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Szigetszent Miklósi tankerület számára. Adományozni tehát október 18-áig lehet, minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára a tanulásra. További információ tehát a Szent Miklós adománygyűjtő akcióról a sárgaház.com oldalon olvashattok.

0: of you.
1: Helyben vagyunk, továbbra is a Delelőt hallgatjátok, itt az FM 107 egészen, a mikrofonnál Petró Karesz. Közel 75 tonna hulladékot szedtek ki a Duna medréből, közölte a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a Facebookon. Mint írták, munkatársai közel 2 hónapig dolgoztak a Duna középső szakaszának megtisztításán. Ez idő alatt szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak. Tájékoztatásuk szerint lakossági bejelentéseket és önkormányzatoktól kaptak értesítéseket, és mindenhova kimentek, amit tudtak, kiszedtek és elszállítottak. Idézek a Facebook posztból, beszámoltunk arról, amikor 110 darab vashordót vagy több száz darab gumiabroncsot találtunk egy-egy helyszínen. Voltak, akik a helyszínen fizikai erejükkel, voltak, akik egy-egy kedves szóval segítettek kollégáinknak. Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, úgy érezzük, hogy egy jó ügy érdekében összefogtunk, cselekedtünk. A 2 hónap alatt összesen közel 75 tonna hulladékot szedtek ki a mederből, melyek között 899 darab gumiabroncs volt, személygépjármű, tehergépjármű és traktorgumi vegyesen. Szelektíven szétválogatva gyűjtötték a hulladékot, melyet szeptember végén el is szállítottak, tették hozzá.

0: Hamarosan hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, és nem sokára hozom nektek az aktuális mozis híreket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson, a Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Pécsi fotósok munkáiból nyílt kiállítás Franciaországban. Napos, hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolása visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyerekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott, ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyerekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyerekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A média tanács tagjává választotta az országgyűlés Radetzky Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor médiajogászt. A média tanács jelenlegi négy tagja közül hármat a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli Múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a Pécsi Galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitófilm az Őr a szívemben című film lesz, amelyet a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat.
7: Időjárás.
8: Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben meg

0: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban, ami azt illeti, továbbra sem túl rózsás a helyzet a térségi utakon. Baleset történt korábban az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányába lehajtó ágon. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az M5-ös csomóponttól még araszolgatásra készülhetnek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra és torlódásra kell számítani. Erős forgalomra készülhettek a Gyártelepi Hévátjárónál és a Műúton végig, valamint az 51-es és 510-es út találkozásánál is. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás Sziget-Szent Miklóson, a Gerinc úton, valamint a Petőfi utcában is. A Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében viszont lassú haladásra kell készülnötök. Vezessetek óvatosan és nagyon türelmesen.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Filmes, illetve mozis hírekkel foglalkozunk ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban. Szervusztok, én Petró Karesz vagyok. Beszélünk arról is, hogy milyen filmeket nézhettek meg a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy Filmszínházban a következő napokban, illetve arról is, hogy visszatér a Paranormal Activity, az új film pedig az eredeti horror helyszínén játszódik majd.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az új Paranormal Activity visszaviszi a nézőket oda, ahol a franchise rémálma elkezdődött. A 8. film története az eredeti horrorfilm házában játszódik majd. A készülő filmet Ian Thuason rendezi, a bemutatóját pedig 2027. május 21-ére tűzték ki. Noha egyelőre nem tudni, kik lakják majd a házat, és hogyan kapcsolódik az új történet Katie és Mika sorsához, a jól ismert helyszín már önmagában is sokat jelenthet a rajongóknak. A produkció mögött James Wan, Jason Blum és az eredeti filmet jegyző Oren Peli is ott áll producerként. A mindössze 15 000 dollárból indult horror franchise eddig közel 900 millió dolláros összbevételt ért el, most pedig visszatér az egyik legfontosabb helyszínére. A Blumhouse megerősítette, hogy a következő Paranormal Activity az első film családi házában játszódik, tehát ez a franchise 8. mozifilmje lesz, és a helyszínválasztás pedig kapcsolatot teremt Oren Peli 2007-es horrorjával. Az eredeti film egy pár történetét követte, akik kamerával próbálták dokumentálni az otthonukban tapasztalt paranormális jelenségeket. A rettegés nagy részét azt tette ki, hogy a nézők fokozatosan ismerhették meg a hálószobát, a folyosót és a ház többi részét, miközben a kamera folyamatosan rögzítette az egyre nyugtalanítóbb eseményeket. A film premierjét tehát a Paramount Pictures 2027. május 21-ére tűzte ki.

filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban ma és holnap 17 órától még megnézhetitek a Cinege titka című animációs mesefilmet, ami 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Caroline a régész vidéken vesz részt ásatásokon, éppen azon a környéken, ahol felnőtt. Lánya Lucy a szabadsága alatt néhány napra csatlakozik hozzá. Két énekes madár segítségével Lucy rejtett családi titkok nyomára bukkan. Kettejük útja egy robos vár mélyétől az erdő szélén parkoló lakóautóig vezet. Ezen kívül a Szigetszentmiklósi Nádasdi mozi vetíti Tom Cruise legújabb filmjét is, ez pedig a Digger Alejandro González Iñárritu rendezésében. A film 16 éven aluliaknak nem ajánlott, és ma, illetve holnap 19 órától láthatjátok. Ha további információra vagytok kíváncsiak az aktuális filmekről, akkor látogassatok el a nadasdifilmszínház.hu oldalra. Itt megtaláljátok egyébként a filmek előzeteseit is. Jó mozizást, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek! Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal folytatjuk, a következő fél órában pedig újabb filmes hírekkel. We are

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Rendhagyó projektnapot tartottak a Szigetszentmiklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piroslapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerűbb sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasolt. A műhely munka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Szigetszentmiklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltehettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők. Kiemelt figyelmet érdemel az immunrendszerünk védelme az őszi-téli időszakban. A fokozatos leüléssel párhuzamosan a szervezetünk egyre több vírussal és betegséggel találkozik, amelyeknek fontos gyűjtőhelyei az iskola és az óvoda. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a felnőttek és gyermekek esetében egyaránt elengedhetetlen a folyamatos vitaminpótlás. A Dunavarsányi házi orvos emellett a szabadban töltött idő szerepét hangsúlyozta.
7: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert, megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlással, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem ami időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
6: Natália Kucovszki lesz a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosár csapatának harmadik légiósa a 2026-27-es szezonra. A klub saját felületen jelentette be az amerikai center igazolását. Ahogy korábban is hírulattuk, az eredetileg kinézett Moses Davenportot a klub egy hét közös munka után hazaküldte, ezért a bajnokság első három találkozóján két külföldi kosarassal álltak fel, miközben a harmadikat keresték. Az új érkező korábban Eurókupában is szerepelt és több európai élbajnokságban is játszott. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, mindenképp erősítés lesz az amerikai, aki emellett emberileg is nagyon jól illik a csapatba.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasósziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A tavalyi Superman zöld lámpását a Guy Gardnert alakító Nathan Fillion új interjút adott a The Hollywood Reporternek, amiben több érdekes részletet is elárult a film folytatásáról, ami a Man of Tomorrow címet viseli. Ezek közül az egyik legizgalmasabb az volt, hogy a színész szerint még az első filmben egy csomó mindent megtudtunk arról, kicsoda is valójában Superman, addig a második felvonásban még több minden kiderül majd a szuperhős nagy ellenségéről, Lex Luthorról, és ez Fillion szerint egyformán fontos dolog. Ez érthető is, mivel az új filmben elvileg a két karakter együttes erővel fog neki menni az új fenyegetésnek, a retteget Brainiacnek, ehhez pedig Luthor magára is ölti a képregényből jól ismert hadi páncélzatát, és valószínűleg könnyebb lesz szimpatizálni vele, ha kiderül, hogy talán ő sem tisztán gonosz szereplője ennek a moziverzumnak. Fillion egyébként korábban azt mondta, hogy a Man of Tomorrow-nak némileg más atmoszférája lesz, mint a Supermannek. A karakterek egy kicsit érettebben térnek vissza, mélyebbre megy a sztori, ráadásul egy csomó őrült dologra számíthatunk. Ezek közé tartozik például Luthor öltözéke is.
1: Devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, none teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch.
2: Crash, crash, crash,
1: false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Legendary Stúdió szörny univerzuma épül, majd 2027 márciusában megkapjuk a Godzilla vs. Kong folytatását, a Supernovát. Persze ezek a kétségtelenül látványos és nagyszabású amerikai Godzilla filmek eltörpülnek a japánok profi módon megvalósított és drámai Godzilla Minus One-ja mellett, ami hatalmas sikert aratott, még egy Oscar-díjat is begyűjtött. Nem lehetett tehát kérdés a Toho Studios számára, hogy elkészülhet-e a folytatás. Ez így történt, a Godzilla Minus Zero pedig a legújabb előzetese alapján eszméletlen élmény lesz, amelyet remélhetőleg mielőbb láthatunk majd mi is. A Godzilla Minus Zero tovább viszi az első rész történetét. 4 évvel később járunk, már az 50-es évek hajnalán, amikor is Tsukishima, az egykori kamikáze pilóta megpróbál új életet kezdeni családjával. Igen ám, de az óriás szörnyet, a Titánt nem lehet legyőzni. Ezt mi már tudjuk, csak hőseink nem. Úgyhogy Godzilla visszatér és újabb pusztítással fenyeget. De nagyon úgy tűnik az előzetes alapján, hogy nem lesz egyedül, és egy egészen egyértelmű motívum utal arra, hogy a hozzá hasonló és vele már a korábbi filmekben is szembe került King Ghidorah még veszélyesebb gonosztevőként lép színre. A Godzilla Minus Zero-nak továbbra sincs magyar premier dátuma.

0: Ezek voltak a legfrissebb filmes hírek itt az FM 107 egészen, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. Várlak vissza titeket a következő órában is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a

0: rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Oh, Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, a Sziget-Szentmiklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonság fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
7: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket, mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, hogy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
6: A kémények ellenőrzésére is figyelmeztet a katasztrófavédelem. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője hozzátette, a fűtőberendezések mellett a kémények megfelelő állapota szintén fontos a biztonságos fűtési szezonhoz. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, hozzájuk a kéményseprők automatikusan érkeznek az ellenőrzés elvégzésére. A családi házak tulajdonosainak viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A katasztrófavédelem arra kéri a lakókat, hogy még a fűtési szezon előtt gondoskodjanak a szükséges ellenőrzésekről, ezzel is csökkentve a kémény tüzek és a fűtéssel összefüggő veszélyhelyzetek kockázatát.
7: Van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
6: Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a Szilágyi Péter kukac@pest.polisz.hu e-mail címem. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szentmiklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett e-tanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
8: A tanösvény

0: Az intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piroslapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerűbb sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasoltak. A műhelymunka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg. Natália Kucovszki lesz a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának harmadik légiósa a 2026-27-es szezonra. A klub saját felületen jelentette be az amerikai center leigazolását. Ahogy korábban is hírulattuk, az eredetileg kinézett Moses Davenportot a klub egy hét közös munka után hazaküldte, ezért a bajnokság első három találkozóján két külföldi kosarassal álltak fel, miközben a harmadikat keresték. Az új érkező korábban Eurókupában is szerepelt és több európai élbajnokságban is játszott. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, mindenképp erősítés lesz az amerikai, aki emellett emberileg is nagyon jól illik a csapatba.
1: Időjárás.
0: Szerdán napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett csapadék nem lesz. Az északi eszelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 13 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön is derült vagy gyengén felhős napos száraz idő várható, a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 3 plusz 7, délután 16-21 fok lesz.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Korábban baleset történt az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányára lehajtó ágon. A kihajtó ágat lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felül érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az M5-ös csomóponttól még araszolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. Folytatódik Sziget-Szent Miklóson az út burkolatjavítása az Ifjúság téri körforgalomnál. Meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek ma 15 óráig. A kivitelezés során a forgalom jelzőrös forgalom irányítás mellett váltakozó irányban halad a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található Hév aluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárták. A térkép szerint továbbra is erős forgalomra készülhettek a Gyártelepi hévátjárónál, az 51-es és 510-es út találkozásánál, Taksony mellett az 51-esen, valamint Dunaharasztin a Dózsa-György utcában. Vezessetek óvatosan és vigyázzatok egymásra a térségi utakon.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Sziasztok, Delelő hallgatók! A mikrofonnál október 13-án Petró Karesz, és nem sokára egy programajánlattal megyünk tovább. Október 17-én ugyanis Dunaharasztin vár titeket a Mojo Akusztik, mégpedig a Laffert Kúriában. Részletek hamarosan, töltsétek velem ezt az órát is.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ígértem nektek egy programajánlatot. Dunaharasztin a Laffert Kúriában október 17-én lép majd színpadra a Mojo Akusztik. Blues, country, beat és egy egészen különleges hangszerpark. A Mojo ezúttal a Laffert Kúriára szabott műsorral érkezik. A The Mojo 2011-ben alakult, és az elmúlt több mint egy évtizedben sajátos, összetéveszthetetlen zenei világot alakított ki. Zenéjükben a pop, a country, a beat és a tradicionális blues találkozik, mindez pedig három szólamú énekkel és különleges hangszerekkel teszik még izgalmasabbá. A Mojo eddig 8 nagy lemezt készített, legutóbbi albumuk a The Best Is Yet To Come 2025-ben jelent meg. És most különleges alkalom következik, a zenekar kifejezetten a Laffert Kúria adottságaihoz illő műsorral készül. További információért keressétek az intézmény közösségi oldalát. A koncert tehát október 17-én, most szombaton este 6 órakor kezdődik majd Dunaharasztin a Laffert Kúriában.

0: világban.
1: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház pedig továbbra is ajánlja az olvasói figyelmébe az ablakos kölcsönzési lehetőséget. Az ablakos kölcsönzésre pedig hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között van lehetőség, a többi napon ez a szolgáltatás szünetel. Add le a könyvigényedet, és a könyvtárosok összekészítik a kívánt könyveket, melyet érintkezésmentesen tudsz átvenni a nyitott könyvtári ablaknál. Az igényeket e-mailen a városi.könyvtár@sargaház.com címen, vagy az intézmény telefonszámán tudjátok leadni. És hogyha ellátogattok a sargaház.com oldalra, vagy a Városi Könyvtár Szigetszentmiklós Facebook oldalra, akkor megtaláljátok a linket is, amely az online katalógushoz vezet, itt pedig szét tudtok nézni, hogy milyen könyvek közül válogathattok a Városi Könyvtárban. További információért tehát keressétek az intézmény közösségi oldalát, vagy a honlapját, sargaház.com. Az intézmény tehát továbbra is ajánlja olvasói figyelmébe az ablakos kölcsönzési lehetőséget.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Sziasztok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, a Sziget-Szent Miklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonságos fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
7: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
6: Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedésbiztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Módosul a házi orvosi rendelés időpontja Halásztelken. Módosul a csütörtöki rendelési idő dr. Dankai Henrietta, a Halásztelki egyes számú házi orvosi körzet orvosának rendelésén. A Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben csütörtökönként ezentúl 12 és 16 óra között várják a betegeket. A hét többi napján a rendelési idő változatlan. Hétfőn és szerdán 8 és 12 óra, kedden 12 és 16 óra, pénteken pedig 8 és 12 óra között rendel az orvos.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Most jöjjön néhány szó az időjárásról, ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 15 fok között alakul a térségben. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy, csütörtökön pedig a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, legfeljebb északkeleten csepereghet gyengén az eső. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél, kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul majd a hőmérséklet csütörtökön.

Október 13-án továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A meteorológia után pedig jöjjenek az orvos meteorológiai infók. A mai napon sem várható fronthatás, viszont felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb keleti, északkeleti régiókban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet hőérzetünk. A naposabb idő pozitívan hathat hangulatunkra. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb, réteges öltözet viselésére. A közlekedés meteorológia szerint legfeljebb az északkeleti régiókban találkozhatunk jelentéktelen záporoktól nedves útszakaszokkal, az ország nagy részén száraz utakra készülhetünk. Az északias szelet többfelé élénk, keleten-északkeleten erős lökések kísérhetik, ami jelentősebb mértékben csökkentheti a menet stabilitást. Vezessetek körültekintően és tartsatok megfelelő követési távolságot. További jó utat kívánunk mindenkinek!

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Petró Karesz mára búcsúzik, a hírek után pedig Petkó Ágival rádiózhattok majd, mi pedig este 7 óráig. Várlak titeket holnap ugyanitt, ugyanezekben az órákban. További szép keddet és kellemes zenehallgatást mindenkinek a Lakihegy Rádióval.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: 1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos, hűvös idő lesz. Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el 14. Leó pápa tüdejéből. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A 3 tisztviselő közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Légivészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép továbbított vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierő elfogó harci gépeit. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, A korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a hatóságok vizsgálják a riasztásokat. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prusz összkiadás fordítójaként vette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
6: Időjárás.
7: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 3:03, és az M0-as autóton az M1-es autópálya irányába a Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezik. Az 5-ös főúti csomóponttól még arra szolgatásra készülhetnek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb a haladás, és torlódásra kell ott is készülni. Tehát így az M0-as déli szektora, hát az...

0: térben is torlódásra kell készülni, ott körforgalmat építenek ki, ez okozza a fennakadást. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 13-a kedven is a mai napon az edék ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Bízom benne, hogy jól telt a délelőttötök, és már alig várjátok, hogy hazaérjetek a munkából. Én egyébként hozom a legjobb slágereket, talán ezzel egy picit gyorsabban elrepül majd az idő. Egy kis adománygyűjtő akcióra szeretném felhívni a figyelmeteket, aztán jön egy Wizer közlemény is, powerbankekről lesz majd szó, illetve rövidebb lesz a tavainál az idei őszi iskolai szünet, hogy miért, hogyan, mindent hozok ezzel kapcsolatban is. Bármihez szeretnétek hozzászólni, 0620 95 95 107-es számon értek el, SMS-ben, Viberen, illetve telefonon.

Ez volt az Other Boys, a titokzatos Marshmello és a csodás Duff Cameron tolmácsolásában egy igazi energiabomba a fülnek, mi pedig robogunk is tovább egy kis jótékonykodással itt az FM 107 egészen, ugyanis Sziget-Szent Miklós város hagyományait figyelembe véve Sziget-Szent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdetett a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, melynek célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének a felújítása. 12 darab speciális nyílászárót szeretnének kicserélni, tantermek burkolatait felújítani, folyosó felújításra is jöhetne pénz, illetve az udvari csatorna rendszert is javítanák, és itt még nincs nyilván vége a sornak, hogy hogyan lehet adományozni. Egyrészt átutalással a Humanitás 91 közalapítvány számlájára, a közlemény rovatba írjátok be, hogy Petőfi suli, vagy a város szerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba készpénz elhelyezésével. És egyébként október 18-áig van erre lehetőségetek. Minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára a tanulásra, hogy hol vannak ezek az adománygyűjtő dobozok, hogy mi a számlaszám, azt mind-mind megtaláljátok a sárgaház.com oldalon. Mi pedig megyünk tovább Shakira és Maluma közösével, ez az Aqua.

Egy rádió helyben vagyunk, és 9 perc múlva 3:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább, és szerintem aki tudja, még mindig kerülje el a nullás déli szektorát, ugyanis az M1-es irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl, és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még araszolásra készülhetnek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, illetve torlódásra kell készülni, de egyébként telítettek a sávok a 2. Rákóczi-Ferenc út Csepeli Lakihegyi szakaszán, az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, az 51-es 510-es kereszteződésénél is torlódás van mindkét útszakaszon, és az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között is. Vigyázzatok magatokra, az infókat pedig várom a 0620 95 95 107-es számra. Egy ikonikus dallal megyünk már is tovább, ATB és a Hold You Soul.

0: Borban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
7: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szent Miklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett e-tanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
9: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként, hála Istennek, pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Szigetszent Miklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az ötből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
8: Szigetszent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 Szigetszent Miklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket. Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 14:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbejelentésben, a DÁP regisztrációban és a diák igazolvány igénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és weboldalainál érhetők. Októberben is folytatódnak a közterületi munkálatok Dunavarsányban. A városgazdálkodási munkatársai ismét számos állomáson dolgoznak. A szakemberek a szokásos intézményi karbantartás és a zöld felületek gondozása mellett gajazást végeznek. rendelkeznek, ami ezúttal az Iskola utcában zajlik. Nagyban készülnek továbbá az e-heti mulcsosztást a régi laktanya területén. Az önkormányzat arra kér a lakosságot, hogy az érintett helyszíneken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából túrát szerveznek Dunaharasztin. Az érdeklődőket október 18-án vasárnap délután 4 órakor várják a Hősök terén, ahonnan egy nagyjából 1 órás közösségi séta indul. A szervezők célja, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a résztvevők nyíltan, tabuk nélkül beszélgethessenek a Merrákról, személyes tapasztalataikról és félelmeikről. A program a túra után a Laffert kúriában folytatódik szakmai előadásokkal és interaktív párbeszédekkel. A vendégek között szerepel dr. Szentmártoni Gyöngyvér, PhD-s klinikai onkológus, Haris Éva, életmód tanácsadó, Budavári Orsolya, orvosi mikropigmentációs szakértő, és Stáli Cunyi Kata, sorstársi segítő. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falu kerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál, a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitúra@gmail.com e-mail címen lehet. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Horváth Tamás és a Hajnali négy című dala itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Mondtam, hogy a powerbankekről lesz szó, és egy Wizzair közleményről, ugyanis a cégnél, bár eddig is szigorúan tilos volt a fedélzeten tölteni az elektronikus eszközöket, az iparágban előforduló esetek miatt a légitársaság közleményben ismételte el, hogy az utasok hogyan tudják biztonságban szállítani a lítium akkumulátorral működő eszközeiket. Legutóbb vasárnap ütött ki tűz az Indigo légitársaság egyik Delhiből Chennaiba tartó járatán, erről lehet, hogy hallottatok, de az ehhez hasonló esetek egyre gyakoribbak világszerte. Mint írták, a legtöbb minden nap használt elektronikai eszköz probléma nélkül felvihető a repülőgép fedélzetére. Néhány esetben azonban különös figyelmet kell fordítani a szállításukra. A külső akkumulátorok tartalék akkumulátornak minősülnek, ezért feladott podgyászban nem szállíthatók. Ugyanez a szabály vonatkozik a tartalék lítium akkumulátorokra is. Az elektromos cigaretták szintén tilos feladott podgyászban szállítani, mivel véletlenül bekapcsolódhatnak és túlmelegedhetnek. A Wizzair azt javasolja, hogy az utasok a külső akkumulátorokat és az elektromos cigarettákat lehetőség szerint tartsák maguknál az utazás során. Használni őket a fedélzeten szigorúan tilos, de fontos, hogy kéznél legyenek, hogy könnyen ellenőrizhető legyen, nem melegedtek-e túl. Kitérnek arra is, hogy az eszközeinket töltsük fel indulás előtt. Felsorolják, hogy a kézipodgyászban szállítható eszközök közé tartozik a mobiltelefon, a táblagép, a laptop, a fényképezőgép, külső akkumulátor, vagyis a powerbank, tartalék lítium akkumulátor, illetve elektromos cigaretta. A mobiltelefonok, táblagépek és laptopok szükség esetén általában feladott podgyászban is szállíthatók, amennyiben teljesen kikapcsolt állapotban vannak, és megfelelően védettek a véletlen bekapcsolódással, valamint a sérülésekkel szemben. Külső akkumulátorok, tartalék lítium akkumulátorok és elektromos cigaretták viszont nem helyezhetők el a feladott podgyászban, ezt azért jó tudni, és azt is, hogy a repülőn tehát az eszközöket nem lehet tölteni. Ezt azért tartsátok be. Mi pedig megyünk tovább Pitbull és Jason Derulo közösével.

Enchanté és az Only You szólt a Laki egy rádióban az FM 107, egészen delégen hallottam már ezt a slágert, és régen voltam iskolás is, hát most ilyen percek következnek, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb sulis már vágja a centit, és alig várja az őszi szünetet. Én amikor a keresztlányaimat megkérdeztem szeptemberben, hogy na, milyen a suli, annyit mondtak csak, hogy várjuk a nyári szünetet, és ez az iskola első hetén volt, na jó, teljesen meg is értem. Szóval a tavalyi évhez képest rövidebb lesz az őszi szünet 2026-ban, és hogy mikor kezdődik. A 2026-27-es tanév rendje szerint az utolsó tanítási nap október 22-én csütörtökön lesz, a diákoknak pedig legközelebb november 2-án hétfőn kell ismét iskolába menniük. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, vagyis összesen 10 napot tölthetnek pihenéssel a tanulók. Ez egy nappal kevesebb a tavalyi 11 napos szünetnél. A szünet kezdetét október 23-ai nemzeti ünnep is meghatározza, amely idén péntekre esik. A vakáció utolsó napja november 1-e vasárnap lesz, így a tanítás november 1-ső hétfőjétől folytatódik. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap pedig, csak hogy egy kicsit előre is ugorjunk, december 18-án pénteken lesz, az iskolába pedig január 4-én hétfőn kezdődik majd az oktatás 2027-ben. A téli szünet december 19-től január 3-ig tart, tehát így összesen 16 nap áll majd rendelkezésre a karácsonyi készülődésre, a családi látogatásokra és az évvégi pihenésre. A tanulóknak, akkor már nézzük a tavaszt is, március 24-én szerdán kell utoljára iskolába menniük a tavaszi szünet előtt. A tanítás pedig április 5-én hétfőn indul újra. A tavaszi szünet összesen tehát 11 napig tart, és június 18-áig kell várni annak, aki egyébként az évvégét várja leginkább. Hát kitartást a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt.

0: El ne aludjatok vezetés közben, annyira kellemes volt ez a dal. Jenny és a Less Than a Lover szólt a Lakihegy Rádióban, egyébként pedig 3 perc múlva 4 óra van friss hírekkel. Megyünk tovább a nullás déli szektorán, továbbra is nagy a káosz és a torlódás, ugyanis az M1-es irányába a Nagy Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás, az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még az araszolásra készülhetnek, az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra és torlódásra kell készülni, a többit hozom a hírek után.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi haszn. Kavai Pékség. Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgál. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand!
3: Megbízható szervizt keresel autódnak? Szigetszent Miklóson, a Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael Magrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már 2 napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan 1 hétig tart majd. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az elöregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is, állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták.
4: Időjárás.
5: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 4:03:30, és az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányában Nagy Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felül érkezők az 5-ös csomóponttól még arra szolgatásra készüljenek, az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, illetve torlódásra kell készülni. Mindenképpen, ha más útvonalat tudtok, akkor inkább választatok. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli lakihegyi szakaszán szintén torlódás van. Telítettek a sávok a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, és az M0-as előtt torlódás is van. A Gerinc út nagyjából még jól járható, viszont a Tököli repülőtér található körforgalomnál, a bevásárlóközpontnál és a gyártelepi hévátjárónál torlódás van. Szintén torlódás van az 51-es 510-es kereszteződésénél mindkét útszakaszon. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál egyaránt csak arra szólva lehet közlekedni, és lassulásra készüljetek az 51-esen és Dunaharasztinál.

hiszen lehet, hogy nem is tudjátok, de az első miklósi városnapok még nem értek véget a hétvégével. Rengeteg kísérő program vár titeket még ezen a héten is, úgyhogy ezekből szemezgetek majd a következő fél órában. Aztán az óra második felében pedig foglalkozom majd például James Joule-lal. Jön egy kis fizika óra, vagy inkább történelem, maradjunk ennyiben. Illetve a Magyar Néprajzi Múzeumnak is szeretném a felhívását közreadni, hát ha valakinek kedve támad. Egy kis fotógyűjtögetésről a részletek az óra második felében. Lucas Graham és a Mama Said, ezzel kezdünk, ha bármi mondandótok lenne, akkor pedig 0620 95 95 107, itt értek el SMS-ben, Viberen és telefonon is. A Mama Said.

Justin Timberlake és a Field is szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és holnapra hoztam nektek egy programajánlatot, hiszen a miklósi városnapok még nem értek véget a hétvégével. Például ennek a része az Együtt Alkotni Öröm, vagyis a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállítására várják az érdeklődőket október 14-én, vagyis holnap szerdán este 17:30-tól a Városi Könyvtár Aula Galériájába Sziget-Szent Miklóson. A kiállítást Lupa János Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja majd meg. A kiállítók pedig Becné Brudi Renáta, Bogya Rózsa, Bojtor Márta, Fekete Andrea, Geisler Magdi, Hátót Maja, Lukács Judit, Kriti Viktor, valamint Miklós Ferenc, Márkosi Erzsébet és Váradi Pár. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit. A kiállítás pedig a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat része. Egyébként, hogyha most nem is értek rá, és a megnyitó nem tudtok ott lenni holnap este 17:30-tól, akkor november 6-áig meg tudjátok nézni ezt a kiállítást. Tehát az egész évben összegyűjtött alkotásokat mutatják be ezen az alkalmon. Én kellemes időtöltést kívánok, hogyha megnézitek ezt a kiállítást. A folytatásban pedig Szami, vagyis a mi kollégánk, természetesen a Vétek tagjáról van szó, érkezik, persze nem egyedül, ráadásul egy régi, óriási kedvenc slágert hoztak ki egy remixben, ez lesz az éjfél után. Egyébként maga Szami mutatta be ezt a dalt múlt héten, itt volt a Lakihegy Rádióban a dal premierje. Írjátok meg nektek, hogy tetszik, 0620 95 95 107, ide jöhetnek a vélemények. Egy

Gyönyörű helyekről volt szó Tiesto slágerében. Hát az M0-ás déli szektor a jelen pillanatban egészen biztosan nem az, főleg azoknak, akik ott szeretnének autózni, ugyanis az M1-es irányába a Nagy-Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt egészen október 23-áig, nem 23-áig, 20-áig, bocsánat, lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás az M5-ös autópálya felől érkezők, az 5-ös csomóponttól még araszolásra készüljenek, az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, illetve torlódásra kell készülni. Ezen kívül torlódás van a 6-os főúton, a 2. Rákóczi-Ferenc út Csepeli lakihegyi szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi hévát járónál, aztán az 51-es 510-es kereszteződésénél is valamiért óriási a dugó mindkét útszakaszon, sőt az 510-esen végig-végig Taksonynál és Dunaharasztinál is csak araszolva lehet közlekedni, sőt az 51-esen is itt Dunavarsány, Taksony és Dunaharaszti mellett nagyon lassú a közlekedés. Vigyázzatok magatokra, ha pedig infó van, az jöhet a 0-20-95-95-107-es számra. A hírek előtt pedig még Bruno Mars zenél, ez a The Lazy Song.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A térséget érintő közlekedési aktualitásokról számolt be Pest vármegye 10-es számú választókerületének egyéni képviselője. Október 3-án és 4-én próbőüzemet tartanak a teljes Budapest-Belgrád vasútvonalon, így Dunaharasztin és Dunavarsányban is. Pertichné Kácsor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a hétvégi járatok a csúcsforgalmi időszakot képezik majd le, ezért arra kérik a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a vonatállomások és a sínek környékén. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a teszteket követően nem sokára újraindulhat a személyszállítás ezen a szakaszon.
8: A személyszállítási forgalom még nem indult el. Elég sokat kellett várakozni arra, hogy eljussunk már ebbe a tesztfázisba. Most már végre a tűvjelentések és az előzetes próbaüzemek megfelelőnek ítélik a helyzetet, a vasútbiztonsági rendszerek működését. Úgyhogy most október 3-án és 4-én nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy olyan próbaüzem indul, ami a hétvégén a csúcsüzemi időszakot fogja mintázni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném fölhívni az ott lakóknak, az ott közlekedőknek a figyelmét, hogy ne az előző évek rutinja szerint közlekedjenek.
7: Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szent Miklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piroslapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerűbb sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasoltak. A műhelymunka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg. A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a lábegészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
9: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni látni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelelő működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy rendhagyó akusztikus koncert lesz Dunaharasztin. A Mojo október 17-én szombaton este 6 órától lép fel a Laffert kúriában. Az eredetileg trióként indult együttes különleges zenei utazásra invitálja a nézőket. Hangzásvilágukban a pop, a country, a blues és a beat elemei keverednek. Az est folyamán a zenekar saját dalai mellett érdekesen kiforgatott feldolgozásokat is hallhat majd a közönség. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a dunaharasztikultúra.hu oldalon elérhetők. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: is sem.
1: Diaz Menta és a Méreg című slágerük itt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107 egészen a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Remélem jöhet egy kis fizika óra, na jó, inkább történelem lesz. James Joule-ról hoztam nektek érdekességeket, ugyanis két nappal ezelőtt, 1889-ben természetesen, de ezen az október 11-i napon hunyt el, és hát felfedezéseit a tudományos világ kezdetben teljesen elutasította, később azonban korának egyik legnagyobb természettudósaként tartották számon, és hát halálának évfordulója alkalmából azért összeszedtek róla néhány információt. Például James Prescott Joule 1818-ban született, egy híres sörfőző fiaként. Már fiatalon érdeklődött a tudomány iránt, és az atomelméletet megalapozó John Daltontól tanult. Pályafutását azonban nem tudósként kezdte, hanem a családi sörfőzdét vezette egészen 19 éves korától. Szabad idejében viszont a főzde eszközeit is felhasználva rendszeresen végzett különböző kísérleteket. Joule egyebek mellett megfigyelte, hogy az elektromos áram segítségével hőt lehet termelni, illetve leírta azt a megállapítást, amit ma Joule törvényeként ismerünk. Ez szerint az elektromos áram által a vezetőben termelt hő arányos a vezető ellenállásával, az áramerősség négyzetével és az idővel. Hát pontosan ezért nem értettem annak idején sem a fizikát. Máig meghatározó felfedezéseit a tudós társadalom kezdetben elvetette, mivel az szembe ment a korban elfogadott kalorikus elmélettel, amely úgy tartotta, hogy a hő egy súlytalan, láthatatlan anyag. A Királyi Természettudományos Társaság még kutatási eredményeinek megjelenését is megtagadta. Két nagy elismerésnek örvendő tudós, Michael Faraday és Lord Kelvin azonban felfigyeltek a munkásságára. Közbenjárásuknak köszönhetően Joule megállapításait elfogadta a tudományos világ, és azok később az energia megmaradás elvének alapjait képezték. Joule-t ezek után a Királyi Természettudományos Társaság tagjává, valamint a Brit Tudományos Társaság elnökévé választották, pedig kezdetben mindkét szervezet elutasította nézeteit. Róla nevezték el a munka, a hőmennyiség és az energia mértékegységét, vagyis a Joule-t. No hát ennyi volt a történelem fizika óra, remélem, hogy emlékeztetek rá, amit általános iskolában tanítottak róla.

Diplo és a Would You Still Love Me című sláger a Lakihegy Rádióban. A Néprajzi Múzeumnak a felhívását szeretném nektek tolmácsolni, ugyanis az 1990 óta eltelt október 23-ákhoz kapcsolódó fényképeket és történeteket várják az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából, hát ha kedvet kaptok ti is ehhez. Miként éltük meg október 23-át az elmúlt évtizedekben, és milyen személyes emlékeket őrzünk a nemzeti ünnepről? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Néprajzi Múzeum jelen archívumának gyűjtése, amely az 1990 óta készült fényképeken és a hozzájuk tartozó történeteken keresztül mutatná be az ünnep különböző arcait, ahogy már említettem, a forradalom 70. évfordulója alkalmából. A kezdeményezésben a tüntetések, megemlékezések és ünnepségek dokumentálása mellett azok a személyes pillanatok is helyet kapnak, amelyek kimaradtak a híradásokból. A múzeum arra kíváncsi, hogyan telt el ez a nap a különböző korszakokban, eltérő politikai és személyes helyzetekben. A gyűjtés így a sajtóban és a történelemkönyvekben megőrzött események mellett az egyéni emlékeknek is teret ad. A csatlakozókat három alkalommal közösségi képfeltöltő és történetmesélő workshopra várják. A résztvevők egy vagy több október 23-ához kapcsolódó fényképet vihetnek magukkal, akár a magánéletükből, akár újságírói munkájukból, és elmesélhetik a felvételekhez kötődő történeteket. A MADOK program munkatársai a képek digitalizálásában és a jelen archívumba való feltöltésében is szívesen segítenek. A foglalkozásokat október 15-én, tehát két nap múlva, 22-én és 23-án mindhárom napon 10 és 18 óra között tartják a Néprajzi Múzeum etnókönyvesboltjában, amely a Dózsa György út 35 szám alatti második bejáraton keresztül közelíthető meg. A részvétel egyébként ingyenes, előzetes regisztrációra nincs szükség, úgyhogy ha érdekel titeket a téma, szerintem látogassatok el a Néprajzi Múzeumnak a weboldalára, és ott minden információt megtaláltok ezzel kapcsolatosan is.

0: Egy igazi klasszikus Backstreet Boys és a Quit Playing Games With My Heart zárta az órát a Laki 1 Rádióban. Kitartást az M0-áson araszolóknak, még mindig óriási a dugó, de hát nem is véletlen, hiszen az M1-es irányában Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Ért Budafok csomópont között a két külső sávot hídfelújítás miatt egészen október 20-áig lezárták, úgyhogy a két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. A többit hozom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Öncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos, hűvös idő lesz. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házaspárra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az elöregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták.
5: Időjárás.
6: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. Hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 4 perccel, és kezdjük azzal, hogy az M0-ás déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot híd felújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még araszolásra készüljenek, az M51-es csomópontoknál is lassabb a haladás, torlódásra kell készülni. Egyébként az ellenkező oldalon, tehát az M5-ös irányába is torlódásra kell készülni, az M6-os felhajtója és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között. Emellett a 6-os főúton is nagyon nagy most a torlódás, és szintén lassú tempóra kell készülni a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi halász. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába szintén nagyon-nagyon erős a forgalom, valamint a gyártelepi Hévát járónál is torlódásra kell készülni. Az 510-esen Taksonynál, Dunaharasztinál egyaránt csak araszolva lehet közlekedni, az 51-esen Dunaharaszti Taksony térségében, sőt Dunavarsánynál is torlódásra számítsatok, valamint az 51-es 510-es kereszteződésénél is nagy a torlódás.

méretünkről is szó esik majd. Nem tudom, tudtátok-e, de ez is változhat az évek múlásával, mint ahogy annyi minden más is a szervezetünkben, úgyhogy nem érdemes megszokásból cipőt vásárolni, mindig érdemes próbálni, vagy lemérni a lábunkat, de hogy miért történik mindez, erről is beszélek majd nektek. Aztán egy influencerről is hozok nektek infót, hihetetlen, de a semmit tevésért fizet a szponzor egy influencernek. Na de hogy ez neki megéri-e, illetve hogy miért fontos mindig minden szerződést aláírás előtt elolvasni, az is kiderül, majd ez egy jó példa lesz egyébként erre. Aztán az óra első felében pedig egy dunaharaszti programot hozok nektek, ami hétvégén lesz, vasárnap várnak majd minden érdeklődőt szeretettel, erre már tényleg csak néhány percet kell várni, úgyhogy tartsatok velem, bármihez szeretnétek hozzászólni, akkor 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam. Már is kezdünk Clean Bandit-del és a Rockabye-jal.

Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és egy jótékonysági napra szeretném felhívni a figyelmeteket, amit ezen a hétvégén vasárnap, október 18-án tartanak majd Dunaharasztiban. Egyébként a szervezők pont reggel voltak Szandinak és Bettinek a vendégei a süsfelnapban, úgyhogy a szervezőkkel készült interjút vissza is tudjátok nézni a Laki Hegy Rádió YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Na de miről is van szó tulajdonképpen? Hát egy jótékonysági családi napról, a Mancs állatotthonért. És hát együtt lehet közösen támogatni a Mancs Park állatotthon megvalósulását egy fantasztikus hangulatú ingyenes családi nap keretében, ahol az állatbarát kicsiket és a nagyokat is számtalan program várja, ahogy már említettem, vasárnap 10 és 17 óra között Dunaharasztiban a Sportszigeten, a Nomád Campingben. Hogy mivel készülnek a szervezők? Hát kutyás élet, az lesz a fókuszban. Terápiás és rendőrkutya bemutatók, izgalmas kutyás sportok, megtudhatjuk, mi az a Hoopers, és még sok minden más, valamint ingyenes állatorvosi és fizioterápiás tanácsadás is lesz a gazdiknak. A gyerekeknek ugrálóvárak, arcfestés, csillámtetkó, kézműveskedés és akadálypályák. A felnőtteknek relax kuckó, masszázzal, őszi növény és kézműves vásár, valamint jótékonysági süteményvásár is lesz. Bogrács gulyás is készül majd, illetve ázsiai különlegességekkel is várják az érteklődőket, valamint lecsót is készítenek, és forró italokkal is készülnek. Egyébként lesz tombola, helyi vállalkozók jóvoltából több tucat értékes nyeremény vár a gazdákra. Élményautózástól kezdve a wellness és szépségápolási utalványokon át az ajándékcsomagokig. A belépés pedig ingyenes, a helyszínen becsületkasszával, támogatói zsetonok és tombola jegyek vásárlásával, vagy akár online mancstégla vásárlásával is segíthetünk, hogy a Mancs Park állatotthon minél hamarabb valósággá váljon. Úgyhogy össze lehet fogni a négylábúakért, vagy csak eljönni egy családi napra is jól érezni magatokat. Most vasárnap tehát Dunaharasztiban, a Sportszigeten, a Nomád Campingben minden érdeklődőt szeretettel várnak, nálunk pedig már Tobló zenél.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

Ez volt a Megtalállak még itt a Lakihegy Rádióban, 6 perccel vagyunk fél hat előtt, és továbbra is nagyon erős a forgalom a térségi utakon. Kezdjük a nullással, mert ott a legnagyobb a káosz. Az M1-es irányában Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd Budafok csomópont között a két külső sávot hétfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás, az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még arra szolgatásra kell, hogy készüljenek, az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. Az ellenkező irányba, tehát az M5-ös felé is torlódás van az erős forgalom miatt, az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között. Ezen kívül a 6-os főúton nagyon nagy a torlódás, illetve a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán, és az 510-esen valamiért végig teljes hosszában araszolásra kell készülni Taksonynál és Dunaharasztinál is, pedig nincs infóm egyébként balesetről, de ha ti másképp tudjátok, akkor nyugodtan írjátok meg, majd hívjatok fel a 0620 95 95 107-es számra, vagy számon, és egyébként az 51-esen Dunaharaszti, Taksony és Dunavarsány térségében szintén torlódásra kell készülni, úgyhogy hosszú lesz a hazafelé út, készüljetek erre. Glockenbach felvétele, a Dirty Dancing pedig már is szól.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, a Sziget-Szent Miklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonság. Fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
10: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
9: A 2026-27-es tanévben is folytatódik a nyílt tehetségkutató program Sziget-Szent Miklóson. A csoport október 9-én indult a Képességakadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a NILD nemzetközileg elismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szent Miklósi Képességakadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagycsoportos óvodásokat is várják a programba.
11: Idén várjuk a főként nagycsoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körbe rajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők az jövőre kezdik az iskolát, úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a NILD módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
9: Natália Kucovszki lesz a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának harmadik légiósa a 2026-27-es szezonra. A klub saját felületen jelentette be az amerikai center leigazolását. Ahogy korábban is hírulattuk, az eredetileg kinézett Moses Davenportot a klub egy hét közös munka után hazaküldte, ezért a bajnokság első három találkozóján két külföldi kosarassal álltak fel, miközben a harmadikat keresték. Az új érkező korábban Eurókupában is szerepelt és több európai élbajnokságban is játszott. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, mindenképp erősítés lesz az amerikai, aki emellett emberileg is nagyon jól illik a csapatba.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Magam Anna és a Kirakat, ez szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Hát a híres emberek, sportolók, színészek és persze az influencerek is, mondhatjuk azt, hogy kirakat életet élnek, szinte mindent tudunk róluk, viszont lehet, hogy sokaknak megéri ez. Hát itt van erre egy példa. YouTube-on 15,1 millióan, TikTokon 10,7 millióan, de Instagramon is 2,7 millióan követik Jack Doherty munkásságát. A fiatal srác lényegében az olyan videóival lett híres, ahol vizes palackokat úgy dobált el, hogy azok a talpokra estek. Ebből nőtte ki magát a komolyabb online birodalom, melyet provokatív tartalmak és kisebb-nagyobb botrányok segítségével próbál fenntartani. A nagy közönség, a támogatókat, szponzorokat is vonza természetesen, az ilyen együttműködésekre pedig Doherty és menedzsmentje is nyitottak. Valaki éppen ezt használta ki sajátos módon, ugyanis sikerült egy olyan szerződést aláíratni a netes celebbel, mely lényegében megtiltotta, hogy posztoljon a közösségi oldalakon. A fő tevékenységétől lényegében eltiltott Doherty mindenről egy bejegyzésben számolt be platformjain, lényegében megszegve a kontraktust. Ebben azt írja, hogy jól elszúrta, és egy olyan szerződést írt alá egy kaszinóval, amit nem olvasott el részletesen. Tervük most az, hogy ügyvédek segítségével valahogy feloldják ezt a helyzetet. Ami kapcsán a másik fél is megszólalt, megerősítve, hogy a szerződés igazi, él és 6 hónapig nem posztolhatna a Doherty. Hozzátettem, jól elköltött pénz volt ez annak érdekében, hogy leszedje az internetről ezt a, hát itt most csúnya szót mondanak, úgyhogy ezt nem fogom nektek elárulni. Arról nincs info egyébként, hogy pontosan mennyibe fájt ez a némítás a kaszinónak, de azt is el tudjuk képzelni, hogy csupán a két fél ügyes kooperációjáról van szó. Erre azonban csak az idő fog válaszolni. Hát nem tudom, milyen marketinges trükkök vannak e mögött, de azt azért nehéz elhinnem, hogy egy olyan embernek, akit nap mint nap tényleg megkeresések, meg szponzorációk tucatjával keresnek meg, hogy az nem olvas el egy ilyen papírt, vagy ha az ügyvédei hibáztak, hát akkor meg szerintem simán át lehet rájuk hárítani. Amerikában minden lehetséges. Mi a véleményetek erről? Ha már itt járunk ti, ha valakivel, akár csak egy szolgáltatóval is szerződést kötöttök, elolvastok minden pontot, mielőtt aláírjátok? Kíváncsian várom a válaszotokat. 0-20-95-95-107-es az SMS, Viber és telefonvonalom, és két ikonnal megyünk tovább, Madonna és Kylie Minogue közöse, a Love Sensation szól egy remixben.

Aki egy rádió helyben vagyunk, Melanie Adele Martinez, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, rendező és fényképész dalát hallottátok az imént. Egyébként ő a The Voice tehetségkutató műsor harmadik évadában tűnt fel. Hát már jó régen, 2015-ben, azt hiszem, legalábbis így a popszakmában ez már réginek számít. No, hogy neki hanyas a lábméret, azt nem tudom, de az enyémet igen, 36-os, de volt már 35-ös, sőt 37-es is. Meg mindig azt mondom, hogy cipő fazontól is függ, hogy épp melyik a megfelelő a lábamra, de egyébként úgy általánosságban a 36-os méret a tökéletes. No, de ti azt tudtátok például, hogy a lábméretünk is változik az életünk során. Ha hosszú évek óta ugyanazt a cipőméretet hordod, valószínűleg fel sem merül benned, hogy ez egyszer megváltozhat, pedig lábunk épp úgy változik az életünk során, mint a testünk más részei. Változhat a lábfej hossza, szélessége, boltozata és térfogata, ezek pedig mind befolyásolhatják, hogy ugyanaz a cipőméret és fazon továbbra is megfelelően, de hogy miért változhat meg a lábméret felnőtt korban? Már is mondom, a lábboltozatot tartó szalagok és inak az évek múlásával fokozatosan elhasználódnak, a lábboltozat lassan süllyed, ez pedig azt eredményezi, hogy a lábfej egy kicsit hosszabb vagy szélesebb lesz. Ezt mondja egy lábgyógyász, dr. Nicole Nicolosi. A testsúly változása szintén szerepet játszhat a láb formájának alakulásában. A plusz kilók nagyobb terhelést rónak a lábfejet tartó szalagokra és inakra, ettől pedig a testrész ugyancsak hosszabbá vagy szélesebbé válhat, miközben a járás mechanikája is módosulhat. Az életkor előre haladtával a talp természetes párnázását biztosító zsírszövet is elvékonyodhat, és gyakoribbakká válhatnak az olyan elváltozások, mint a bütykök vagy a kalapácsúly. Ezek pedig szintén növelhetik egy-két számmal a cipőméretet. A lábméret változása lehet végleges, de akár átmeneti is, leggyakrabban ödém a következtében. Na, ezt szerintem már mindenki tapasztalta az élete során. A lábfej, a boka és az alsó lábszár duzzanatának hátterében folyadék felhalmozódása állhat. Ilyenöt okozhat többek között a hosszú ideig tartó ülés vagy állás, egy-egy gyógyszerek, a viszér vagy a pajzsmirigy probléma, bizonyos esetekben szív, vese vagy májbetegség, fertőzés vagy vérrög, valamint a terhesség. Sok nő számol be arról, hogy a várandóság alatt hirtelen szűkké válnak a korábbi cipői. A terhesség alatti lábméret változás oka lehet, hogy a szervezetben egekbe szökik a relaxin nevű hormon szintje, mely ellazítja és növeli a szalagok rugalmasságát az egész testben, beleértve a lábfejebe, vagy a lábfejet is. Szóval óvakodjunk a hamupipőke komplexustól, mindig próbáljunk cipőt vásárlás előtt, mert elképzelhető, hogy ami tavaly még jó volt, idén már elfelejtettük.

0: Jay-Z és Beyoncé közös a Bonnie and Clyde zárta az órát a Lakihegy Rádióban, hát egyből a fiatal éveim jutottak eszembe, mert a 20-as éveimben volt ez óriási nagy himnusz, és nem volt olyan buli, ahol ez ne hangzott volna el. Az utakon még mindig nagy a káosz, a nullás déli szektorán óriási a torlódás, az M1 M7 irányába az M5-ös csomópontjától, egészen a 6-os főúti felhajtóig, majd mondom a részleteket, hogy mi miatt, balesetről nincs infóm, egyébként ez a jó hír. A többit pedig hozom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Napos, hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. a korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
8: Időjárás.
9: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel, és a Nullás déli szektorán továbbra is nagy a torlódás az M1-es irányába. A Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hét felújítás miatt egészen október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkező az 5-ös csomóponttól még arra szolgatásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb a haladás, torlódásra kell készülni. Szintén erős a forgalom az 51-es, valamint az 510-es főutakon is, az M0-as és a Taksony vezérhíd közötti szakaszon torlódásokra kell készülni. Hát én úgy mondanám, hogy 51-es, 510-es kereszteződésétől egészen az M0-asig mindkét útszakaszon, tehát Taksony és Dunaharaszti térségében, sőt Dunavarsány mellett is lassú a tempó, kitartást mindenkinek.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: És még annyi lemaradt a közlekedési infóról, hogy Kiskunlacházán a Dózsa-György úton trafi van, úgyhogy legyetek körültekintőek, ha esetleg arra felé jártok. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, így október 13-án kedden, remélem, hogy jól telt a napotok. Ne bosszankodjatok túl sokat, hogyha a nulláson álltok, bár tudom, pláne hogyha az embernek sietni kell, hát attól rosszabb nincs, amikor csak szötymörgés van és nem lehet haladni. Hát remélem a zenékkel, meg némi sport

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, sporthírekkel megyünk tovább. Megverte hazai pályán a Veszprém együttesét Sziget-Szent Miklós férfi kosárcsapata az NB1B harmadik fordulójában. A végig rendkívül szorosan alakuló találkozón a legjobbkor tudott ellépni a BKG Prima Akadémia, és a negyedik negyedes rohamra már nem volt válasza az élmezőnybe várt veszprémieknek, így 76-73 lett a végeredmény. Dr. Nagy Ágoston, a térségiek vezetőedzője elmondta, még nem tökéletes a játékuk, de a legjobbkor tudtak megújulni a mérkőzésen belül, és ez döntött. Hozzátette, egy ilyen szoros csatában természetesen a szerencse is fontos faktor, de megérdemelték a diadalt, mert klasszis teljesítmények és kis apró hozzájárulások mentén az egész csapat megküzdött érte. Rendkívül magabiztosan győzött az SNKS a Gárdony Pázmánd csapata ellen a női kézilabda NB1B-ben. A Sziget-Szent Miklósiak már a fél időben 6 góllal vezettek, és ezt az előnyt csak tovább növelték a fordulás után, így 35-24-re múlták felül az ellenfelüket. Az otthon egyelőre hibátlan miklósi gárda ezzel az 5. helyen áll, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogótól. Jakab László vezetőedző szerint, amikor ilyen védekezést és kapus teljesítményt tesznek ki a parketre, akkor gyakorlatilag mindenki ellen lesz esélyük a bajnokságban. Hát kívánjuk, hogy így legyen természetesen. És még egy sporthír, ezt most így gyorsan ide csapnám, ugyanis megújult és kivilágított lett most már Sziget-Szent Miklóson a Kéktó Szabadidő Parkban a kézilabda pálya. Ennek az avatása zajlik jelen pillanatban is, 6 órakor kezdődött. Egyébként hát ha siettek, akkor még odaértek, ugyanis szalagátvágás után közös kézilabdázásra van lehetőség, szülő-gyermek vetélkedők, fiúk, lányok egymás ellen, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok. Kéktó Szabadidő Park, Sziget-Szent Miklós.

Kobalszki meg a Vega és a Csónak című daluk itt a Lakihegy Rádióban az FM 107,7 perc múlva 6:30 van, megyünk majd tovább térségi hírekkel, viszont a nullás déli szektorán továbbra is nagyon nagy a torlódás, mindez az okozza, hogy az M1-es felé a Nagy Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Ért Budafok csomópontok között a két külső sávot hétfelújítás miatt egészen október 20-áig lezárták, tehát ez addig erre kell készülni. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös főút csomópontjától még arra szolgatásra készülhetnek, az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Ezen kívül erős a forgalom az 51-es, valamint az 510-es főutakon is, az M0-ás és a Taksony vezér híd közötti szakaszon torlódásra kell számítani mindkét útszakaszon. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán is még élénk a forgalom, a Csepeli úton is, de folyamatos a haladás, viszont Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi Hévátjárónál még most is egy icipici torlódásra kell készülni, vezessetek óvatosan. Az infókat pedig várom SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-re, Komodóval pedig megyünk tovább.

0: Szigetszele, Szigetszele.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Szigetszele, Szigetszele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szentmiklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett eltanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
7: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Sziget-Szentmiklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az ötből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
6: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros partival zárják a szervezők.
7: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
6: Már Dunaharasztin is tart BRICS Challenge foglalkozásokat a Young Engineers. A nemrég indult fejlesztő programra minden héten csütörtökön várják az 5-13 éves korosztályt a Laffert kúriában. A fiatalok ezeken az órákon megtanulhatják, hogyan lehet saját kézzel mozgó gépeket építeni legószerű elemekből. A résztvevők ezáltal játékos formában nyerhetnek bepillantást a fizika és a mechanika világába, miközben a kreativitásuk és a probléma megoldó készségük egyaránt fejlődik. Az első alkalommal való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéssel kapcsolatban további információk a Laffert kúria hivatalos Facebook oldalán, valamint a www.miklosérdregio.youngengineers.hu weboldalon érhetők el.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Aki egy rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Nem tudom, mit fogtok csinálni a hétvégén, de ha esetleg Kőszeg térségében jártok, akkor van egy programajánlatom a számotokra, hiszen igazán különlegesen ünneplik meg az orsolyákat. 25. alkalommal rendezik meg idén, október 17-e és 18-a között az Orsolya Napi Vásárt és Gasztronómiai Fesztivált a Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház Kőszegen. A rendezvény előzmény Kőszeg egykori nagy vására, az Orsolya Napi Vásár adja, amely évszázadokon keresztül adott lehetőséget a helyi kézművesek termékeinek és a környék terményeinek eladására, cseréjére. Ezt közölte Póca Zoltán, az intézmény igazgatója, aki hozzátette, hogy jelenleg is a Kőszeg hegyaljai települések kézművesei adják a portékák minőségi alapját. A rendezvényen kirakodó vásár tartanak a települések kézművesei, tehát borászok, méhészek, virágkötők, fafaragók, gyöngyfűzők, csuhébáb és terményjáték készítők, valamint tojásfestők és szalmafonók. A rendezvényen évek óta megjelennek a helyi civil szervezetek, a rendezvény ideje alatt pedig a város és környékének művészeti együttesei kulturális műsorral szórakoztatják az érdeklődőket a főtéren és a Jurisics vár területén. A történelmi belváros egyedi hangulatú terei, utcái biztosítják a kézműves kirakodóvásár helyszínét, ahol délelőtt 10 és este 6 óra között 150 vásáros fogja kínálni a portékáit. A gasztronómiai fesztivál szervezői a hagyományápolás, a kóstolt termékek megbecsülése és környezetvédelmi szempontok alapján arra kérik a vendégeket, hogy hozzanak magukkal nem eldobható poharat, tányért és evőeszközt. A rendezvény mindkét napján civil főzőversenyt szerveznek a Művelődési Központ melletti Civil Ízek utcájában, a Diák sétányon. A főzőversenyben eddig 40 civil szervezet nevezett, több közösség kínál majd süteményeket és készételeket. A megszokott bográcsételek mellett ritkán kóstolható csemegékkel is találkozhatnak az érdeklődők, a főtéren és a Jurisics téren pedig kézműves vásárosok kínálják a portékáikat, és hát ezen kívül kulturális programok is lesznek, úgyhogy nézzetek utána ennek, hogyha esetleg Kőszeg környékén jártok a hétvégén, szerintem ez egy remek program lehetőség. Let's go!

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, eléggé változékony volt az időjárás a mai napon, de hát ne csodálkozzunk így október 13-án. Mondom, hogy mire készülhetünk holnaptól szerdán. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, de számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül a nyugatias szél. Kora reggel 3, délután pedig 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Ez még azért kellemes. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként északkeleten időnként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk, egyes tájainkon erős az északi északnyugati szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható, hajnalban mínusz 2 és plusz 8, és napközben 13 és 18 fok között alakulnak majd a maximum hőmérsékletek. Egyébként holnap a magasban enyhébb légtömeg áraplik hazánk fölé, emiatt a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, a szelesebb tájakon élők pedig fokozódó fejfájást, valamint ingerdékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. Ugyanakkor dekoncentráltság, fáradékonyság, tompaság egyeseknél szédülés is jelentkezhet, hát ezért nem szoktam elmondani egyébként az orvos meteorológiát. Remélem, hogy azért nem vagytok túl érzékenyek, és csodálatos lesz a szerdai napotok is, vagyis a holnap.

0: FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, perceken belül 7 óra van, úgyhogy búcsúzni jöttem. A folytatásban Sziget Krónika, vagyis a térség hír összefoglalója érkezik, majd utána 1 óra magyar zene, Molnár Tamással kezdünk, Mi vagyunk című slágere érkezik rögtön az óra elején, aztán őt követi Nagy Bogi, aztán Király Viktor, Szikora Róbert, Dallos Bogi, Blanche, Deniz, Kolibri, Velhelo és még nagyon sokan mások. Aztán 8 óra után jön az Itt élünk című riport műsorunk, ezúttal Dunavarsányból, ugyanis jótékonysági gasztronapot szerveztek október 3-án, konkrétan az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület, akik Dunavarsányban működnek. A bográcsban egész nap főttek a finomabbnál finomabb ételek, és a színpadon is egymást váltották a fellépők. A résztvevő kóstolójegy, úgynevezett szeretetjegy vásárlásával tudták támogatni az eseményt, a befolyt összeget pedig a Szívkórház gyermekosztályának adják. Hogy mi történt ezen a napon, az kiderül, 8 óra után tartsatok akkor is velünk, aztán 9 óra után pedig a süsfelnap legjobb pillanatait hozzuk el nektek. Nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet és további kellemes estét, jó rádiózást kívánok, Pecskó Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapot négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű károgyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
1: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófa védelem. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szent Miklóson. Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szent Miklósi József Attila általános iskolában. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófa védelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésére kezelésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az Erdi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője, a Sziget-Szentmiklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonságos fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
8: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket, mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
7: A kémények ellenőrzésére is figyelmeztet a katasztrófavédelem. Rózsa Gábor alezredes, az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője hozzátette, a fűtőberendezések mellett a kémények megfelelő állapota szintén fontos a biztonságos fűtési szezonhoz. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, hozzájuk a kéményseprők automatikusan érkeznek az ellenőrzés elvégzésére. A családi házak tulajdonosainak viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A katasztrófavédelem arra kéri a lakókat, hogy még a fűtési szezon előtt gondoskodjanak a szükséges ellenőrzésekről, ezzel is csökkentve a kéménytüzek és a fűtéssel összefüggő veszélyhelyzetek kockázatát.
8: Van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
7: Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szentmiklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett e-tanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
9: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Sziget-Szentmiklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az ötből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
7: Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szentmiklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piros lapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerűbb sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasoltak. A műhely munka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg.
6: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
7: Megújítják Sziget-Szentmiklós sportkoncepcióját, erről egyeztettek a város sportegyesleteinek vezetői. A 20 évvel ezelőtt bevezetett koncepció felülvizsgálata és korszerűsítése kapcsán tartottak szakmai megbeszélést. Az eseményre összesen 40 egyeslet kapott meghívást, közülük mintegy 15 szervezet vezetője vett részt az egyeztetésen. Kovács István, a Sziget-Szentmiklósi kézilabda sportkör vezetője rádiónknak elmondta, tartalmas és előremutató szakmai párbeszéd zajlott, amely fontos alapot jelenthet a város sportéletének további fejlesztéséhez.
10: Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket. A sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők, egy része, aki részt vett az ülésen, és kvázi a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sportszervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúttal is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
7: Nagyobb önállóságot szeretnének a sportegyesületek a jövőben. Kovács István, a Sziget-Szentmiklósi kézilabda sportkörvezetője szerint az egyesületek egymás között tudják a leghatékonyabban egyeztetni a sportéletet érintő kérdéseket, hiszen közvetlenül ismerik a felmerülő problémákat és igényeket. Kiemelte, ezért fontosnak tartják, hogy a jövőben a Kulturális Oktatás és Sportbizottság helyett nagyobb döntési lehetőséget kapjanak az egyesületek, és bizonyos kérdésekben saját hatáskörükben dönthessenek.
10: Pontosan azt mondom, hogy egymásra van rálátásunk, és ettől lenne igazán értéke annak, hogy egy belső hozzáértő grénum, nevezzük kuratóriumnak, akár egy alapítványi rendszeren. Tehát, hogy ez nagyon szépen ki lehetne dolgozni, van rá egy ötlet, megyünk tovább, ez egy tegnap egy vitaindító volt, hiszen ha egy közösben vagyunk benne, akkor sokkal nagyobb mondjuk akár egy társadalmi felelősségvállalás és CSR program.
7: Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szentmiklóson. A Sziget-Szentmiklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami fői

0: alkotni.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Natália Kucovszki lesz a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának harmadik légiósa a 2026-27-es szezonra. A klub saját felületen jelentette be az amerikai center leigazolását. Ahogy korábban is hírulattuk, az eredetileg kinézett Moses Davenportot a klub egy hét közös munka után hazaküldte, ezért a bajnokság első három találkozóján két külföldi kosarassal álltak fel, miközben a harmadikat keresték. Az új érkező korábban Eurókupában is szerepelt és több európai élbajnokságban is játszott. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, mindenképp erősítés lesz az amerikai, aki emellett emberileg is nagyon jól illik a csapatba.
1: Időjárás.
2: Szerdán napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett csapadék nem lesz. Az északi szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 13 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön is derült vagy gyengén felhős napos száraz idő várható. A légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -3 + 7, délután 16-21 fok lesz.
1: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Miketsz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófa védelem. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szent Miklóson. Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szent Miklósi József Attila általános iskolában. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófa védelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője, a Sziget-Szent Miklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonság fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
3: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
2: A kémények ellenőrzésére is figyelmeztet a katasztrófa védelem. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője hozzátette, a fűtőberendezések mellett a kémények megfelelő állapota szintén fontos a biztonságos fűtési szezonhoz. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, hozzájuk a kéményseprők automatikusan érkeznek az ellenőrzés elvégzésére. A családi házak tulajdonosainak viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A katasztrófa védelem arra kéri a lakókat, hogy még a fűtési szezon előtt gondoskodjanak a szükséges ellenőrzésekről, ezzel is csökkentve a kéménytüzek és a fűtéssel összefüggő veszélyhelyzetek kockázatát.
3: Van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
2: Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szent Miklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett e-tanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
4: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Sziget-Szent Miklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az 5-ből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
2: Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szent Miklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piros lapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerű sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasoltak. A műhely munka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Megújítják Sziget-Szent Miklós sportkoncepcióját, erről egyeztettek a város sportegyesleteinek vezetői. A 20 évvel ezelőtt bevezetett koncepció felülvizsgálata és korszerűsítése kapcsán tartottak szakmai megbeszélést. Az eseményre összesen 41 egyeslet kapott meghívást, közülük mintegy 15 szervezet vezetője vett részt az egyeztetésen. Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkörvezetője rádiónknak elmondta, tartalmas és előremutató szakmai párbeszéd zajlott, amely fontos alapot jelenthet a város sportéletének további fejlesztéséhez.
5: Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket, a sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők, egy része, aki részt vett az ülésen, és a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sport szervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúttal is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
2: Nagyobb önállóságot szeretnének a sportegyesletek a jövőben. Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkörvezetője szerint az egyesletek egymás között tudják a leghatékonyabban egyeztetni a sportéletet érintő kérdéseket, hiszen közvetlenül ismerik a felmerülő problémákat és igényeket. Kiemelte, ezért fontosnak tartják, hogy a jövőben a Kulturális Oktatási és Sportbizottság helyett nagyobb döntési lehetőséget kapjanak az egyesletek, és bizonyos kérdésekben saját hatáskörükben dönthessenek.
5: Pontosan azt mondom, hogy egymásra van rálátásunk, és ettől lenne igazán értéke annak, hogy egy belső hozzáértő grénum, nevezzük kuratóriumnak, akár egy alapítványi rendszeren. Tehát, hogy ez nagyon szépen ki lehetne dolgozni, van rá egy ötlet, megyünk tovább, ez egy tegnap egy vitaindító volt, hiszen ha egy közösbe vagyunk benne, akkor sokkal nagyobb mondjuk akár egy társadalmi felelősségvállalás és CSR program.
2: Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
6: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetükön fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.

0: Időjárás.
1: Szerdán napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett csapadék nem lesz. Az északi és szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 13 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön is derült vagy gyengén felhős napos száraz idő várható. A légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 3 plusz 7, délután 16-21 fok lesz.
0: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Itt élünk.
2: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
0: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
2: FM 107.
3: Szeretettel köszöntöm a Lakihegy Rádió hallgatóit. Pár hónappal ezelőtt lehet, hogy emlékeztek rá, már bemutattam nektek az Élethajó Értékőrző Háló Egyesületet, akik fáradhatatlanul dolgoznak a jó ügyekért. Nemrégiben egy különleges, szívmelengető eseményen jártam Dunavarsányban, az Ízek Határok Nélkül a Szívek Jegyében elnevezésű jótékonysági rendezvényen. Amikor adakozásról vagy önkéntességről beszélünk, hát hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez csak a karácsonyi időszaknak a kiváltsága. Pedig a segítségre az év minden napján szükség van, és az önkéntes munka nem csak a támogatottak életét változtatja meg, hanem a mi lelkünket is feltölti, közösséget épít és célt ad a mindennapoknak. Ez a nap pedig pontosan erről szólt, a közösség erejéről és az összefogásról. A rendezvényen ugyanis a legkisebbeket, a szívbeteg gyermekeket támogatták, a befolyt összeggel pedig a Szívkórház gyermekosztályának fejlesztéséhez járultak hozzá a résztvevők. A helyszínen fantasztikus volt a hangulat, és rengeteg önzetlen emberrel találkoztam. Nem csak helyiek mozdultak meg a nemes cél érdekében, például még Vány településről is érkeztek segíteni szándékozók, akik hatalmas lelkesedéssel főztek a vendégeknek. Ebben a következő egy órában a rendezvényről kaphattok egy kis betekintést. Tartsatok velünk!

0: Arcon.
1: Itt élünk.
2: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
1: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
3: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, én Dunavarsányból jelentkezem, amint halljátok a háttérben szuper zene szól, gyönyörűen süt a nap, egy nagyon szép októberi délután van most, konkrétan 3-a, és első alkalommal rendezték meg az Ízek Határok Nélkül a Szívek Jegyében rendezvényt. Medgyesi Melindával, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület vezetőjével ülünk itt egy padon. Melinda, mesélj nekem erről a rendezvényről. Miért jött ez létre?
4: Ez elsősorban a szívbeteg gyerekekért jött létre, hogy a berendezésekre gyűjtsünk a kórházban nekik mindenféle dolgot, amire szükségük van, mert sajnos van, hogy a legalapvető dolgokra is szükségük van. És itt, amit itt látsz tulajdonképpen, ez mind a szeretetből jött, tehát a helyi iskolából, a helyi óvodából, a helyi bölcsödéből, vállalkozók, magánemberek, sőt Vány is, a Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott hozzánk, úgyhogy ez mind a szeretetből jött létre.
3: És hogyan tudnak itt most adakozni a mai napon az emberek? Utalnak készpénzben? Ez általában mindig felmerülő kérdés, illetve hogy jutatjátok el majd a rászorulóknak?
4: Ez szeretetjegy formájában, ők vesznek szeretetjegyet, és választhatnak ételeket, italokat, különböző szolgáltatásokat, arcfestés, csillámtetoválás, és utalás formájában fogjuk majd átutalni a kórház alapítványának.
3: Itt körülnézek, és hát rengeteg asztal, ételek, vidám gyerekek futnak, szaladnak, de mesélj kérlek egy kicsit, hogy hogy épült fel a nap.
4: A nap az úgy épült fel, hogy a Will Power Sportegyesülettől tánccal indították a napot, illetve Landhár Marcsi és egy egyesülete is fellépett, Rebeka is népdalt énekelt, illetve volt csinálmtetoválás, folyamatosan kreatív foglalkozás, arcfestés, és persze a finom étkek sem maradhattak ki az asztalról.
3: Azért mondjuk el, mert az illatokat sajnos nem tudjuk így rádión keresztül átadni a hallgatóinknak, de mi készült itt a mai napon?
4: Aminek a legnagyobb sikere volt az a kürtös kalács, most is kanyarog még a sor. Volt süteményes asztal, volt lecsó, babgulyás, kondásleves, zörbolsos ragú, tarjásgöngyölt hús, pincepörkölt, pizza, sós, édes sütemények, úgyhogy valami fantasztikus volt. Borkostolót is tartottunk, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült.
3: Biztos vagyok benne, mert azt azért elárulom a hallgatóknak, hogy én most itt már a rendezvény vége felé érkeztem meg, de még mindig azért vannak emberek, és hát mennyi ideig tartott összehozni, és hányan dolgoztatok ezen a rendezvényen?
4: Hát nagyon sokan dolgoztunk, tehát a művelődési ház dolgozói is, a polgármester úr is támogatott, az élethajós tagok Ványról csatlakoztak, a Máltai Szeretetszolgálattól, illetve más egyesülettől is nagyon-nagyon sokat segítettek.
3: Miért pont az Országos Szívkórházat választottátok a úgymond kedvezményezetnek, akinek gyűjtöttök?
4: Azt gondoltuk, hogy egy olyan közeget kéne megcélozni ezzel, hogy tudjuk támogatni, amivel nem minden ember foglalkozik, esetleg mi mondjuk egy sürgősségi osztály helyzetében, hanem nagyjából akkor kezdenek el az emberek foglalkozni ebben, mikor saját környezetükben vagy ismerőség által szembesülnek, hogy igenis mennyi sok gyermek van, aki sajnos érintett, és azért gondoltuk, hogy olyan közeget emeljünk ki, aki egy kicsit egyedibb, egy kicsit más, és hogy a szívkórház, hogy mi is szív a szívért, tehát ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy így válasszuk ki.
3: És ilyenkor tudtok arról, hogy elkerül hozzájuk az összeg, amit ti a mai napon gyűjtöttök, és ezt szerintem azért tartom fontosnak kiemelni, hogy beszéljünk erről is, mert sok emberben még mindig kételyek vannak azzal kapcsolatban, ha én befizetek egy csekket, odaadok egy készpénzadományt, hogy az biztos, hogy oda kerül-e, és nektek van-e valami információtok arról, hogy az átadott összeget, azt hová használják fel?
4: Igen, ők egy új programot indítanak el, tulajdonképpen, ami inkább az otthoniasítás, tehát hogy a berendezésekre gyűjtenek, és ez a programjukhoz szeretnénk csatlakozni. Ezt a programot most indítják be, és egészen januárig fog menni, és így úgy gondoltuk, hogy amit ők gondolnak, hogy szükségük van, függönyök, berendezések, szekrények, meg minden más, hogy akkor ők válasszák meg, hogy mi az, és természetesen nagyon sok játékot, kifestőt, színezőt és könyvet kapunk, amit továbbra is várjuk, és folyamatosan juttatjuk el hozzájuk.
3: Igen, de én most itt konkrétan a pénzbeli összegre gondolok, hogy arról utána ti kaptok-e bármilyen visszacsatolást, hogy kaptunk tőletek, most csak nagyon triviális összeget fogok mondani, 1000 forintot, és mi ezt erre használtuk fel.
4: Igen, lesz majd egy átadás, amit hivatalosan fogunk átadni, és ott meg is fogjuk jelölni az összeget, a rendezvény végén össze fogjuk számolni, és ezt ki is szeretnénk közölni, mert fantasztikus, hogy mennyien voltak, és hogy mennyien adakoztak. Azon felül, amit cseréltek esetleg ételre, italra, vagy bármi más szolgáltatásra.
3: Egyébként milyen visszajelzések vannak, mert tényleg sok itt a gyerek, szerinted ezekből a rendezvényekből ők megtanulják azt, hogy jó adni?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, mert hogy az egész tematika erre volt felépítve. Tehát a műsorban is, akik részt vettek, akár Takács Marian a flashmob jogájáról egy szívről szóló verset mondott el, vagy akár a táncosok is, tehát az énekesek is, tehát hogy egy az egyben erre építettük fel, és azt hiszem, hogy itt a pedagógusok is erről beszéltek, és tudták, hogy miről van szó, és mit szeretnénk jobbá, te meg szebbé tenni.
3: Ez egy fontos dolog, hogy a gyerekek vigyék ezt magukkal. Na, én elindulok szépen körben, és mindjárt jelentkezünk, zenélünk egy kicsit, és jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, ízek határok nélkül, a szívek jegyében ez a neve a mai programnak, amin részt veszek Dunavarsányban, és már hallhattátok az előzőekben Medgyesi Melindától, hogy miért hozták létre ezt a mai napot, viszont képzeljétek, Knull Ildikó Ványtelepülésről itt van velünk, aki csatlakozott az egyesületével ehhez a mai naphoz. Vány egyébként, hogyha minden igaz, akkor Bugyi mellett található település, tehát egy térségi településről van szó. Kérlek, mesélj nekem a ti egyesületetekről.
3: Hát igazából mi még nem vagyunk igazi egyesület, inkább úgy mondanám, hogy nagyon lelkes közösségépítők vagyunk, vagy szeretnénk lenni. 10 éve próbálkozunk ott Felsőványon, nagyon kevesen élünk ott. Gyereknapokat szoktunk szervezni, 5 éve bogrács főzőversenyeknek is ad helyszínt ez a település, illetve ahol mi ott kialakítottunk magunknak egy helyet, és mi most ide főzni jöttünk, tehát ez volt a mi részvételünk itt, és ezzel próbálunk segíteni az egyesületnek, Melindáiknak, és a jövőben remélhetőleg nagyon sok jót fogunk együtt cselekedni.
2: Legyen így, én ezt kívánom. És hogy kapcsolódtatok ti a Melindával? Honnan ismeritek egymást?
3: Minket összeismertettek, összehozott minket itt a helyi vállalkozó Lukács Katalin. Ő nagyon jó barátunk nekünk, minden rendezvényünkön részt szokott venni, nagyon tetszik neki az, amit mi ott csinálunk Felsőványon, és úgy gondolta, hogy Melindáikkal mi sok jó dolgot hozhatunk össze együtt.
2: Ha minden igaz, és jók az információim, akkor azért attól, hogy ti megalakultatok, és versenyeket, gyereknapokat szerveztek, emellett még, ha minden igaz, egy emlékparkot is létrehoztatok. Erről mesélj a hallgatóinknak egy picit.
3: De a mi történetünk ott kezdődött, igen, hogy a bátyám megálmodta ezt a helyet, ezt az emlékparkot, ahol megállhatunk egy pillanatra, gyertyát gyújthatunk elhunyt szeretteinknek, ami sajnos nyilván veszteségekkel kezdődött előtte 2 évvel, és ő a közösség erejét kérte, segítségét, és összefogtunk, és így csináltuk meg, így hoztuk létre ezt a emlékparkot.
2: A jövőben milyen terveitek vannak?
3: Hát egyelőre, most nekünk még decemberben van egy olyan program, amikor a Mikulás keretében várjuk a gyerekeket szeretettel, csomaggal, és Bugyiról szokott indulni egy kamionos, traktoros felvonulás, őket várjuk ott forradborral, teával, valami étellel, és a gyerekek kapják a télapótól a csomagokat.
2: Még egy picit a mai naphoz kanyarodjunk vissza, ti mit készítettetek az ide látogatóknak, mit főztetek?
3: Mi most pincepörköltet főztünk, és egy kamadóba sült göngyölt tarját sütöttünk.
2: Annyira jól hangzik, és most így a hallgatók nem látják az arcomat, de azért kezdett el Ildikó is nevetni, mert hogy annyira kiült az arcomra, hogy de finom lehetett.
3: Igen, nagyon finom volt, állítólag nagyon gyorsan el is fogyott, úgyhogy nálunk már 1 órára semmilyen étel nem volt.
2: És hogy találtátok ki, hogy ezzel készültök?
3: Hát igazából az alapanyagokban ugye nekünk segített a Lukács Kati, ezért ahhoz kellett igazodnunk, és a kamadóba túl sok mindent nem tudunk, tehát sülteket készíteni, ezért múltkor csirkét sütöttünk, ezért most így gondoltuk, hogy legyen tarja, egybe göngyölve, békönnel, kolbásszal, és a pincepöré az úgy adta magát, hogy...
2: Isteni elhangzik, nagyon szépen köszönöm. Dunavarsányból jelentkezem még mindig, és egy fantasztikus rendezvényen járunk, ahol a jótékonykodás a cél, és ide kitelepült az Édes Otthon is. Ez egy új étterem Dunavarsányban.
4: Így van, ez egy új étterem. Én Loman György vagyok, én vagyok az, aki általában ugye az ételek mögött állok, a kulisszák mögött, nyilván. A mai nap egy babgulyással készültünk, egy nem hétköznapi babgulyással, mivel hogy ez egy sertéshús, füstölt oldalas, illetve csülök keverékéből készült el házi ázsias ízekkel, gazdag ízvilággal, és úgy próbáltam elkészíteni magát az ételt, hogy természetesen minden korosztálynak ez megfeleljen.
2: És hogyha jól látom, akkor nagyjából minden el is fogyott.
4: Hát maradt még egy-két liternyi, de hát az nem probléma, ez nem azt jelenti, hogy nem jót főztünk, hanem az azt jelenti, hogy az emberek megtalálták azt, és megtaláltak minket, és így ezáltal jobban megismernek majd minket, hogy mi nem csak arról próbálunk gondoskodni, hogy az emberek úgy mondva bejönnek, egy ételt elfogyasztanak, és már mennek is haza, vagy mennek a céljuk felé, hanem elgondolkodnak azon, hogy milyen jól érezték magukat, milyen ízvilággal találkoztak, és hogy ezt megpróbáljuk minél gazdagabbá tenni ezt az élményt mindenki számára.
2: Nem tudok elmenni a kérdés mellett, hogy szerinted mi a jó babgulyás titka?
4: A jó babgulyás titka semmi más, csak hogyha az ember nem csak a sablonos főzés összetételét teszi bele magába az ételbe, hanem egy kicsit túl gondolván a szívét is hozzáadja. Mert mivel szeretettel készül, és ez bármelyik időszakra vonatkozik, ha reggel, ha délbe, ha este főzi meg az ember, és akinek természetesen szenvedélye ez a szakma, mint például ahogy nekem is, én minden ételembe hozzáteszem ezt a titkos fűszert is.
2: Egyébként ti, mint az étterem, az édes otthon, mennyire tartjátok fontosnak a jótékonykodást?
4: Nagyon fontosnak tartjuk, mivel mindannyiunk többségében családdal rendelkező emberek vagyunk, nagyon empatikusak vagyunk egymás irányába természetesen, és mindent megpróbálunk megteremteni azért, hogy ne csak nekünk, hanem a családtagjaink is ugyanúgy jól érezzék magukat. Ez átvitt értelemben azt is jelenti, hogy ezt a vendégeink felé is teljesen kivetítjük, hogy az otthon lényeget 100%-osan az legyen, amit mi próbálunk tükrözni az emberek irányába.
2: Nagyon szépen köszönöm.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Portik Cseres Évával beszélgetek itt Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület szeretett napján én csak így neveztem ezt el a mai napon, hiszen a Szívkórháznak gyűjtöttek összeget, és hát ehhez a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár is hozzájárult. Ti hogyan kapcsolódtatok be ebbe a mai programba, Éva?
3: Hát tulajdonképpen úgy, hogy amikor az Élethajó megalakult pár hónappal ezelőtt, én már a kezdetekkor ott voltam az alapító tagok között, mint önkéntes, mert a Melindával ismertük már egymást körülbelül egy éve, és sokat mesélt nekem az Élethajóval kapcsolatos álmáról, és jeleztem neki, hogy abszolút támogatom, és azon, amin gondolkodik, abszolút azzal kapcsolatban én azonosulni tudok magánemberként, és azt gondolom, hogy mint intézmény is ez egy olyan win-win helyzet, amiből mind a ketten tudunk nyerni, hiszen az igazi érték maga a közösségépítés, és első perctől mögéjük álltam az Élethajó mögé, és eddig ugye kisebb programokat rendeztek, amin szintén ott voltam, akár önkéntesként, akár intézményként, amiben tudtunk segíteni, hát a legtöbbet, amit tudunk segíteni, ugye az maga a helyszín, ami nagyon fontos lehet, és hát nem volt ez most sem kérdés, hogy egy ilyen nagy volumenű rendezvényt, amiben még nem volt tapasztalata az Élethajónak, akkor én felajánlottam a szakmai segítséget is, és azt a biztos háttért, amivel én tudom segíteni ezt a rendezvényt, és így közösen segítettem ennek a megálmodásában és a véghezvitelében.
2: Említetted itt az előbb a közösségépítést, hogy az a legfontosabb igazából. Szerinted ez alatt a néhány hónap alatt, mert igazából ennyiről beszélünk, mióta az Élethajó működik, hogy sikerül ez?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy sikeres és látható dolog itt az Élethajó Dunavarsányban, hiszen maga az önkéntes csapat is hétről hétre, amikor mi összeülünk megbeszélést tartani, akkor konkrétan már nem férünk el egy terembe, egyre többen vagyunk, egyre többen érzik azt, hogy ez egy olyan csapat, amihez érdemes kapcsolódni, és az a jó, hogy mindenki más miatt kapcsolódik, de a lényeg tényleg az, hogy egy közösséghez akarnak tartozni, és azért akarnak ehhez a közösséghez tartozni, mert azt érzékelik, hogy csupa jó dolgok történnek, és már azzal együtt, hogy együtt vagyunk, együtt építjük a város közösségét, már azzal jót teszünk, de igyekszünk mindig valami olyan jó ügy mögé állni, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben az egészben, és én külön személy szerint örülök annak, hogy nagyon sokan vagyunk, akiknek tényleg fontos az, hogy az életébe cselekedjen valami jót. És hát ez fantasztikus dolog, azt gondolom.
2: Itt le is zárhattam volna, mert ez egy annyira szép gondolat volt, de még nem tudom lezárni ezt a beszélgetést. Neked melyik volt a kedvenced az eddigi rendezvények közül?
3: Mindenképpen a mai nap, mert azt gondolom, a legtöbb embert a mai nappal mozgattunk meg, és nem csak embert, hanem olyan egyesületek álltak mögénk, egyesületek is, magánemberek is, hogy mi sem akartuk elhinni. Tehát az udvar teljesen megtelt, pont azon viccelődtünk, hogy 10 órakor kezdődött a rendezvény, és 10 órakor annyira tele volt az udvar, és rájöttem, hogy az még csak a szervezők voltak, tehát olyan sokan jöttek ki főzni, ki sütni, ki játékokkal készült, kézműveskedéssel, valaki borkóstolóval készült, mert neki éppen ahhoz volt tehetsége, tehát konkrétan 10 órakor tele volt az udvar a szervezőkkel, na és amikor megérkezett az a rengeteg ember, a sok kisgyerekes család, akkor úgy nagyon megtelt a szívem örömmel, úgyhogy szerintem mindenképpen ez a mai rendezvény volt eddig az Élethajó legnagyobb rendezvénye.
2: Hát ha így folytatjátok tovább, akkor ezt a teret valószínűleg ki fogjátok nőni a legközelebb ilyen nagyobb szabású rendezvény alkalmával. Ha már rendezvények, azért amellett sem tudok elmenni, hogy a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár a kulturális élet központja itt Dunavarsányban. Mivel készültek az elkövetkező egy-két hétben, hónapban?
3: Október, ugye az 56-os forradalomra készülünk, és most egy kicsit rendhagyó módon, hiszen 70 éves évfordulót ünneplünk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy méltóképpen kell ezt ünnepelni, úgyhogy nem csak a szokásos október 23-ai nagy rendezvényünk lesz, hanem ezen a héten minden nap készülünk valami meglepetéssel, van, ami meglepetés lesz, és van, amit csak az éterben láthatnak a közönség az 56-tal kapcsolatban, viszont konkrét rendezvényeink is lesznek, tehát a 23-án kívül 25-én záró rendezvényként mindenkit nagy szeretettel várunk egy dokumentumfilmre, amit még nagyon kevesen láthattak, az Embernek a farkasa című dokumentumfilm. Ide várunk mindenkit nagy szeretettel, illetve 22-én, igen, ha jól tudom fejből, 22-én pedig a közösen a Solidau Glóriában rendezünk egy közös rendezvényt, amelyet egy orgona koncert fog színesíteni, úgyhogy oda is várunk nagy szeretettel mindenkit, és hát minden egyéb más információ fönt lesz napokon belül a Facebook oldalunkon, illetve a honlapon.
2: Portik Cseres Éva, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is köszönöm, hogy itt voltál.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Ízek, határok nélkül a szívek jegyében egy nap, amikor az ízek, az élmények és a jó szándék találkoznak. Hát ezt tudjuk elmondani a mai napról itt Dunavarsányból. Október 3-án volt ez a csodálatos rendezvény, amit többek között Medgyessy Melindának, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület elnökének is köszönhetünk, bár az adásból már kiderült, hallhattátok, hogy nagyon sokan dolgoztak ezen a mai napon, ami szerintem fantasztikusan sikerült. De ilyenkor mindig visszatérek arra, hogy mik a jövőbeni tervek, Melinda?
3: Dolgozunk folyamatosan, és teszünk, mert sok jó ember van itt Dunavarsányban és a környező településeken, az állatvédelem lesz a következő, aztán persze jön a karácsony, és gondolunk itt a közösségünkre, a helyi iskolánkra is, és ugyanúgy persze a szívkórháznak a kis lapóira, hogy meglepjük őket karácsony ajándékokkal, illetve Dunavarsány közösségének, ahol részt veszünk a karácsony ünnepségen.
2: Na hát itt több mindent is említettél, viszont eddig még állatokról nem beszéltünk. Ez most hogy jött képbe, hogy az állatvédelmet támogassátok, és milyen értelemben gondoljátok ezt?
3: Adományokkal, élelmiszerrel, illetve olyan eszközökkel, ami nekik szükséges, mert hogy szeretnénk, hogy egy kapcsolódás jön létre itt a környező, és nem csak a környező, hanem az országos szervezetekkel, hogy tudjunk egymásnak segíteni, és itt a Máltai Szeretett Szolgálatot is kiemelném, hogy ők is gyerekfronton, felnőtt fronton, állatfronton mindenhol tudnak, hogy ez egy segítségkapocs legyen, és tulajdonképpen tudjunk egymáshoz kapcsolódni, és amikor akinek szüksége van rá, segítsünk, nem egy célcsoportot emelnénk ki, hanem mindenkinek, akinek segítségre, szeretetre van szüksége, nekik segíteni tudjunk.
2: És megvan már, hogy melyik állatvédő szervezetet szeretnétek, vagy ezt még igazából kigondoltátok és körülnéztek, hogy melyik az, amelyik leginkább rászorul?
3: Kettő van már, még tárgyalások folynak, és csak utána tudok róla beszélni, miután meg tudtunk egyezni, hogy akkor így egy közös munkát, egy együttműködést elindítunk.
2: Viszont szerintem van már olyan, ami konkrétum, és talán beszélhetsz is róla, ez itt helyben iskolának a támogatás. Ez milyen formában képzeltétek el?
3: Így van, a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola minden évben egy angyalfia vásárt rendez, és itt az élethajó tagjaival mennénk a gyerekekkel, és közösen alkotnánk kézműves ajándékokat, amit az ő alapítványoknak folyna be, és a befolyt összegből az iskola fejlesztésére tudnák ezt az összeget fordítani.
2: Erről a vásárról mesélni nekem egy picit, mert én eddig erről még nem hallottam, és lehet van olyan hallgatónk, aki szintén nem tudja, hogy ez mi.
3: Igen, ez eddig Lucavásár néven folyt, egy napos volt, de annyira jól sikerült, hogy mind a kettő épületünkben van, és most Angyalfia vásár a neve, ez egy kétnapos vásár, itt saját kézzel készült termékeket adnak el, amit otthon a családok, illetve a gyerekek egyénileg gyártanak, és ebből a befolyt összegből az iskolát támogatnánk. Mi azt gondoltuk, hogy akkor az alapanyagokat megteremtenénk, hoznánk önkénteseket, akik segítenének, és azt segítenénk nekik eladni, és így a befolyt összeg nyilván az alapítványuk kapná meg.
2: Ez egy fantasztikus dolog, reméljük, hogy jó nagy összeg jön majd össze, és akkor ebből a gyerekeket is méltóképpen lehet majd támogatni, illetve hát a környezetet, ahol ők tanulnak. Volt egy másik kezdeményezésetek, amire szeretnék még visszatérni egy gondolat erejéig. Kavicsfestés, amiket le is helyeztetek valahová, de erről kérlek, mesélj te egy kicsit.
3: Igen, ez a Bátorság ösvénye, és a helyi óvodánktól helyeztük át az iskoláig, hogy bátorságot nyújtsunk az elsősöknek, de nem csak az elsősöknek, hanem mindenkinek. És egyszerűen fantasztikus. Tehát több száz méteres lett, több ezer kővel, és nagyon szépen díszíti az iskola és az óvoda falait is.
2: Akkor lehet azt mondani, hogy ez egy hagyomány lesz jövő évben is, amikor majd újabb óvodások mennek az iskolába, és egy kis bátorságot, egy kis rákészülést szeretnétek nekik adni?
3: Így van, ezt szeretnénk, és akkor még egy kis titkot elárulok, hogy folyamatosan szeretnénk Dunavarsányunkat építeni lelki ajándékokkal, ami egy kicsit erősítőbb, egy kicsit kiemeli a közösség értékét, a szeretetet és az összetartozást.
2: Legyen így, Melinda, nagyon szépen köszönöm, és egy szívből gratulálok a mai napotokhoz.
3: Nagyon szépen köszönjük, további szép napot kívánok. Köszönöm.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A Dunavarsányban készült interjút hallottátok, és ez az elmúlt egy óra is tökéletesen megmutatta, hogy az önzetlenségnek nincsenek se naptári, igazából se földrajzi határai. Az, hogy ennyien összefogtak a szívbeteg gyermekekért és a szívkórházért, élő bizonyítéka annak, hogy adni és önkéntesként segíteni az egyik legfelemelőbb emberi gesztus. Szóval ne várjunk a decemberi hónapra vagy a karácsonyi fényekre ahhoz, hogy észrevegyük a rászorulókat. Az év bármelyik hónapjában nyújtott segítőkéz, egy tál meleg étel vagy egy megvásárolt támogatói jegy életmentő lehet valaki más számára. Az Élethajó Egyesület és a hozzájuk csatlakozó rengeteg magánszemély és önkéntes példája mindannyiunkat arra inspirálhat, hogy a hétköznapokban is nyitott szívvel járjunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a beszélgetés visszahallgatható a www.lakihegyradio.hu weboldalunkon, a hangos archívumban, az Itt élünk főre kell kattintani. Várlak titeket legközelebb is nagy szeretettel.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szentmiklóson. Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szentmiklósi József Attila általános iskolában. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, a Sziget-Szentmiklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonságos fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
6: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, hogy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
5: A kémények ellenőrzésére is figyelmeztet a katasztrófavédelem. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője hozzátette, a fűtőberendezések mellett a kémények megfelelő állapota szintén fontos a biztonságos fűtési szezonhoz. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, hozzájuk a kéményseprők automatikusan érkeznek az ellenőrzés elvégzésére. A családi házak tulajdonosainak viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A katasztrófavédelem arra kéri a lakókat, hogy még a fűtési szezon előtt gondoskodjanak a szükséges ellenőrzésekről, ezzel is csökkentve a kéménytüzek és a fűtéssel összefüggő veszélyhelyzetek kockázatát.
6: Van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
5: Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szentmiklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett e-tanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
7: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az az applikációban a Szigetszent Miklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az ötből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
5: Rendhagyó projektnapot tartottak a Szigetszent Miklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piros lapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerű sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasoltak. A műhely munka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Megújítják Szigetszent Miklós sportkoncepcióját, erről egyeztettek a város sportegyesleteinek vezetői. A 20 évvel ezelőtt bevezetett koncepció felülvizsgálata és korszerűsítése kapcsán tartottak szakmai megbeszélést. Az eseményre összesen 40 egyeslet kapott meghívást, közülük mintegy 15 szervezet vezetője vett részt az egyeztetésen. Kovács István, a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör vezetője rádiónknak elmondta, tartalmas és előremutató szakmai párbeszéd zajlott, amely fontos alapot jelenthet a város sport életének további fejlesztéséhez.
8: Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket. A sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők egy része, aki részt vett az ülésen, és a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sport szervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúttal is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
5: Nagyobb önállóságot szeretnének a sportegyesletek a jövőben. Kovács István, a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör vezetője szerint az egyesletek egymás között tudják a leghatékonyabban egyeztetni a sportéletet érintő kérdéseket, hiszen közvetlenül ismerik a felmerülő problémákat és igényeket. Kiemelte, ezért fontosnak tartják, hogy a jövőben a Kulturális Oktatási és Sportbizottság helyett nagyobb döntési lehetőséget kapjanak az egyesletek, és bizonyos kérdésekben saját hatás körükben dönthessenek.
8: Pontosan azt mondom, hogy egymásra van rálátásunk, és ettől lenne igazán értéke annak, hogy egy belső hozzáértő grénum, nevezzük kuratóriumnak, akár egy alapítványi rendszeren. Tehát, hogy ez nagyon szépen ki lehetne dolgozni, van rá egy ötlet, megyünk tovább, ez egy tegnap egy vitaindító volt, hiszen ha itt közösben vagyunk benne, akkor sokkal nagyobb mondjuk akár egy társadalmi felelősségvállalás és CSR program.
5: Módosítják a település rendezési szabályokat Szigetszent Miklóson. A Szigetszent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítész szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
9: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Natalia Kucovski lesz a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának harmadik légiósa a 2026-27-es szezonra. A klub saját felületen jelentette be az amerikai center leigazolását. Ahogy korábban is hírül adtuk, az eredetileg kinézett Moses Davenportot a klub egy hét közös munka után hazaküldte, ezért a bajnokság első három találkozóján két külföldi kosarassal álltak fel, miközben a harmadikat keresték. Az új érkező korábban Eurókupában is szerepelt és több európai élbajnokságban is játszott. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, mindenképp erősítés lesz az amerikai, aki emellett emberileg

0: A Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is továbbra is lehet minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, nem csak hangban, hanem képben is, videós formában is. Maradt velünk a stúdióban Beni gyakornokunk is, viszont közben Lázár Gergő, Szigetszent Miklósi Közösségi Házigazgatója is becsatlakozott hozzánk. Ő nem rózsaszínben, mert neki nem szóltunk, hogy ma van dress kódunk. Ja, merre kelleni küzdelem napja van ma, meg úgy az egész hónapban, úgyhogy ma úgy döntöttünk, hogy rózsaszínben öltözünk. Na, de hát nagyon sok másról viszont tudunk Gergővel beszélgetni. Csak így visszatekintve, milyen volt az elmúlt hétvége, csak egy-két mondatban, hiszen túl vagyunk az első Miklósi Városnapok fő programjain, de hogy egyébként még tart.
1: Ez így helyes. Egyébként köszönöm, hogy a dress code-ról nem szóltatok, mert nem tudtam volna megoldani.
0: Akkor csak forgolódtál volna álmatlanul, hogy mit vegyek föl, mit vegyek.
1: Nem, maximum összesatírozok egy fehér pólót, de nem tudtam volna megoldani.
0: Benitől megtudtuk, hogy egyébként nálatok ez lazac szín, nem rózsaszín. Jó,
1: én nálam
0: sincs.
1: Piros, zöld, sárga, kék. Én ezeket a színeket ismerem, nem, meg a feketét, meg a fehéret. Nem
0: így
1: ismerem
0: is van ez
1: ezt
0: rendjén.
1: A többi színt. Szóval igen, a városnapoknak ez az első etapja október 5-től kezdődően gyakorlatilag, hiszen akkortól indultunk el. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szépen halad. Rengeteg kollégák nevében is tudom talán mondani, meg magam nevében is természetesen rengeteg, úgy érezzük, hogy rengeteg sikerélmény áll most mögöttünk. Nagyon-nagyon jól sikerültek mindezok a programok, szolgáltatások, minden, amit az elmúlt hét napban megterveztünk és próbáltunk kivitelezni. Pozitívak a visszajelzések a lakosság részéről, pozitívak a visszajelzések a protokoll vendégek részéről, testvérvárosi delegáció is tudomásunk szerint nagyon-nagyon jól érezte itt magát. Az időjárás. Sokszor
0: hát gondoltam rátok szombat este, én nem voltam ott, hogy szakadt.
2: Közben egyébként jó volt.
0: Igen, meg azon gondolkoztam, hogy úgy örülünk végre az esőnek, de jöhetett volna. Előbb vagy később.
1: Nem baj. Helyén volt az is, minden rendben volt, azt is nagyon jól megoldottuk. Aki ott volt a kék tón az eső ellenére, nagyon jól érezte magát. Hál' Istennek baj nem történt senkivel, semmilyen szempontból. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi szervezők maximálisan elégedettek vagyunk az eddigiekkel, és azt tapasztaljuk, hogy a látogatók, érdeklődők is örömmel fogadták ezt a programot, ami újdonság, és nyilván érezzük, hogy az újdonságot még meg kell szokni, meg kell tanulni mindenkinek, de hát én nagyon sok mostanra bejáratott városi rendezvénynek az első alkalmánál is ott voltam, és tudom, hogy milyen volt az első alkalom, tudom, hogy konkrétan nagyon sokszor a neveket meg kellett tanulni, hogy egy-egy adott név mit akar. Most csak egy példát mondok, városnapi zsibongó. Hát ez az én fejemből pattant ki, és el tudom fogadni, hogy elsőre nem úgy kell fel az ember az ágyból, hogy tudja, hogy mire gondolta a költő. Persze, meg kell tanulni, bele kell rázódni, a második még jobb lesz.
0: És hát ugye úgy fogalmaztunk, hogy már egy nagy része lezajlott az első Miklósi Városnapoknak, de nem minden. Például még folyamatában van az adománygyűjtés. Én egyébként több helyen is Szigetszent Miklóson láttam a kihelyezett kis...
2: Kint vannak az adományládák.
0: Adományládák. Ha valaki nem tudja, miről van szó, akkor azt mondjuk.
1: Igen, ez a Szent Miklós adománygyűjtő akció, ami a Városnapokkal együtt született. Névadónk Szent Miklós, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben kötelezi a várost arra, hogy ezért az adhok jellegű gyűjtések mellett évente egyszer legyen egy olyan, legalább egyszer egy olyan gyűjtés is, ami előre tervezhető és gondolható. Ez idei évben a Bíró Lajos Általános Iskolához tartozó Petőfi utcai épület javára gyűjtünk, annak a felújítására, karbantartására, eszközbeszerzésére. Ezer dologra szükséges lehet ez a pénz, majd meglátjuk, hogy mennyi gyűlik össze, és az alapján majd igazgató úr tankerülettel egyeztetve el fogja dönteni, hogy mire tudják azt az összeget fordítani. Ez egy 1912-ben épült épület, ami jelen pillanatban is aktív iskola. Elképzelhetjük, hogy mindenféle pozitív tulajdonságai mellett, hiszen a régiek azért nagyon jól tudtak építkezni, mellett azért természetesen vannak hiányosságok, vannak hiátusok, amiket lehetne pótolni. A gyűjtésnek három iránya van, ahogy mondtátok, kint vannak az adománygyűjtő dobozok, több mint 30 doboz van kint városszerte, és el kell mondanom, hogy azért szépen jövögetnek ezekbe is az adományok, mert vannak például nagyon-nagyon jó ötletek is, engedjetek meg egy visszacsatolást, egy köszönettel együtt, egy olyan ötletért, ami abszolút nem a miénk. Az aprók, a bölcsőde is szeretett volna részt venni ebben a gyűjtő akcióban, és ők azt találták ki, hogy egy csapattal neveztek a halászléfőző versenyre, ami természetesen volt lehetőségük, egy jó nagy csapattal, ők mindig nagyon sokan szoktak jönni, egy nagyon összetartó közösségről beszélünk, és ők kitalálták, hogy saját költségükön ők süteményeket fognak készíteni, amiket ott a helyszínen árulnak, de ezt úgy kell ezt az árusítást elképzelni, hogy kvázi becsületkasszás módon, aki fizet a süteményét, az a dobozba dobjon bele, amennyit gondol az adománygyűjtő dobozba. Gyakorlatilag a nap végére tele raktak egy dobozt, tele gyűlt a dobozuk a mondjuk úgy, hogy az adományokkal vagy a süti árával, ahogy tetszik. Fantasztikus ötletnek tartom. Tényleg, ez tökéletes. Úgy gondolom, bízom benne, hogy a többi dobozban is majd, amikor bontunk, és erre majd visszatérek, fogunk találni majd valamennyi összeget. Lehet természetesen utalni is, a Humanitas 91 közalapítvány ennek a pénzügyi lebonyolítója ennek a gyűjtésnek. A közalapítvány számla száma fönt van a plakátokon, Facebook oldalakon, honlapokon, és hát ugye itt 0-24 órában lehet utalni. Itt az a kérésünk, hogy a Petőfi Suli kerüljön be a közleménybe, hogy el tudjuk különíteni más tételektől az erre érkező adományokat. És van egy harmadik, egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon különleges gyűjtési mód. A szigetszentmiklósi képzőművészekből többen az ügy mellé álltak. Nagyon-nagyon köszönöm nekik ezúton is, és itt a rádió hullámain keresztül is ezt a közreműködő segítséget. Puha Ferenc, Takács Zoltán, Nagy Szilvási Gabriella, Kertai Zalán, elhunyt kedves barátunk, nem szigetszentmiklósi, de Aknai János, hiszem, hogy életében is mellénk állt volna, és elnézésre kihagytam valakit, tehát az ő alkotásaikra lehet licitálni. Van egy honlap, galériaszavarria.hu, ez egy aukciós oldal, akik azt vállalták teljesen ismeretlenül, hogy ingyen bérmentve a segítségünkre sietnek, semmiféle jutalékot nem kérnek ezért a tranzakcióért, az ezekre a festményekre vagy alkotásokra ott beérkező aukciós összegek, amit kifizetnek érte, a 100%-ban a Petőfi utcai sulinak az említett céljaira fog fordítódni, tehát aki esetleg úgy szeretne adakozni, hogy erre a témára, hogy utána gazdagodjon egy képzőművészeti alkotással, egy nagyon szép alkotással, annak javaslom, hogy látogassa meg ezt az oldalt. Puha Ferenc egy olyan festményt ajánlott föl a hídavatás sorozatából, abból a korszakából egy fő festményt ajánlott föl, ami nagyon-nagyon közel áll a szívéhez. Takács Zoltánnak két nagyon szép fényképét lehet megnyerni, tehát arra lehet licitálni, amik szigetszentmiklósi ikletésű fényképek. Kertai Zalán Kaputibőr űrhajósról készített egy portréfestményt, nagyon szépet. Nagy Szilvási Gabriellának azt hiszem egy tájkép az, ami fönn található ezen az oldalon, és Aknai Jánosnak is egy jól ismert, közismert képe található fent, Aknai János Munkácsi díjas festőművész barátunk volt, és nagyon-nagyon szépek ezek az alkotások, bárkinek a falán elképzelhetőnek tartom, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom ezt a módot is, hogy mindenki licitáljon. Az egész gyűjtés 18-a vasárnappal zárul, ahogy a városnap is tulajdonképpen, és jövő héten már szeretnénk jelentkezni majd polgármester úrral egy beszámolóval arra vonatkozóan, hogy mekkora összeget sikerült összegyűjteni itt a Szent Miklós adománygyűjtő akcióban.
0: Nyilván majd mi is beszámolunk erről, itt közben ránéztem az időre, hogy mennyire kifutunk mindjárt az adásidőből, de az
1: tudok
0: még...
1: beszélni, bocsánat.
0: Nem, hát ezért hívtunk. Október 23-a is jön, ugye két hetente jössz hozzánk, de addig már nem, úgyhogy azt mindenképpen még említsük meg.
1: Igen, jövő héten péntek, az október 23-a, a szokásoknak megfelelően a Gyergyószent Miklós téren az emlékműveknél kezdődik az ünnepség, hiszen itt van egyrészt egy idén 20 éve felavatott 1956-os emlékmű Szabán György alkotása, illetve itt található Sziget-Szent Miklós hősi halottjának, 56-os hősi halottjának, Heidinger János honvédnek a kopjafája. Itt kezdünk majd egy rövid műsorral, Nagy János polgármester úr itt mond majd köszöntőt, illetve természetesen megkoszorúzzuk a kopjafát, illetve az emlékművet, és hát ott egy új kiegészítő elemet is fognak majd látni a kedves odalátogatók, a 70. évforduló tiszteletére bizonyos értelemben megújul az a park. Utána a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termébe várunk mindenkit. Veres János, a vitézi rendőrs kapitánya mond majd ott ünnepi beszédet. A Székely Miklós Városi Kórus, illetve színművészek műsorát lehet majd oda bent az épületben megtekinteni. Ami még fontos, hogy egy minimális forgalomkorlátozás is fog majd ez a programhoz csatlakozni, hiszen amikor kint vagyunk a Gyergyószent Miklós téren, az úttesten fogunk állni, tehát 9 és durván 12 óra között ott a Tököli utcának az egyirányú szakaszán, ami a tér mellett elmegy, ott nem lehet majd közlekedni, a buszok is terelve fognak közlekedni, ezért az okozott kellemetlenségét természetesen elnézést kérünk ebben az évben is, meg ebben az alkalommal is. Várunk mindenkit nagy szeretettel az október 23-ai ünnepségünkre is.
0: Lázár Gergő, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója volt a vendégünk. Két hét múlva újra találkozunk. Köszönjük.
3: Köszönöm szépen. Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: És itt van velünk gyakornokunk is, Kónya Benedek Beni, szia!
4: Sziasztok! Szia.
3: Jaj, már megint napszemcsibe látom, hogy így letoltad a napszemüveget, mert hogy nem véletlen, hogy ha látjátok, vagy később meg tudjátok nézni mindannyian, rózsaszínben. Igen, igen. Rózsaszínben vagyunk, mert hogy, hát ugye ez a hónap, ez sok esetben, sok mindenhol arról, sok helyen arról szól, hogy a merrák elleni küzdelemnek tulajdonképpen így felhívjuk erre a figyelmet, hogy bizony nagyon sokan érintettek ebben a témában. Ugye beszéltünk is ma már hazai témával, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával. Dunaharasztin már évek óta megszervezik a merrák elleni, hát tulajdonképpen sétát. Igen. Ráadásul most lesznek majd különböző előadások, beszélgetések is a témában, és mi is rózsaszínbe bújtunk, mert hogy emellett ráadásul a Merrák Info Egyesület hirdetett egy olyan kis összefogást, hogy október 13-án dolgoz Pinkben, mert hogy ez a Pink World Day 2026. Hát az első kérdésem Benni felé, hogy nehéz volt rózsaszín bármit találnod otthon? Már lekerült a napszemcsís? Rózsaszínbe láttad a világot benne?
4: Igen, igen. Hát igazából csak azért vettem fel, hogy így megmutassam, hogy kiállok emellett. Egyébként nem, mert én nagyon szerettem ezt a színt, és tudod, ilyen filmesen, hogy ez lazac színű.
2: Amúgy ja, igen, bocsánat. Tényleg úgy is emlegetik, hogy akár lazac szín.
4: De amúgy nem volt nehéz, meg szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy tényleg a fiúk is álljanak ki a lányok mellett, és így mutassuk meg.
3: De cuki vagy. Most igen, hát ugye van egyébként a férfiaknak is majd a következő hónap, azt hiszem, a tiétek, ugye
4: november.
3: Ez a
4: November. Az a prostata rák kell, most nem akarok nagy...
2: Az, igen, elvileg az.
3: Igen, és itt mesélted, hogy majd ősemberként fogsz bejönni december elején, vagy nem tudom, hogy mikor, mert hogy te is beszoktál állni amellé a kezdeményezés mellé.
2: Egyébként ezt egyre többen tartják, vagy legalábbis én így a korábbi években, akár csak ha így a Facebookot végiggörgettem az ismerőseimet, sokan posztoltak, hogy ők is tartják ezt a novemberi hónapot.
3: Egyébként fontosak ezek, hiszen most például mi is ezért beszélgetünk erről, és ugye visszatérve például a Dunaharaszti sétára, jön majd hozzánk egyébként szerdán vendégként a főszervezője, aki egyébként egy bőresztéta.
2: Tehát, hogy sok... Kormanik Andrea, igen.
3: Igen, igen, Dunaharasztin, hát kozmetikusként talán úgy jobban érthető, hogy nagyon sok hölgyel találkozik, és így rájött a beszélgetések során, hogy mennyire sokan érintettek ebben a témában, és hogy mennyire tabu ez a téma, és szerintem egy ilyen alkalom például, hogy mi is most rózsaszínbe öltöztünk, beszélgetünk erről, abszolút segít abban, hogy egy ilyen témát kevésbé tabusítsunk szerintem.
2: Hát így van, meg ugye felhívjuk a figyelmet tényleg arra, hogy járjunk szűrővizsgálatokra.
4: Így van, nagyon fontos.
2: Tehát ami a legfontosabb talán, igen.
3: De talán egyébként igen.
4: Mindenben, tehát nem csak a márrákra, hanem hogy igen. Bármi, ami rák, az egy hihetetlen szomorú és erős.
3: Meg ugye az az érdekesség ennek az egésznek, hogyha ez időben kiderül, azt hiszem, hogy a merrák pont az a téma, hogyha időben kiderül, akkor viszonylag zökkenőmentesen a legtöbb esetben lehet kezelni. Viszont ha már későn derül ki, ott már azért
2: vannak gondok. Igen, egyébként pont azt olvastam, hogy az 5 éves túlélési esély, hogyha időben felfedezik, akkor ez több mint 99%. Na, hát ez... gyakorlatilag teljesen meggyógyulsz, és ugyanúgy teljes életet lehet élni utána is.
3: Igen, és ugye erre tényleg vannak vizsgálatok, 40 felett egyébként erősen ajánlott, sőt, hát nem tudom, hogy fogalmazhattak-e úgy, hogy kötelező, mert hogy nyilván nincs fejvesztés, hogyha az ember lánya nem megy el. Egyébként képzeljétek el, hogy én pont voltam legutóbb nem olyan régen egy ilyen vizsgálaton, mert elküldött a nőgyógyász, minden rendben volt, hál' Istennek, de találkoztam egy ismerősömmel, aki már benne van abban a korban, hogy neki évente ajánlatos menni. És mondta, hogy hát ő egyébként nem tudom hány éves, 50, de hogy most volt először, mert hogy, és nagyon sokan, nem tudom ti, hogy vagytok.
2: Igen, vizsgálattól
3: de nem is az, hanem attól félnek, hogy mi van, ha kiderül valami.
4: Ez a magyar mentalitás.
2: Inkább
4: hogy elmegy a korros, az baj lesz.
3: Egyrészt, másrészt meg, hogy nem akarok tudomást venni róla, tehát az, hogy a szőnyeg alá söpröm, az sokkal megnyugtatóbb, mint az, hogy kiderül, miközben, ha kiderül még időben, akkor sokkal, tehát, hogy olyan furcsa ennek az egésznek az elmélete, hogy inkább ne derüljön ki, az a jobb, mint az, hogy kiderülés időben elkezdjük kezelni. Nem?
4: Igen.
3: Ti hogy vagytok amúgy ezzel? Tehát például, Beni, te mondjuk azért még fiatal vagy, nem vagy érintett abban a korosztályban, hogy akkor ajánlatos mondjuk kötelező mondjuk igen. nálatok is vizsgálatra menni, de hogy te például az a típus vagy, aki inkább elébe megy, vagy az, hogy jaj, nem megyek, nehogy kiderüljön valami?
4: Hát ugye nekem a versenysport miatt elég sűrűn jártam sportorvoshoz, tehát így néztek, viszont a bármipanaszomban én mindig tologatom sajnos, uh-huh. meg otthoni kezelés, ez meg az.
3: De azért, mert tartasz attól, hogy valami kiderül, vagy úgy vagy vele, hogy jó van, majd elmúlik.
4: Inkább a második.
2: Ez gondolom legyen akár egy fogorvos, tehát nem kell ilyen nagyon durva betegségre gondolni.
4: Nem.
2: De a fogfáj is olyan, hogy hát egy picit fáj, jó, ez majd úgyis elmúlik. Igen. Aztán az a baj, egyre rosszabb lesz. Tehát én ezt már megtanultam, hogy például akár a fognál, az valahogy nem múlik el. Tehát ha az elkezdi, az tényleg rosszabb lesz egy idő után.
4: Betokosodik.
2: Általában. Igen.
3: Egyébként nehéz eltalálni szerintem azt az egyensúlyt, hogy mi az a tünet, amikor tényleg az van, hogy jó, majd elmúlik, és mi az, amikor érdemes igen. elmenni orvoshoz. Nézek itt közben statisztikákat, így a merrák tekintetében Magyarországon meg a világban. Egyébként nem tudom, azt tudjátok-e, de hogy az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos betegsége, tehát hogy viszonylag elég nagy számban, mert hogy azt írják, hogy például a világon az új női emlőrákos eset csak 2024-ben majdnem 2,5 millió, és 2024-ben szintén igen, emlőrák miatti halálozás 694 000. Tehát, hogyha mondjuk ebből jó néhányan mondjuk időben megtudták volna, hogy baj van, akkor valószínűleg nyilván jobb lenne ez a statisztika, de sajnos ez van. Egyébként Magyarországon Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség 2024-es becslései szerint 7448 új emlőrákos eset volt 2024-ben. Egyébként érdekesség, hogy itt úgy írják, hogy nők és férfiak együtt. Tehát bármennyire is furcsa, de egyébként férfiak is.
2: Emlőrákot, csak nagyon-nagyon ritka. Itt konkrétan azt írják, hogy körülbelül minden 1000 női esetre jut egy férfi érintett. Tehát mondjuk ez nem egy túl gyakori szám, de van. Tehát hogy egyébként létezik.
3: Igen, meg most azon gondolkozom, hogy ugye elég, hát néhány ismert ember is, akár világhírű színésznő, énekesnő is felvállalta, hogy, és elmondta, hogy volt ilyen esete. Például Kylie Minogue 2005-ben 36 éves korában diagnosztizálták emlőrákkal, műtéten és kemoterápián is átesett, majd visszatért a színpadra. És szerintem azért fontos, hogy ők például emellett így kiállnak, mert így talán tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy kevésbé tabu a téma, és hogy ó, hát ha ő kimert ezzel állni, akkor én miért
2: ne? Akkor én miért ne? Én egy úgymond átlagos ember, ő meg ugye egy ilyen nagy világsztár, meg egyébként szerintem is az ő szerepük ebben fontos, mert akkor legalább felhívják a figyelmet, hogy ha ő is elmegy orvoshoz, akkor talán a egyszerű hétköznapi ember is megy el hozzá, hogy akkor én is.
4: Olyan szomorú, nem, hogy ilyen tabu téma, tehát hogy miért kéne annak lennie?
3: Igen.
2: Az összes szűrővizsgálat egyébként szerintem valahol egy kicsit olyan tabusítva van még mindig.
3: Hát igen, meg egyébként önmagában így valahogy ez a rák, pedig miközben, ez megint egy kicsit olyan, és lehet, hogy most szélsőséget mondok, de ez megint egy olyan téma, mint például már bocsánat, de a halál, tehát hogy az is mindenkivel megtörténik, mindenki igen. meg fog halni, nem tudom ezt, hogy tudjuk-e, mégsem beszélünk róla, most nem azt mondom, hogy mindenki rákos lesz, de a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon-nagyon nagy számban lesznek ilyen-olyan nagyon. Daganatos, akár jó indulatú daganattal küzdenek az emberek, mégsem beszélünk róla. Egyébként ugye ez a masztektómia, így hívják a teljes emlőeltávolítást, és most nem akarok butaságot mondani, most éppen ennek nem olvastam utána, de úgy emlékszem, hogy Angelina Jolie elé ment a dolgoknak,
4: igen,
3: hogy ő leszedette.
4: Igen, és valamilyen sminkekkel, meg plasztikával oldotta meg, nem? Hogy ne legyenek olyan uh-huh. eltűnő jelenik.
2: Igen, bár nem emlékszem egyébként, hogy ez azért, mert neki volt a családban.
3: Igen,
2: is, ugye,
3: én úgy emlékszem, ezért, hogy azért, igen, mert hogy a családban a hölgyeknél, a felmenőinél, szinte mindenkinél ez előfordult, és ő elé
2: ez
3: ment.
2: Ez lehet öröklött, ez igen. igaz.
3: Tehát, hogy ő például így, hát neki ez volt a megelőzés, a prevenció, hogy ő elé ment ennek, és ő ezt vállalta is. Egyébként Christina Applegate sajnos 2008-ban 36 évesen diagnosztizálták kétoldali emlőeltávolításon esett ő is át, később ő is nyíltan beszélt a betegségéről, viszont aztán egy G-mutációt is kimutattak nála, nem tudom, hogy tudod-e, hogy ki ő, Christina Applegate, ő a Elbántis filmben, ő de volt, vagy lehet, hogy neked nincs is meg az a film, vagy sorozat.
2: Nagyon sok filmben játszott, tehát szerintem úgy, így, ha rákeres a Beni fogja tudni, hogy
3: igen.
2: Ő. De rémrendes család.
3: Rémrendes család, tényleg. Neked az megvan az a film? Persze, sorozat. Na, abban ő volt a lány.
2: Tudja, igen, hogy a kicsoda, igen.
3: Krisztina Applegate, de hát meg ugye sok más
2: játszott, igen.
3: Betegséggel is küzd, ja, sajnos.
2: Igen, egyébként én olvastam többször korábban, hogy ugye például a várandósabb, illetve hogy azoknál a nőknél, akik már szültek, illetve szoptattak, bár szerintem itt lehet, hogy az mindegy, hogy rövid ideig vagy hosszabb ideig, de hogy az alapvetően mérsékli. Uh-huh. Elméletileg a kutatások ezt mondják, ugye az emlőrek kialakulását. Uh-huh. Nekünk volt egy-két ismerősünk, nem túl közeli, és egyébként tulajdonképpen egyiknek sem volt például gyereke, akinél diagnosztizálták.
3: Uh-huh. Tehát, hogy van egy
2: ismerőségi körébe. Igen, tehát valószínűleg egyébként lehet, hogy van uh-huh. összefüggés, de hát persze ez ki tudja, de a kutatások egyelőre ezt
4: képzeljétek el, most olvastam, hogy a megelőzéséhez állítólag az ilyen nagyon sok súlycsökkentő és ilyen cukorbetegség ellenes gyógyszer az nagy mértékben megelőzheti most a 2026-os adatok alapján. Ez is milyen
3: bármint, érdekes. Hogy micsoda, a hogy ezek a
4: ezek az a készítmények.
3: Tényleg.
4: A legfrissebb kutatások alapján ilyen 30%-kal javít.
3: Jó, azért ezzel óvatosan, hát mert ezek most óvat, sajnos igen, az meg divattá vált, hogy olyan is szúrja magát mindenféle cuccal, aki ugye nem.
4: Persze.
3: Tehát, hogy ne, hogy valaki most azt mondja, hogy akkor még egy ok, hogy ezzel szúrom magam a mindenféle cukorbetegségre való szerekkel.
4: Ez valami ilyen bulvár.
3: Brit tudósok.
4: Valami,
3: brit tudósok, persze, ennek mindig.
4: Nem szakmai folyóiratok vagyunk. Csak
3: persze, hogy. Persze. A brit tudósokra fogjuk mindig. Egyébként Olivia Newton-John is, még itt folytatom a sort, a Grease című filmsztárja. 92-ben diagnosztizálták először emlőrákkal, később ráadásul kiújult a betegsége. 2022-ben 73 éves korában hunyt el. Egyébként sokáig támogatta is a rákkutatást és a betegek segítése is fontos volt számára, és egyébként, ha már itt tartunk, Bani, azt hittem, ezt akarod mondani, hogy a megelőzés szempontjából ugye egyszer készítettem is erről egy ilyen kis videót, hogy nagyon fontos amúgy az önvizsgálat.
2: Igen.
3: És hogy amúgy olyan furcsa veled erről beszélni, hogy férfi vagy, fiatal vagy, és mégis annyira jó, hogy lehet veled erről beszélgetni, tök jó pozitív példa vagy, mert igenis otthon hát át kell bizony tapogatni. Most, hogy a férjet vagy a párod tapogatja át, vagy te tapogatod át, azt mindenkire rábízunk. Egyébként igen.
2: De hogy naponta, de nyilván ez is rá van bízva az adott illető.
3: Hát egyébként azt mondják, hogy fontos. Havonta, mert ugye nálunk a ciklus miatt a egyébként...
4: Csomós.
3: Igen, igen. Egyébként a ciklus is okozhat néha ilyen cisztaszerű valamiket ott. Egyébként engem például ezért küldött el a nőgyógyász, de hál' Istennek mindent rendben találtak. De hogy önvizsgálat, és nem csak a mellrészt, hanem itt fönt a hónaj részt, így
2: hát,
3: át kell masszírozni.
2: Egyébként, igen, de én azt hiszem egyébként van egy ilyen videó is erről, uh-huh. szerintem a YouTube-on meg lehet találni, hogy konkrétan milyen mozdulatokkal kell úgy kitapogatni, vagy átvizsgálni, hogy az tényleg jó legyen.
3: Igen, és ezt érdemes tényleg megcsinálni, semmiben nem telik, tehát, hogy körülbelül havonta 2 perc az egész. És akkor így a végén visszatérve még a Merrák Info Egyesületre, ezt azért mondjuk, mert ezt bárki esetleg megteheti ezt, hogy ugye ma van a Pink Work Day 2026, és hogy október 13-ára arra hívnak mindenkit, hogy együtt öltöztessük pinkbe a munkahelyet, mindegy, hogy hol dolgozunk, iroda, kórház, iskola, üzlet, szálloda, műhely, gyár, vagy akár otthon. Azért azt ugye el tudjátok képzelni, hogy nem tudom, egy gyárban az összes férfi rózsaszínben van, vagy nem
4: mind
3: tudom.
4: A Paddingtonban.
2: Ja, tényleg. Hát igen, meg például mondjuk most eszembe jutottak akár egyébként az orvosok is, akiknek nyilván megvan a standard fehér, vagy éppen milyen köpenyük. Hát furcsa lenne az is egy picikét.
3: Igen, de képzeljétek el, hogy szerintem arra nagyon jó, én azt gondolom, hogy elkezdjünk beszélgetni, mert hogy ma reggel vittem a kislányomat az óvodába, és az egyik óvónéninek rózsaszín volt a felsője. És hát majdnem megszólítottam, csak rohantunk.
2: Azt hittem, meg is kérdeztem.
3: Nem, de hogy majdnem megszólítottam, hogy te is a rózsaszín nap miatt
4: most
3: vagy.
4: Hol vetted ezt?
3: Nem azért, most kivételesen nem azért, hanem hogy te is. Nyilván, ha nem rohantunk volna, lehet, hogy elkezdek vele beszélgetni, és akkor vagy kiderül, hogy igen, és akkor arról beszélgetünk, vagy kiderül, hogy nem, és akkor én elmondom neki, hogy amúgy miről van szó, és akkor tudat alatt, nem is tudatosan amúgy te is csatlakoztál ehhez. Tehát, hogy beszélgetés elindításra is tök egyébként jó egyébként igen. Ez.
2: Is és
4: fiúknak mondom, hogy nagyon vagány dolog kiállni, mert például nálunk a Magyar-Amerikai Futballszövetség az évek óta azt csinálja, hogy a válogatott mindig októberben játszik, és a válogatott mezén van a kis pink szalag.
3: Most ezt komolyan mondod? Ezt csak így bedobtad így a végén?
4: De
3: hát ez óriási sztori.
4: Szóval álljunk ki, mert nagyon vagány.
3: De jó, hát én nem is nagyon teszek ehhez semmit hozzá, mert ez nagyon jó végszó volt. Álljon ki, mi is kiállunk, mindjárt készítünk egy fotót, és akkor elküldjük a Merrák Info Egyesületnek, mert hogy azt írják, hogy készítsünk közös fotót, küldjük el nekik, ha kiposztoljuk, akkor pedig őket is jelöljük meg, mert hogy ezzel is lehet így csatlakozni ehhez a szuper kezdeményezéshez. Ha gondoljátok, akkor ti is álljatok be.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófa védelem. Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szent Miklóson. Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szent Miklósi József Attila általános iskolában. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófa védelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője, a Sziget-Szent Miklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonságos fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
4: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
3: A kémények ellenőrzésére is figyelmeztet a katasztrófa védelem. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője hozzátette, a fűtőberendezések mellett a kémények megfelelő állapota szintén fontos a biztonságos fűtési szezonhoz. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, hozzájuk a kéményseprők automatikusan érkeznek az ellenőrzés elvégzésére. A családi házak tulajdonosainak viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A katasztrófa védelem arra kéri a lakókat, hogy még a fűtési szezon előtt gondoskodjanak a szükséges ellenőrzésekről, ezzel is csökkentve a kéménytüzek és a fűtéssel összefüggő veszélyhelyzetek kockázatát.
4: Van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
3: Nagy népszerűségnek örvend a digitális vándor applikáció Sziget-Szent Miklóson. Az ingyenesen letölthető alkalmazás a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi interaktív játékos feladatokkal. Az úgynevezett eltanösvényeken keresztül Magyarország természet és épített értékeit mutatja be a felhasználóknak. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, az alkalmazás különlegessége, hogy a túrázóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk az útvonal bejárása során. Ennek köszönhetően az adott helyszíneket élményszerű módon új szemszögből ismerhetik meg. Hozzátette, az eddigi visszajelzések szerint közkedvelt újdonság lett a digitális vándor alkalmazás a helyi felhasználók körében.
5: A tanösvényen kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vándor applikációra gondolok. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Sziget-Szent Miklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az ötből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is.
3: Rendhagyó projektnapot tartottak a Sziget-Szent Miklósi József Attila általános iskolában. Az oktatási intézmény csatlakozott a Kamasz Fesztivál Piros Lap programjához. A tanulók és a pedagógusok közösen emelték magasba a saját készítésű piros lapokat, ezzel elutasítva az iskolai bántalmazás és kiközösítés minden formáját. A program részeként a diákok azt is megfogalmazták, milyen lenne számukra az ideális iskola. Többi között között tehetségkutatót, bolondballagást, korszerűbb sportpályákat, udvari edzőtermet, ivókutat és légkondicionálást is javasoltak. A műhely munka az Országos Gyermekek és Diákok Hangja projektnap részeként valósult meg.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Megújítják Sziget-Szent Miklós sportkoncepcióját, erről egyeztettek a város sportegyesleteinek vezetői. A 20 évvel ezelőtt bevezetett koncepció felülvizsgálata és korszerűsítése kapcsán tartottak szakmai megbeszélést. Az eseményre összesen 40 egyeslet kapott meghívást, közülük mintegy 15 szervezet vezetője vett részt az egyeztetésen. Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör vezetője rádiónknak elmondta, tartalmas és előremutató szakmai párbeszéd zajlott, amely fontos alapot jelenthet a város sportéletének további fejlesztéséhez.
6: Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket. A sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők egy része, aki részt vett az ülésen, és a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sportszervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúttal is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
3: Nagyobb önállóságot szeretnének a sportegyesletek a jövőben. Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör vezetője szerint az egyesletek egymás között tudják a leghatékonyabban egyeztetni a sportéletet érintő kérdéseket, hiszen közvetlenül ismerik a felmerülő problémákat és igényeket. Kiemelte, ezért fontosnak tartják, hogy a jövőben a Kulturális Oktatási és Sportbizottság helyett nagyobb döntési lehetőséget kapjanak az egyesletek, és bizonyos kérdésekben saját hatáskörükben dönthessenek.
6: Pontosan azt mondom, hogy egymásra van rálátásunk, és ettől lenne igazán értéke annak, hogy egy belső hozzáértő grénum, nevezzük kuratóriumnak, akár egy alapítványi rendszeren. Tehát, hogy ez nagyon szépen ki lehetne dolgozni, van rá egy ötlet, megyünk tovább, ez egy tegnap egy vitaindító volt, hiszen ha itt közösben vagyunk benne, akkor sokkal nagyobb mondjuk akár egy társadalmi felelősségvállalás és CSR program.
3: Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
7: Szabó képviselőtársának volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetükön fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Natália Kucovski lesz a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának harmadik légiósa a 2026-27-es szezonra. A klub saját felületen jelentette be az amerikai center leigazolását. Ahogy korábban is hírül adtuk, az eredetileg kinézett Moses Davenportot a klub egy hét közös munka után hazaküldte, ezért a bajnokság első három találkozóján két külföldi kosarassal álltak fel, miközben a harmadikat keresték. Az új érkező korábban Eurókupában is szerepelt és több európai élbajnokságban is játszott. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, mindenképp erősítés lesz az amerikai, aki emellett emberileg is nagyon jól illik a csapatba.
2: Időjárás.
3: Szerdán napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett csapadék nem lesz. Az északi szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 13 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön is derült vagy gyengén felhős napos száraz idő várható. A légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -3 plusz 7, délután 16-21 fok lesz.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: Kicsi lány, mutatom, hogy mi az élet.
2: Megmutatom.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Na!